0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 25-én, pénteken, Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, ami William Faulkner amerikai írótollából származik, és így hangzik. A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap folyamán, most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő 3 órában. Műsorunk első órájában látogató egészségügyi magazinunk múlt hétfői ismétlését hallgathatják meg Ungvári Szende szerkesztésében, ezután pedig válogatott klasszikus zenét hallgathatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. Adásunk második órájában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, ezután pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Végül pedig fülbe jó könnyű zenei műsorunk múlt szombati ismétlését hallgathatják meg Bíró Hunor szerkesztésében. Adásunk harmadik órájában pedig a múlt szombati határtalan válogatást hallgathatják meg, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. Ezzel várom önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

0: Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. A mai látogató adásunk témája az iskola kezdés. Mivel a gyermekek ismét a nagyobb közösségbe kerülnek, ilyenkor pedig gyakrabban fordulhatnak elő különböző légúti megbetegedések és vírusos fertőzések. Mire érdemes a szülőknek odafigyelniük ebben az időszakban? Mennyire kell tartanunk az influenzától? És mit kell tenni, ha a gyerek lázas? Erről beszélgettem dr. Bakos Katalinnal. Miért éppen az iskola kezdésnél szaporodnak meg a gyermekek körében a sok megbetegedések? Ugye itt mennyire számít ebben az, hogy a gyerekek hosszabb szünet után ismét egy nagy közösségbe térnek vissza?
1: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz, mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek. Na most akkor, amikor egy kis közösségből a gyerek bejön egy nagy közösségbe, viszonylag hosszú ideig zárt ez a közösség, mert ugye vannak az órák, a szünetek, ahol mindig együtt vannak a gyerekek, ez segíti elő azt, hogy a bennünk élő vírusok, azok a cseppfertőzéssel kikerülve a környezetbe, megfertőzzenek mindenkit a környezetünkből, aki fogékony erre a fertőzésre. De most ezzel kapcsolatban a szó jó értelmében nagyon sok tévhit van. Elkezdve attól, hogy azt mondják, beoltottam a gyereket, és mégis meghűlt. Erre még visszatérek, hogy az oltás egyedül az influenza ellen véd meg. Na most a nátha, tehát ez az egyszerű meghűlés, ezt nagyon sok vírus okozza, tehát nagyon sokfajta vírus. Ezek közül azok, amelyek általában nagyobb számban fordulnak elő, azok a rinovírusok, amelyeknek a fő tünete, hogyha ezzel történik a fertőzés, orrfolyás, esetleg ordugulás, hogyha a betegség tovább tart. Vannak az adenovírusok. Az adenovírusok, ezek viszonylag hosszabban tartó, ugyanilyen tünetekkel járó megbetegedést okoznak, nehezebben múlnak el, de hát nagyjából ezek sem okoznak különlegesebb szövődményeket. Van a COVID csoport, ami világnak ismerős lett a 2020-ban kitört világjárvány esetén, de a COVID-nak az a fajtája, ami akkor fertőzést okozott, okozta a világjárványt, de a COVID nagyon sok fajtája velünk él. Na most ezek a vírusok nem elég, hogy körülbelül 200-at tart számon a mikrobiológia, de mindegyikből még lehetnek alcsoportok. Képtelenség ezek közül mindegyikre egy közös oltásban olyan megelőző módszert kitalálni, amely meg fogja védeni a gyerekeket ettől, illetve az embereket meg fogja védeni. Egyedül, ami ellen oltunk, és gyerekeknél is használható, az influenza elleni védőoltás, aminek az ideje olyan október vége, november eleje. Ezt a házi orvostól kaphatják meg a gyerekek. Azért tevődik erre az időszakra, mert a járványnak a tetőzése minden évben valami okoz, ha nem is járványt, de nagyobb számú megbetegedést. És ezeknek számbeli tetőzése, ez körülbelül úgy december az első, illetve utána úgy március-áprilisra tehető. Na most, hogyha október végén kezdjük el az oltást, akkor kell az oltóanyagnak, illetve a szervezetnek az oltóanyag beadása után 2-3 hét, amíg a működésében hatásosan annyi immunanyagot tud termelni, amely védetté teszi a szervezetet, jelesen a gyerekeket a fertőzés ellen. De még egyszer hangsúlyozom, csak az influenza ellen, tehát a nátha ellen ezek nem védenek.
0: Melyek azok a betegségek, amelyekkel legtöbbször találkozhatunk, ugye szeptemberben, októberben? Egyszerű náthákról, felső légúti fertőzésekről beszélünk, vagy vannak ilyenkor más vírusos megbetegedések is esetleg?
1: A leggyakoribb, mivel a környezet ilyen, amiről beszéltünk, és hogy cseppfertőzéssel terjednek ezek a vírusok, a leggyakoribbak ezek, tehát a nátha, felső légúti megbetegedés, influenza. Ez azért lényeges, mert ha a cseppfertőzéssel terjed, akkor ugye a gyerekek, tehát felnőttekre is vonatkozik ez, egy közösségben beszélni kell, lélegezni kell, ezzel mind nyálcseppek juthatnak ki, és ilyen aeroszol formájában egyik szervezetből bekerülhetnek a másikba. az, hogy melyik víruscsoport milyen megbetegedést okoz, van egy pár ilyen támpont, amivel azt mondjuk, hogy igen, ez egy egyszerű nátha, vagy pedig kezelhetem otthon megszokott módon ismerve a gyermekemet, illetve orvoshoz kell mennem, vagy orvos tanácsát kell kikérnem. És megállt a betegség a felső légutaknál, vagy pedig alsó légúti megbetegedés is lett belőle, illetve influenza lett. Mert az influenza és a nátha az nem egy és ugyanaz, nagyon nagy különbség van közte. Nyilván, hogy különbség van az etiológiában, tehát, hogy mi okozza a náthát, illetve az influenzát, de a lefolyásában is nagy különbség van. Az egyszerű náthával, meg ugye mindig az merül fel, hogy beteg a gyermekem, most mit csináljak vele? Iskolában a többi szülő sem szeretné azt, hogy na most behoznak egy gyereket, aki köhög, tüsszög, folyik az óra, nem tudja még magát adminisztrálni, hogy jól köhögjön és jól tüsszögjön, tehát zsebkendőbe, meg utána a kezét megmossa. És akkor eldönthetjük jó értelemben azt, hogy maradhatunk ilyen szinten, és kezelhetjük otthon a gyereket, tehát egy orfolyás, egy köhögés, de egy mondjuk száraz és nem fájdalmas köhögés, ordugulás, ami megjelenik, gyakorlatilag mindegyiknek tüneti a kezelése. Súlyosabb esetben viszont már komolyabb kezelés, jelesen orvosi konzultáció után szükséges egy kezelés. Ami megkülönbözteti, tehát ha a náthára gondolok, akkor ezeket, amiket elmondtunk, illetve az influenza az nem jár feltétlenül náthás tünetekkel. Tehát ott nem biztos, hogy vannak felső légúti tünetek, hanem hirtelen kezdődő, nagyon rossz általános állapottal jár, izomfájdalmakkal, végtagfájdalmakkal, és a beteg egyértelműen úgy, még a kisbeteg is úgy fogalmazza meg, hogy olyan potyolt állapot, tehát olyan, hogy semmihez nincs kedve, de ereje sincs. És ilyen esetben feltétlenül orvoshoz kell menni. Ezeket az állapotokat mindig aszerint kell értékelni, hogy ismerve a beteg előzményeit, kor előzményeit, milyen betegségei voltak még? Tehát, hogyha egy krónikus beteggel állunk szembe, egy cukorbeteg gyerekkel, vagy szívrendellenességgel született, szívműtéten esett át esetleg, vese betegségei vannak, ilyen esetben akár egy egyszerű nátha is súlyosabb formát produkálhat. De a szülők általában ezeket tudják, és aszerint kezelik a gyerekeket.
0: Hogyha már itt tartunk, hogy mikor forduljanak a szülők azonnal orvoshoz, hogyha például egy gyerek hirtelen belázasodik, és tegyük fel, 40 fokos láza lesz, akkor várja meg a másnapot, hogy programáltasson a családorvoshoz, vagy inkább ilyen esetben, ha 40 fok felé megy a hőmérséklete, akkor inkább nem lenne jobb mentőt hívni, hogyha tegyük fel, valamilyen más betegsége is van mellette, vagy csak belázasodott?
1: Nyilván, hogy ilyenkor mentőt kell hívni, tehát ilyenkor azt kell mondani, hogy 112, és mondjam úgy, hogy inkább fölöslegesen hívjuk ki, de orvos és szakember nyugtasson meg, hogy a gyerek nincs veszélyben. Ugye körülbelül olyan 6 hónapos kortól 4-5 éves korig magas láz esetében a lázgörcs az, ami nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes és nagyon látványos, és ilyenkor nagyon megijedhet a szülő. Tehát fölmegy a láz a betegnek 39-40 fok fölé, végtag rángásokat produkál, vagy kimered teljesen a teste, esetleg ilyen ziláló légzése van, tehát ilyenkor mindenképpen, és nagyon figyeljünk oda arra, hogy mennyi ideig tartott ez. Ezek a konvulziók, tehát ilyen görcsök általában olyan 5 perc alatt max lejárnak. Jó, most, hogyha 6 percet tartott, az még nem olyan vészes, de hogy számít az időintervallum. Tehát ez nem egy epilepsziás görcs, hanem ezt a láz okozza, az idegrendszernek ilyen reakciója okozza. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy ne fogjuk le a gyereket, mert ugye az első mondjuk segítő elképzelésünk az, hogyha lefogom vagy megfogom, akkor nem fog ennyire rángatózni. Nem szabad lefogni, ez az egyik. A másik az, hogy stabil oldalfekvésbe tegyük a gyereket, hogyha hányik a gyerek, mert ugye lehet, hogy azelőtt evett, vagy még a gyomrában étel van, vagy nyáltermelés nagyobb mértékben történik, akkor stabil oldalfekvésben az kifolyik a száján, és nincs az a nagy veszély, hogy a légutakba visszafolyik a garatban. Tehát azt mondtuk, hogy ne fogjuk le a beteget, oldalfekvésbe tegyük, a szájában ne tegyünk semmi olyat, ami az a gondolat vezérelhet ilyenkor, hogy jaj, a nyelvét lenyeli, tehát a nyelve hátracsúszik, nem fog hátracsúszni. Ezt ne tegyük, mert nem tudjuk, hogy most lenyelheti azt, amivel mi segíteni akarunk. Ne adjunk vizet, hogy igyon, ne adjunk gyógyszert, hogy nyeljen, tehát ezeket semmiképpen. Ha elmúlt, utána a házi orvossal azt megbeszélhetjük, általában maradék tünetek nélkül múlik ez el. Nem minden gyerekgyógyászati iskola egyértelműen hozza összefüggésbe az idegrendszer állapotával, hanem a szervezetnek egy olyan láz reakciója, ami akár csak egyszer nyilvánulhat meg gyerekkorban, és maradéktalanul eltűnik.
2: Egy gyerek belázasodik, viszont még nem szükséges 112-t hívni, akkor az egy jó ötlet, ahogy szokták mondani, hogy hideg víz alá tegyük a gyereket, hogy egy kicsit lehűtsük jobban.
1: A hideg víz alátevés, de hideg víz, ez szobahőmérsékletű víz, tehát nem jéghideg víz. Bizonyos esetekben ez hasznos lehet. Úgy, ahogy a kánikulában egy túlmelegedett testet is, hogyha bemerítünk fürdőbe, akkor az jót tehet, tehát valamelyest csökkentheti a hőmérsékletét a testnek. Általában a gyerekes szülők, tehát a kisgyerekes szülők tudják azt, hogy addigi folyamatokban is milyen lázcsillapítót adtak. Az egy aranyszabály, hogy 18 éves korig aszpirint nem adunk. Tehát paracetamolt, illetve ibuprofent adhatunk a betegnek. Bocsánat, nem a reklám helye volt, de ez egy nagyon fontos információ, hogy aszpirin tartalmú, tehát szalicilsav tartalmú gyógyszert ne adjunk 18 éves korig. Utána már lehet, de utána már nem gyerek, hanem felnőtt az illető. És ezeket azért hangsúlyoznám, mert a gyerekgyógyászat egyik alap szabálya, hogy a gyerek nem kicsi felnőtt, hanem a gyereknek külön patológiája van, ezért fontos ez, úgyhogy a reklámért elnézést kérek. Tehát a megszokott lázcsillapítókkal, azokkal otthon nyugodtan bánhatunk. Kisebb gyerekeknek végbél kúp formájában, tehát ez bármilyen formában már elérhető, vannak ilyen instant oldódó, nyelvre tehető tabletták, vannak folyadékok, amelyeket lehet adni, tehát a gyerek ezeket lehet, hogy már ismeri és beveszi minden további nélkül. De a tüneteket, a kísérő tüneteket értékelve azért a házi orvossal jó beszélni, mert megtörténik az, hogy egy egyszerű náthának indultunk, 2-3 nap alatt esetleg a beteg állapota javult, utána volt 2-3 nap tünetmentes, és mikor másodszor kezdődik, tehát ezek a kétfázisú betegségek, mikor másodszor kezdődik ez az egész tünetegyüttes, már sokkal súlyosabb, magasabb lesz a láza a betegnek, és például egy addig nem produktív köhögés, tehát nem ürült semmi, hanem egy száraz köhögése volt a betegnek, nedvessé válik, produktívvá válik a köhögés, akkor mindenképpen egy bakteriális felülfertőződésre kell gondolni, tehát gyakorlatilag egy szövődmény következett be, aminek a kezelése már mást is feltételez, nem csak tüneti kezelést. De azt csak a házi orvos írhatja fel.
2: Honnan tudhatja egy szülő, hogy a gyermeknek csak egy enyhébb vírusos fertőzése, vagy csak egy kicsit kiszáradt a torka és azért köhög, vagy már influenzáról beszélgetünk, esetleg más komolyabb megbetegedésről, de inkább az influenzáról?
1: Az influenza az hirtelen, tehát jó általános állapotban hirtelen kezdődik, nagyon magas láza van, tehát egyenesen 38 fok fölé megy a láz, nagyon kifejezett izomfájdalmak és ízületi fájdalmak, és borzasztó rossz közérzet. Tehát ez az állapot mindenképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy itt nem egy egyszerű kényeskedésről, illetve egy egyszerű légúti vírózisról van szó. Ami még ehhez járul, az a száraz ugató köhögés, úgy hallatszik, és a szülő azt tudja, hogy eddig nem így köhögött. és nagyon erős torokfájás. Ez a torokfájásra egyszer egy kis betegem azt mondta, hogy tudod, nekem úgy viszket a torkom belső bőre. Tehát egy olyan állapot, amit semmi nem csillapít. Mert ilyenkor próbálkozhatunk torokfertőtlenítővel, próbálkozhatunk hidegebb folyadékkal, egy-két kortyal, és ez úgy megnyugtatja. De ebben az esetben ez nem hoz megnyugvást. Étvágytalan a beteg, jó, ennyi idő alatt mondjuk nem nagyon tud kialakulni, de látványos. Tehát az, hogy nem kér semmit, mindent visszautasít, amit addig szívesen fogyasztott, illetve hányás és hasmenés, ez főleg gyerekeknél, mert felnőtteknél az influenza esetében nem igazán jelentkezik, de gyerekeknél ez jelentkezhet. Na most ezt az állapotot nem igazán lehet vagy kell halogatni, hogy na majd holnap meglátom, hogy evoluál tovább, mert a kiszáradás veszélye jelentkezik. Kicsi gyerekek, tehát akár csecsemőknél mondjuk ritkább az influenza, de kisgyerekeknél már gyakrabban előfordul, a kiszáradás veszélye az óriási. És a kiszáradás szinte így tünetmentesen történik, és csak az eredményt látjuk. Az, hogy ha még olyan kicsi, és mégis influenzás, a kutacs, tehát a feje lágya, az besüpped. Ez egy nagyon fontos jel. Anélkül, hogy valami más tünetet is produkálna. Nagyon száraz a betegnek a bőre. Nyálelválasztás megszűnik, szinte a könnyelválasztás is megszűnik. És megjelennek a légzési elégtelenségnek, illetve a légzési érintettségnek a tünetei. Zilálva veszi a beteg a levegőt. Ha megnézzük a pulzusát, akkor az nagyon gyors lehet, mikor már nagyon lassú, az már egy súlyosbodási fázist jelent. Tehát ebben az állapotban muszáj orvoshoz fordulni. Otthon hát nem minden szülő tudja a betegnek a torkát megnézni, de egyértelműen látszik, hogy a lágy szájpad, tehát a nyeldeklőn fölül, a lágy szájpad ilyen pontozottan piros, tehát ilyen pici kis pontocskák vannak rajta, és van egy éles vonal a lágy szájpad és a kemény szájpad között. Tehát ilyen tünetekkel ne tartsuk otthon, orvost kell hívni, vagy mentőt kell hívni, attól függ, hogy a nap melyik szakában történik, illetve a házi orvossal mit tudunk megbeszélni. Na most sok virózis vagy nátha esetében, ha magas láz is jelentkezik, tehát elérjük a 38 fokot, akkor ugye az első érzésünk az, hogy na, mindenképpen csökkentsük a lázat. A láz az egy nagyon fontos védőfunkciója a szervezetnek. Tehát az első, amivel védekezhet egy agresszor jelesen a vírusok ellen, az, hogy lázat termel, olyan anyagok és olyan folyamatok játszódnak le, hogy a testhőmérséklete megemelkedik. Erre nagyon-nagyon fontos szerep jut a védekezésben. 38 fok fölött már a vírusok elpusztulnak, tehát gyakorlatilag a szervezet önmagát megmenti ezektől a betolakodó vírusoktól. Abban az esetben viszont, amikor ez a hőmérséklet emelkedés diszkomfortérzést ad a betegnek, látjuk rajta, hogy nincs jól. Az anyagcserében valami olyan elváltozás, például egy diabéteses betegnél, a vércukorszint elkezd ingadozni. Ezt azért mondom, mert akinek ilyen gyereke van, hát tudja mérni a vércukrát. Akkor ne szorítkozzunk arra, hogy na most még várunk egy picikét, és akkor pusztuljanak a vírusok, hanem éljünk a lázcsillapítás lehetőségével.
2: Gyakori helyzet, hogy a gyermekeknél csak enyhe orrfolyás van, de egyébként jól érzi magát. Ilyenkor feltétlenül otthon kell tartani a gyereket, vagy elküldhetik már óvodába vagy iskolába?
1: Nyilván, hogy még egészséges gyerek szüleje ugye fenntartja azt, hogy csak egészségesek legyenek a környezetben, de egy egyszerű nátha vírusfertőzésnél. Az első 2-3 napban a legfertőzőbb. Olyan 5-6 nap után már nem annyira, vagy van olyan eset, amikor egyáltalán, tehát már nem ürít vírust, hanem a tünetek még fent vannak a nyálkaártya gyulladása miatt, a köhögés az még egy ilyen kimenő köhögés, ami időnként köhinti el magát tulajdonképpen, tehát nem állandó jellegű. Ilyenkor már nyugodtan lehetne iskolába, vagy közösségbe, akár óvodába, vagy közösségbe küldeni a gyereket. Sőt, abban az esetben, amikor már ennyire lecsökkentek a tünetek, de mondjuk még orrcseppel komfortosabban érzi magát, és a gyerek magát el tudja látni, tehát ő magának az orrcseppet adagolni tudja, önellátó olyan értelemben is, hogy ki tudja fújni az órát úgy, hogy a zsebkendőt jól tudja használni, akkor lehetne nyugodtan közösségbe engedni. A másik dolog az, hogy ilyenkor, hogyha megnyugvást jelent a többi szülőnek, akkor tehetünk rá egy maszkot. Csak a gyerekek között azért van egy ilyen, hogy na, neked maszkod van, és nehogy ettől legyen az, hogy kiközösítik, vagy olyan megjegyzéseket tesznek esetleg rá, ami a gyereket bántja. De hogyha az előbb elmondottakkal mondjuk kiegyezünk, és a közösségben tanítónéni, óvonéni, aki van, ezt meg tudja oldani, és felül tudja vigyázni, akkor nyugodtan visszamehet. Mert annyi szabadságot egy szülő nem tud kivenni, amennyivel az utolsó tünet elmúlta után még egy napot is otthon tudja tartani. És nem azt mondom, hogy nem fertőző, mert ugye még jól esik neki esetleg az, hogy egy picikét pihenjen, vagy másképp étkezzen. Ez is egy fontos probléma, hogy mit ehet, és a közösségben ebből milyen problémák adódhatnak. De vissza lehet menni nyugodtan a közösségbe. Tehát ez nem akadály.
2: Mit tehetnek a szülők már iskola kezdés előtt, hogy megelőzzék igazából a fertőzéseket, amiket könnyebben el tudnak kapni a gyerekek?
1: Ugye mindig felmerül, hogy immunerősítő, hogy milyen immunerősítőt lehet kapni. Gyógyszerformában, ételformában, ételkiegészítőben, mert ugye különböző tejtermékekben jeleznek olyan anyagok, vagy jelzik azoknak az anyagoknak a jelenlétét, amelyek erősíti. Az nem így működik, hogy most erős lesz az immunrendszer, hanem az úgy működik, hogyha nem csak iskola kezdéskor koncentrálunk erre, hanem általában olyan az életvitelünk, hogy egészségesen táplálkozik az a gyerek, megfelelő módon pihen, és megfelelő ideig pihen, illetve megfelelő ideig mozog. Ez megint egy olyan stressz a szülőnek, és egy olyan stressz a gyereknek, amit nem első nap fogunk észrevenni rajta, mert ha ő egészségesen táplálkozik, akkor az egészséges táplálkozáshoz hozzátartozik minden olyan anyag, amit a szervezet fel tud dolgozni. Zsírok, szénhidrátok, fehérjék, ásványi anyagok és vitaminok. Ezek benne vannak a táplálékban. Olyan esetben viszont, amikor már nagyobb bacska a gyerek, és valami miatt ő pont úgy dönt, hogy vegetáriánus vagy vegán lesz, akkor egy darabig terrorizálhatja ezzel a családot, hogy na most nekem így kell főzni, de anyuka, apuka azt mondja, hogy ha gyerekem így akarja, akkor csináljuk. Pedig egy serdülőkorban vagy növekedésben lévő gyerek az a legrosszabb, amit elkövethet magával, hogy a táplálékból kivonja azokat az anyagokat, amelyek a szervezet szempontjából rendkívül szükségesek. Ha mégsem tudjuk lebeszélni a gyereket arról, hogy vegán legyen, tehát hogy semmiféle állati eredetűt nem fogyaszt, akkor is a B12-t, a cinket és a D-vitamint azt feltétlenül pótolni kell. Tehát ezek olyan anyagok, amelyek a növényi eredetűekből nem jutnak be a szervezetbe. Tehát ezekre oda kell figyelni. Na most vannak a kisebb gyerekek, akik bekerülve a közösségbe, a szülők úgy döntenek, hogy zeneóra, tornaóra, külön nyelvóra, ilyen óra, olyan óra. Akkora stressz ez a gyereknek, ami stresszt a szervezet többféleképpen próbál feldolgozni. A legmérhetőbb feldolgozás az, hogy a mellékvese elkezdi nagyobb mértékben termelni a bizonyos kortizol nevű hormont, ami felborítja az anyagcserét. Ezek a gyerekek elkezdenek vagy hízni, vagy hogyha már a pajzsmirigy is károsodik, elkezdenek nagy mértékben fogyni, és a stressztől se nem tudnak jól aludni, se nem tudnak koncentrálni, és akkor még elvárjuk tőlük azt is, hogy egyenek, és egyék meg azt, amit az iskolába adnak mindenképpen, de ha nem eszi meg, akkor pakolunk nekik jó nagy dobozzal, hogy azt megegyék, és teljesen felborul a működésük. Tehát az az elvárás, ami a gyerekekkel szemben van, hogy mindent rögtön megcsinálni, az nem a hasznukat fogja szolgálni. Vannak szervezetek, amelyek könnyebben átvészelik ezt, de vannak nagyon sokan, hogy és a szülő mit lát? A gyerekem nem alszik jól, esetleg eddig szobatiszta volt, most éjszaka bepisil, az iskolában nem tud rendesen teljesíteni. Mindig elnézem azt, hogy a nagymamák ugye elmennek az iskola elé, leveszik róluk a nagy terhet a gyerekekről, és kezükben nyomnak egy jó nagy adag, akár ilyen chipseket vagy mindenfélét, mert hogy szegény gyerek el van fáradva. Biztos el van fáradva, persze, hogy el van fáradva, de várjuk meg azt a ritmust, amiben a szervezet is tud működni, mert én most megtömöm az iskolából kijövet azzal, amivel hazamegyek, nem tudja megenni, nem is ebédel, szóval ez egy teljes káosz lesz belőle, és a sok plusz óra az nem oda fog vezetni, hogy ezekből a gyerekekből feltétlenül mindenben a teljesítés maximumát fogják adni, hanem összezavarodnak. És abból lesz az a sok anyagcserezavar, meg test

0: egészítések, tehát hogy plusz vitamint kell adni, de nem feltétlenül minden nap. Vannak multivitaminok, amelyeket x ideig ajánl a kezelőorvos, illetve vannak kiemelt vitaminok, tehát a kiemelt vitaminok a B12, amit az előbb is mondtam, a D-vitamin, illetve az ásványi anyaga közül a vas és a kalcium. Tehát ezek azok, amelyekre oda lehet figyelni, mert mérhető és látható hiánybetegséget okoznak. Most annyi fajta és formájú vitamin van, hogy azért nagyon figyelni kell arra, hogy melyiket választjuk ki. Vannak a kis marslakocskák, vannak az ilyen-olyan gumivitaminok, amelyeknek viszont nagy a veszélye, hogy a gyerek kedveli, és bizony hozzáfér akkor is, amikor a szülő nem akarja, hogy hozzáférjen. Túladagolásnak is veszélyei vannak. Tehát a kiegészítőket is csak orvosi ajánlásra. Mert vannak akár egy vesebeteg gyerek, vagy egy valamilyen vele született anyagcsere zavarban szenvedő betegnek, időnként szüksége lehet a betegsége kompenzálásában, tehát hogy szinten tartsuk a betegséget.
1: A kézmosás mellett milyen egyszerű hétköznapi higiéniai szabályokat érdemes megtanítani a gyermeknek, például a köhögésnél, ugye az orrfújásnál, hogy jobban figyeljen magára, és persze a környezetben lévőkre is?
0: Ez egy nagyon fontos szempont, hogy úgy kell a gyereket megtanítani, hogy te magadat is véded, és a környezetedet is, tehát figyelj arra, hogy ki van melletted. Most a kézmosást ugye a COVID-járvány idején azt az emberiségbe súlykolták, mondhatom így, de gyereknek azt meg kell tanítani, hogy miért kell szappannal mosni, hogy inkább folyékony szappant használjunk. Akkor, ha hazaér a gyerek, akkor mielőtt valamihez is hozzányúl, tehát levetközik, átöltözik, kezet mos. Tehát először azokat az utcai ruhákat, vagy iskolai ruhákat vesse le, a cipőjét vesse le, és mikor már minden megvan, azután mosson kezet. Ha mosdót használta, akkor mosson kezet mindenképpen. A szemét ne vakargassa, tehát a szemét nincs miért foglalkozzon vele. Az orrát ne piszkálja. A szájába ne tegye a kezét. Tehát a kisebb gyerekekre mondjuk oda kell úgy figyelni, hogy megakadályozni őket ebbe, a nagyobbakat csak megértik, hogy működik ez. A maszk viselésére már azért csak rá lehet venni, hogyha olyan állapotban van. Jó, ennek van az extrém változata, hogy mikor a gyereknek tényleg akár egy olyan kezelésen esett át, vagy transzplantált gyerek, tehát akkor mindenképpen kell viselje a maszkot. És hogy ez nem csak arra vonatkozik, hogy magát megvédje, hanem a környezetét. Na most azzal, hogy hogyan tüsszögünk, és hogyan köhögünk, hát erre is sok változat van, és ajánlás. Az ideális az lenne, hogyha egy papírzsebkendőbe, tehát mindenképpen papírzsebkendőt használjunk. Papírzsebkendőbe köhögünk, illetve tüsszögünk, és ezt a papírzsebkendőt utána megfelelő helyre dobjuk el, tehát hogy zárt konténerbe dobjuk. Hát ez van, mikor lehetséges, van, mikor nem, de hogy eleve tudja a gyerek, hogy erről van szó. Papírzsebkendőt, ha olyan állapotban van, pakoljunk neki eleget egy napra, hogy ne kelljen őrizgesse a kis vírusokat a zsebében. De hát az iskolában is vannak ilyen játékos oktatások, hogy melyik gyereknek milyen szerep jut abban, hogy tisztán tartsuk az osztálytermet, megvédjük a gyerekeket a bacillusoktól, meg a vírusoktól, mert a gyereknek, ha azt mondom, hogy vírus, nem biztos, hogy érti, de a bacillus az, ami fertőzhet, és akkor így érti. Tehát ezeket mind jó megtanítani neki, vagy hogy tisztán tartsa akár az írószereit, vagy a könyveit, füzeteit, játékait tartsa tisztán, és lehet nekik ilyen programokat szervezni, hogy na, most megtakarítjuk, úgy, ahogy anya megtakarítja a cipődet, mikor kisebb vagy, utána együtt megtakarítjuk, a játékokat megtakarítjuk, és szépen sorba tesszük. Kimossuk a plüssöket azért, mert hát nekik is kell egy kis fürdő, tehát lehet módszereket találni.
1: A mai látogató egészség és életmód magazinunkban dr. Bakos Katalinnal beszélgettünk az iskola kezdéssel összefüggő betegségekről. Megköszönöm figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt fél órában. Ungvári Szendit hallották.
2: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

Az elmúlt percekben látogató egészségügyi magazinunk múlt hétfői ismétlését hallgathatták meg Ungvári Szende szerkesztésében. A következő percekben válogatott klasszikus zenét hallgathatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm Önöket szeptember 25-én, pénteken az Ágnus Rádió Homokóra műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami William Faulkner amerikai író tollából származik, és így hangzik. A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő két órában. Hamarosan meghallgathatják a nap áhítatát, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. Ez pedig fülbejó könnyű zenei műsorunk múlt szombati ismétlése fogja követni Bíró Hunor szerkesztésében. Adásunk harmadik órájában pedig a múlt szombati határtalant hallgathatják meg, amely a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. Ezzel várom Önöket a következő két órában, ha tehetik, tartsanak velem. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Hermann Dániel tolmácsol a kedves hallgatóknak.

a nevetés ajándéka. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Filippiek 4:19. A mai áhítatot Tyler Myers, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. Borzalmas napon volt a munkahelyemen. Fáradt voltam és stresszes, mivel nagyon gyors ütemben kellett dolgoznunk. A füldugó kényelmetlen volt, de a hangos dübörgőgépektől csak erősebb lett a fejfájásom. Körülbelül 10 alkatrésszel volt lemaradva a miszer előszalagunk, és már jöttek az újak. Arra gondoltam, hogy egyszerűen feladom és hazamegyek. Mégis az első szünetben inkább elkezdtem imádkozni. Istenem, már ideig eljutottam, kérlek segíts végig csinálni a műszak hátralevő részét. Ahogy visszatértem a szalaghoz, a helyzet nem lett jobb. Próbáltuk behozni a lemaradást, de nem segített. A második szünetre majdnem felrobbantam, ekkor így imádkoztam. Istenem, eddig bírtam, segíts nekem és a munkatársaimnak. Ha nem teszel valamit, Uram, én nem bírom tovább. Visszaválaszoroktam a szalaghoz, ahol a kollégáim még mindig próbálták behozni a lemaradást, de hiába. Ez alkalommal a frusztráció helyett elkezdtem nevetni. Nem volt igazán okom a nevetésre, de kitört belőlem, mint egy sebes áramlat, és nagyon felszabadító volt a béke, amit akkor éreztem. A végén 10 alkatrészt hagytunk a harmadik műszakra, és a főnök nem örült ennek, de a korábbi feszültség eltűnt bennem. Az Istentől kapott nevetés segített, hogy végig tudjam csinálni a napot. Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük a nevetés ajándékát, ami sokkal elviselhetőbb és élvezhetőbbé teszi az életet. Ámen. A mai áhítatot Tyler Myers, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. Imádkozzunk a szerelőszalagon dolgozó emberekért.

Szeptember 25-e, az év 268. szökőévben 269. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 97 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió szeptember 25-i kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1513-ban Vasco Núñez de Balboa spanyol felfedező első európaiként megpillantja a csendes óceánt. 1555-ben ezen a napon kötötték meg az augsburgi vallás békét. Hivatalosan elismerik az evangélikusok egyenjogúságát a német-római birodalomban. Ezzel lezárulnak a reformáció korának vallásháborúi. 1890-ben ezen a napon Kaliforniában az óriás mamutfenyők védelme érdekében megalapítják a Sequoia Nemzeti Parkot. 1926. szeptember 25-én Henry Ford bevezeti a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. 1931-ben ezen a napon Budapesten a Royal Moziban levetítik az első magyar hangos filmet, a Kék Bálványt. 1992-ben átadják a forgalomnak a Rajna-Majna-Duna csatornát, amely a világ leghosszabb belvízi útja. 2008. szeptember 25-én megnyílik a Gustav Flaubert híd a Szajnán, Európa leghosszabb és legmagasabb mozgóhídja.

a történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésnapjára emlékezünk szeptember 25-én. 1657-ben ezen a napon született Thököly Imre, magyar főnemes, kuruc hadvezér, majd 1690-től Erdély fejedelme. 1791. szeptember 25-én született Markó Károly, magyar festőművész, a magyar tájképfestészet iskola teremtőmestere. 1897-ben született William Faulkner, Nobel-díjas amerikai író, egyike a 20. század legnagyobb hatású irodalmi nagyjainak. 1906. de szeptember 25-én született Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics, orosz zeneszerző, aki egyike a 20. század legjelentősebb komponistáinak. És 1983-ban ezen a napon született Varga Dániel, magyar olimpiai és világbajnok vízilabdázó.

a születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 25-én. 1849-ben ezen a napon hunyt el idősebb Johann Strauss, osztrák hegedűművész, zeneszerző, karmester, zenekarvezető. 1862-ben, szeptember 25-én hunyt el Kohári Mária Antónia, az első magyar zeneszerzőnő, II. Ferdinánd portugál király édesanyja. És 2009-ben ezen a napon hunyt el Bújtor István magyar színész, filmrendező, forgatókönyvíró és vitorlás versenyző.

0: Az elmúlt percekben fellapoztuk a nap kalendáriumát Deák Anitával, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Ember 25-én Kende, Nikolett, Miklós és Mór névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Kende, kazár magyar eredetű név, a régi magyar kündű személynévből származik, az ótörök méltóság névből való, Levédiában és Etelközben az ős magyar törzsszövetség fejét nevezték így. A Nikolett a görög Nikolaos, magyarul Miklós férfi név, francia eredetű női változata. A Miklós görög szláv eredetű név, a görög Nikolaos név szláv formájából származik, jelentése győzelem, nép. A Mór pedig a Móric 19. századi rövidüléséből származik, más magyarázat szerint a Maurus rövidüléseként tartják számon, jelentése Mór, szerecsen. Köszöntünk tehát szeptember 25-én minden Kende, Nikolett, Miklós és Mór nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

Nem mozdul el, csak lebeg egy fél napja már. Fontos vagy, de fontos a csönd is. Most lenn vagyunk,

0: Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük Charlie, menjünk tovább című dalával. Isten éltesse őket még nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben fülbejó könnyű zenei műsorunk múlt szombati ismétlését hallgathatják meg Bíró Hunor szerkesztésében.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
3: Mi vár, mi vár, mi vár rá?
2: És ilyet is.
3: Add vissza a játékom, a tájéron a játékom.
2: Fülbejó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión. Ez itt a Fülbejó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora. Én Bíró Hunor vagyok, köszöntöm Önöket. Mai adásunkban a magyar blues legendás alakjára, Deák Bill Gyulára emlékezünk. A következőkben felelevenítjük a 77 éves korában elhunyt énekes életének és zenei pályafutásának fontosabb állomásait. Tartsanak velünk!

Deák Vil Gyula gyerekkorában futballista szeretett volna lenni, az MTK-nál játszott 10 évesen, de 11 éves korában egy orvosi műhiba miatt elveszítette bal lábát. Idézem, műtötték a lábam, és nem vették észre, hogy elvágták az ütőeret. Begipszelték, iszonyatos fájdalmaim voltak, hiába kaptam a sok gyógyszert, egyszer csak vittek a műtőbe, gondoltam végre leveszik a gipszet. Elaltattak, amikor felébredtem, láttam apámat, anyámat, sírtak. Nem értettem. Keltem volna fel, nagy örömmel, hogy végre gipsz nélkül tudok majd járni. Felhajtottam a takarót, akkor láttam meg, hogy levágták a lábam. Így emlékezett vissza az esetre, még 2008-ban a Heti Válasznak adott interjújában az énekes. Ezután a zenében találta meg magát, énekelni kezdett, a 60-as évek végén már a kőbányai sztár együttes tagja volt, egyik barátja aggatta rá a Bill nevet, ami rajta is ragadt. Ezután számos együttesben megfordult, beszállt például a Sirius, a P-Mobil vagy a Mini dzsemeléseibe is. Saját bevallása szerint Radics Béla és főleg Orszácki Jackie volt rá nagy hatással pályája kezdetén. Deák Bill a Hobo Bluesben tagjaként lett országosan ismert előadó. A zenekarba Póka Egon invitálta meg 1979-ben. Erdős Péter, a Kádár korszak zenei irányítója eleinte nem tartotta színpadképesnek, az akkor minden zenekar fölött mindenhatónak számító szervezet, az országos rendezőiroda sem akarta színpadra engedni emiatt. Végül Földes Lászlóék járták ki, hogy Bill is ott legyen velük a színpadon az Omega előzenekaraként az egyik első turnéjukon. Hobó a következőképpen emlékszik vissza arra az időszakra. Egonnal elhatároztuk, hogy addig segítjük, amíg szüksége van rá. 5 évig volt velünk, azután kivált.

Csodatáltost alakította a zenész. Azon keresztül ismerték meg olyan emberek is, akik addig nem ismerték a Hobo Blues Bandet. Deák Bill Gyula az 1984-es Rossz Vér című lemezzel már saját néven is bizonyított. Az a lemez az akkori nyilatkozatok alapján azért is születhetett meg, mert az István a király megnyitott bizonyos kapukat Bill előtt. A legendás album dalait lényegében a Hobo Blues Band tagjaival készítette. Póka Egon, Tátrai Tibor, Hobo mellett közreműködött szerzőként vagy előadóként azon a lemezen Presser Gábor, Stevanovics Dusán és Falusi Marian is. A Hobo Blues Band ugyanebben az évben adta ki a máig meghatározó Vadászat című konceptalbumot. A Rossz Vér ennek a lemeznek a nyersebb, zsigeribb pár darabja volt. Mindkét lemezt a legjobb rockalbumok között emlegetik a megjelenésük óta. Deák Bill saját bevallása szerint ekkoriban veszett össze különböző viták miatt Hobóval is, és 1985-ben kilépett a zenekarból.

A Hobo Blues Bandből történő kiválása után Deák Bill előbb a Cormorant tagjaival állt össze, velük készítette a Minthalálig Blues és a Bill Kapitány Blues Cirkusza című lemezeket a 80-as években. 1993-ban újra összeállt Póka Egonnal és Hobóval, hogy elkészítse a Bűnön, Börtönön, Bánaton túl című albumát. Később saját zenekart alapított, utoljára 2009-ben jelent meg albuma a Király meséi címmel. 2023-ban, 75 éves korában adott életműkoncertet a Budapest Sportarénában, és még ezután is rendszeresen koncertezett. Idén, 2026. júliusában hirdette meg újabb turnéját, azt tervezte, hogy több városban is koncertezik évvégéig, még szeptemberben is voltak fellépései, előtte nem sokkal augusztusban a Bródi napon is szerepelt a Sziget nagy színpadán. Egy 2008-as interjúban a következőképpen fogalmazott. Azt szoktam mondani, hogy aki nem élt át nehéz napokat, nem tudja hitelesen előadni ezt a fajta zenét. Én ehhez értek, nem is akarok soha más csinálni. Deák Bill Gyula 2026. szeptember 17-én, 77 éves korában pacemaker beültetést követően hirtelen szívhalál következtében hunyt el. Egy 1984-es koncert után a legenda szerint Chuck Berry a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte egy közös koncertjük után. Hangja, dalai örökre velünk maradnak, legyen neki könnyű a föld.

0: Eddig tartott Fülbe jó könnyű zenei műsorunk mai adása. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Agnus Rádió közelben.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
3: Mi vár, mi vár, mi vár rá?
2: És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Az elmúlt percekben Fülbe jó könnyű zenei műsorunk múlt szombati ismétlését hallgathatták meg Bíró Hunor szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 25-én, pénteken, az Ágnus Rádió homokóra műsorának harmadik órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, ami William Faulkner amerikai írótollából származik, és így hangzik. A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt. Most pedig lássuk, mivel várom a kedves hallgatókat műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Ebben az órában a múlt szombati határtalan válogatást hallgathatják meg, ami a Kárpát-medencei református rádiók közös műsora. Ezzel várom önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ingatlant vásárolt a Kegyes Alapítvány.
4: Háló Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek.
3: Idén is keresik a Kincsesváros kiválóságait.
5: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
3: Színházi évad a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színházban.
6: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni.
3: 20 éve a rászorulókért.
7: A diakóniának az a szerepe, hogy tulajdonképpen az egyház, amióta létezik, nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem megpróbál Krisztus tanítása nyomán és az apostolok tettei nyomán követni ezt a mintát, hogy hirdetni az evangéliumot, illetve hogy segíteni az emberek szükségén. Ez azt jelenti, hogy beteggondozás, vagy rászorultaknak való segítés, vagy bármiféle diakóniai szolgálat.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány munkáját az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísérhettük. Az alapítvány 2017 óta dolgozik azért, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai kórházakban hagyott gyermekeknek és rászorulóknak. A Jónak lenni jó kampány pedig új lendületet adott ennek a munkának, azóta pedig számos fontos céljuk valósult meg. Közben a háttérben egy régi álmuk megvalósításán is dolgoztak, sikerült megvásárolniuk egy korábban hotelként működő ingatlan együttest Tiszakeresztúr határában, amely a jövőben az alapítvány központjaként szolgálhat. Innen szeretnék tovább folytatni és bővíteni azt a segítő munkát, amelyet évek óta végeznek. Erről Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgetünk.
1: A Kegyes Jótékonyság Alapítvány a Jónak lenni jó projekt keretében a támogatott volt az előző esztendőben, és így aztán ma már látjuk a gyümölcsöket, illetve látjuk a munkát, amelynek köszönhetően megindult. Az elmúlt hetekben rengeteg dolog történt, többek között Ráton, illetve Keresztúr vonzás körzetében is történtek beruházások. Miről van szó?
2: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek, mert a nagy álmunk az volt, hogy vásároljunk egy épületet, pontosabban nem úgy volt, hogy vásároljunk, csak hogy elmondtuk az álmot, hogy mit szeretnénk, és úgy döntöttünk a jelenlegi helyzetben, hogy mi nem az alapkőletétellel kezdjük, és hozzuk a munkagépeket, és kezdjük a fundamentumot építeni, meg milliós terveket kiadni egy ilyen projektre, hanem mivel a jelenlegi helyzetben itt Kárpátalján találtunk olyan helyet, ami megfelel a mi igényeinknek, és aztán majd ugye átalakítjuk még jobban arra az igényre, ezért vásároltunk. És én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok időt, nagyon sok energiát, sok ideget megspóroltunk, amit majd ugye a jövőben arra fogunk kamatoztatni, hogy minél hamarabb elkezdjük, amit megterveztünk, megálmodtunk.
3: Mostani ingatlanokkal mi lesz majd a cél? Honnan kezdődik el a, nevezzük így, építkezése, már a folyamatnak, nem az épületnek?
2: Ez nagyon így jó, hogy végre lesz egy központunk. 9 éve indult egy adomány átadással ez a történet, azzal, hogy bementünk a kórházba néhányan, és átadtunk egy 100 000 forintnyi adományt, és hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy van egy alapítvány, és hogy annak most már lesz egy irodája, ahova úgymond összpontosul minden, és lesznek ezen a helyen raktárunk, mert vannak raktáraink, szétszórva béreljük, mint minden más alapítványnak, tehát ezek a infrastruktúra kell ehhez az egész működéshez, de hogy most minden egy helyen lesz, és most ugye ez az időszak jön, hogy átvinni, átfuvarozgatni a dolgokat, tehát nagyon sok munka következik, hogy ez a központ valóban központként működjön, ugyanakkor a fő projekt, hogy itt legyen egy krízisközpontszerű hely, egy menedékhely, egy hely anyáknak, akár úgy, hogy a most lévő szolgálatunk folyamán ismerkedünk meg velük, és most már végre fel tudjuk ajánlani. Erre még eddig nem volt lehetőség, ha megismerjük ezt az anyát, vagy ha kapcsolatba kerülünk most már ilyen anyával, aki ott hagyja a gyerekét a kórházba. Hihetetlen, de még most is úgy beszélek róla, hogy szinte nem hiszem el, hogy most már fel tudjuk ajánlani neki, hogy jöjjön, és ott van ez a hely, és el tudjuk kezdeni ezt az egészet. Nyilván még nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell utána járni jogilag, vannak ilyen lépések is. El szeretnénk menni nagyon hamar egy olyan helyre, ahol ez már működik itt Ukrajnában, és megnézni, hogy hogyan működik a finanszírozás, az egésznek a hosszú távú megtervezése, az önfenntarthatósága. Ezek mind nagyon-nagyon izgalmas kérdések, de mégis ott vagyunk egy ponton, ami hihetetlen, hogy itt állunk, és amikor ott vagyok az épületben, és ott állok, meg körbe meg a szobákba, akkor még nagyobb hihetetlen dolog. Nagyon, nagyon jó érzés.
1: Beszéltünk arról, hogy több intézménynek is sikerült ezen a projekten keresztül egyfajta keretet biztosítani, éppen a Ráti Gyermekintézetnek lesz egy új műfűes pályája, ami szintén most kezdte el az átalakulását.
2: A jónak lenni jó folyamán történt az, ugye visszamenve a kezdetekhez, annak idején, amikor még a kampány előtt dr. Biró Erzsébet ajánlotta a kegyest a kampányba, ugye a közmédiának szüksége volt valakire, a KIN keresztül meg tudja csinálni ezt a kampányt, és akinek tulajdonképpen, tehát hogy végig is kellett csinálni ezt a kampányt, két havi anyagot kellett ugye biztosítani, média anyagot. Mi ebbe belementünk, de mindenki tudta, hogy nyilván a fókusz egy alapítványon van, viszont folyamatosan kommunikáltuk, hogy ez nem csak a kegyesről szól. Ugye így volt az, hogy ellátogathattunk a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthonba és a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba is. Én akkor ismerkedtem meg velük tulajdonképpen közelebbről először. Folyamatosan megbeszéltük a vezetőjével, hogy mire lenne ott szükség. És a focipálya ötlet, ez azért nagyon jó ötlet, mert ebből mindenki kiveszi. Tehát az apuka, az anyuka, a gyerek, gyakorlatilag ott öt külön család van. Most az, hogy egyik házat újítanánk fel, vagy a másikat, vagy a harmadikat, az kevés lenne. De így egy olyan dolgot sikerült Biró Péterékkel kitalálni, hogy a focipálya, sőt még a Rátiak is úgy tudom, hogy oda bejárhatnak, tehát hogy gyakorlatilag még a falu közösségének is lesz ott egy műfűves pálya, és hát hála Istennek sikerült vállalkozót találni, szerződéseket kötni, terveket elkészíteni, és most ott tart a folyamat, hogy a munkagépek megjelentek, és ígérik, hogy 3-4 héten belül kész lesz. Tehát még az őszi időben bele fog férni egy kis foci ezen a foci pályán.
3: Hogyan folytatódik tovább a projekt? Ahogy említetted, tiszteletes úr, ez most egy megálló, ez a fázisnak a következő pontja. Merre indul tovább?
2: Egy hatalmas lehetőséget kaptunk a Jónak lenni jó kampánnyal, és tényleg olyan érzésem volt, mint amikor egy másik pályára áll az űrhajó, vagy kilőnek valakit az űrbe, és felállítanak egy másik pályára, ráadásul Kapu Tibor volt ugye az arca ennek a kampánynak, de hogy tényleg az alapítványunk egy másik pályára állt, már az elmúlt hónapokban is rengeteget fejlődtünk, én magam nagyon-nagyon sokat tanultam már szervezetiségből, alapítvány vezetés. Tényleg a jövő szempontjából már nem merem azt mondani, hívő emberként eddig se mondtam ilyet, hogy nincs lehetetlen, de már tényleg nem merem azt mondani, hogy nincs lehetetlen, mert Istennek minden lehetséges, és az, ami történik, azt Isten akarta így. Én mindig ezt mondtam, hogy igen, alapítvány vagyunk, nem egyházi alapítvány, civil alapítvány vagyunk, de tele hívő emberekkel, és Isten megmutatta rajtunk keresztül, hogy minden lehetséges, és most folyamatosan is ezt mutatja meg, és így nézek a jövőre is, hogy ha az az ő terve, és az ő akarata, akkor tényleg is már rövidesen meg fog valósulni ez a hely, de ahhoz persze, hogy kellenek emberek, kellenek önkéntesek, kellenek továbbra is támogatók, még nagyon-nagyon sok minden lesz, de én ugyanígy az Isten kezébe teszem le ezeket a dolgokat minden egyes napon, ahogy eddig is, és hiszem, hogy nem lesz lehetetlen, és ez fog működni, de ami a mi részünk, az bele kell tegyük.
0: Az elmúlt percekben Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Szeptember 26-áig 6 kategóriában lehet jelöléseket benyújtani a Kincsesváros kiválóságai díjra. A kezdeményezés célja, hogy elismerje és bemutassa azokat a kolozsvári magyarokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel vagy közösségi szerepvállalásukkal hozzájárulnak a város életéhez. A kezdeményezésről és a jelölés menetéről a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével, Szilágyi Lóránttal beszélgetett Ungvári Szende.
1: Tavaly indult útjára a Kincsesváros kiválóságai kezdeményezés. Milyen célból hoztátok létre annó a programot?
2: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
1: Már az első évben ugye közel 11 000 szavazat érkezett. Mit mutat nektek ez a szám? Mennyire volt szükség egy ilyen jellegű kezdeményezés a Kincses Kolozsváron?
2: Úgy gondoljuk, hogy szükség volt erre a kezdeményezésre, ahogy te is mondtad, a számok is ezt mutatják, amelyek a tavalyi évben begyűltek a projekt kapcsán. Tavaly évben azt vettük észre, hogy az emberek még nem ismerték, nem is volt nagyon honnan ismerik ezt a projektet, viszont hogy egyre inkább kifutott ez a projekt, annál inkább tartották értékteremtőnek és tartották egy hiánypótló projektnek.
1: Hétfőtől indult a jelölés ebben az évben. Igazából ugye bárki jelölhet személyeket 6 kategóriában. Mi alapján alakítottátok ki ezeket a területeket?
2: Úgy alakítottuk ki ezeket a területeket, hogy bárkit is jelöljünk, akkor ezekbe a kategóriákba el lehessen helyezni az adott illetőt, ahogy te is mondtad, 6 kategóriában lehet nevezni embereket. Oktatás kategória, művészet, életisbiztonság, szolgáltatás és vállalkozó, illetve életmód kategóriában. Tehát itt az orvostól elkezdve a bolti elárusítóig mindenkit meg lehet szólítani.
1: Volt olyan például, aki tavaly saját magát jelölte, tehát nem muszáj más jelöljön valakit?
2: Én nem emlékszek arra, hogy valaki jelölte volna saját magát. Általában más emberek jelöltek másokat. Erre még nem volt példa, de lehet nyugodtan saját magunkat is jelölni, ez nem kizáró jellegű.
1: A jelölések után mi a következő lépésetek?
2: Miután beérkeznek a jelölések, ezt követően lesz egy adatfelmérés és adategyeztetés, illetve megkeressük mindazokat a személyeket, akik jelölve voltak erre a díjra. A kollégák felkeresik őket telefonon, és bemutatják a projektet, elmondják, hogy nevezték őket erre a díjra, és hogy elvállalják-e a jelöltséget. Miután lejár ez az adategyeztetés, utána pedig kezdődik a szavazás, és itt bárki szavazhat, minden kategóriában egy jelöltre lehet szavazni.
1: Tavaly körülbelül hány jelölés érkezett be hozzátok?
2: Tavaly több mint 100 jelölés érkezett, illetve hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy valakit többször jelöltek, akkor egy ilyen 160 jelölésről beszélhetünk.
1: Ilyenkor Kolozsvár lakosai hogyan ismerhetik meg a jelölteket, illetve hogyan tudnak majd szavazni?
2: Tavaly egy picit nehezebb dolgunk volt, ugye már új projektbe kellett mutatni a közösségnek. A leginkább az online felületeken próbáljuk elérni a közösséget, a kolozsvári közösséget, és mindemellett ugye mi a Kiforral partnerségben vagyunk a kolozsvári RMDS-szel is, és így próbáljuk minél jobban elérni a célközönséget, de például most volt a Kolozsvári Magyar Napok, ahol az Ifjúság udvar keretén belül szerveztünk egy panelbeszélgetést a tavalyi győztesekkel, ez is jó volt, hogy megismerették az emberek a győzteseket, illetve aki még nem hallott a projektről, az most hallhatott róla. És a jelölteket pedig ki fogjuk tenni a kiválóság.kolozsmegye.ro weboldalra, ott mindenkinek lesz egy leírása, úgyhogy elolvashatják az adott illetők munkásságát, és például sokat segít a népszerűsítésben, az is tavaly is láttuk, hogy jól működött, hogy a díjra jelölt személyek azok a saját közösségi média platformokat platformokon megosztották az eseményt, illetve megosztották azt, hogy jelölve lettek erre a díjra.
1: Idén hányadikától lehet a jelöltekre majd szavazni?
2: A jelöltekre október 7-től lehet szavazni.
1: És ilyenkor például egy messenger üzenetet kell küldeni a jelölt nevével, vagy SMS-t?
2: Nem, a szavazás 100%-ig a weboldalon történik, tehát elérhető lesz október 7-től az a fül, hogy szavazok, arra rákattintunk, meg kell keresni a weboldalon a kategóriában a személyeket, és ott kell majd szavazni.
1: Ha jól néztem, akkor november 25-én lesz a gála. Mit lehet már most tudni az idei gáláról?
2: Nem szerettünk volna az idei évben nagy újításokat bevinni a projektben, sem a gálában, sem itt belsőleg azt a célt határoztuk meg, hogy még inkább tegyük láthatóvá ezt a projektet. A gálára viszont úgy készülünk, hogy egy picit színvonalasabb legyen, sikerüljön elhívni minden jelöltet, illetve idén is készülünk egy vagány produkcióval.
1: Milyen elismerésben szoktak részesülni a díjazottak?
2: Kolozsvári Magyar Napok alatt szervezett panelbeszélgetésen beszélgettünk, ugye említettem már a nyertesekkel, és kérdeztük azt is, hogy milyennek voltak a tapasztalatok, és ott többen elmondták azt, hogy azt tapasztalták, hogy ebben a rohanó világban lehet néha megkapják a köszönetet, az elismerést közeli hozzátartozóktól, vagy esetleg kollégáktól, akikkel együtt dolgoznak, viszont, ahogy említettem, rohanó világban vagyunk, nem vesszük annyira figyelembe ezt, vagy lehet elsétálunk mellette. És mikor konkrétan látjuk, hogy egy adott projekt erre van célozva, illetve esetleg konkrétan látjuk az ismerőseink hozzászólását a Facebook poszt alatt, akkor picit megállunk és elgondolkozunk, és jól esik az, hogy a munkák értékelve van, illetve egy közösségi elismerésben részesülnek ezek a személyek. Tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon jól esett a nyerteseknek a tavalyi díj.
1: Ha valaki most hallja először ezt a kezdeményezést, és van a környezetében egy olyan ember, akit úgymond méltónak tartana az elismerésre, mit mondanál neki, hogy miért érdemes jelölnie azt a személyt?
2: Úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az elismerésre, és mindenkinek szüksége van a dicséretre. Mi ezt picit a projekt által felfokoztuk, és nem kell attól félni, hogy talán nem érkezik az adott illetőre elég szavazat, ugyanis a tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem feltétlenül azok az emberek kapták meg a díjat, akik például a kolozsvári közösségben elég nagy követőbázissal rendelkeznek. Úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy a kisüzletben a boltjeladótól kezdve a személyedzőtől mindenkit lehet erre a díjra jelölni, mert Kolozsvár közössége színes, Kolozsvár közössége nagy, és bárki elnyerheti ezt a díjat.
0: Az elmúlt percekben Szilágyi Lóránttal, a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Szeptemberben ismét megtelik élettel a színpad, hiszen kezdetét veszi az új színházi évad a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. A társulat számára az új évad mindig új kihívásokat, új előadásokat és természetesen új találkozásokat is jelent a közönséggel. Az új színházi évadról, a társulat terveiről és a várható előadásokról Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.
1: Szeptember 1-én ugye becsengettek az általános iskolákba, véget ért a nyári szünet, talán pihent a színház is nyáron, mondjuk augusztusban egy pár napot. Új lendület, új tervek, mi várja a kárpátaljai nézőket, hogyha a Beregszászi Színházra gondol?
2: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén

0: ott a magyar nézői bázis a színházi berkekben, Ungváron, Munkácson, Nagyszőlősön, Técsőn, Visken, és még sorolhatnám a településeket. Tehát ezeket a településeket is nagy örömmel szolgáljuk ki a terveink szerint majd a 26-27-es évadban. A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Déri Népprogram bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagy Muzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat. Az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk. Tehát ez a kétnapos programsor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
1: Picit mielőtt még a sajátokra átmennénk, a Déri Népprogram, a Magyarországi Déri Népprogram, ugye most már lassan egy éve a színházi kapcsolatrendszerbe beépülve működik itt Kárpátalján. Mekkora segítség ez, nem tudom, hogy jó-e ez a kifejezés, mekkora segítség ez, vagy mekkora színfolt a Kárpátaljai megye Magyar Drámai Színház palettáján?
0: 2025. májusában külhoni területeken először Kárpátalján indíthatták útjára a magyarországi székhelyű Déri Népprogramot, amely Magyar Kulturális Kormányzat által támogatott összművészeti, de leginkább színházművészeti program. Ennek az alapja, hogy különböző befogadó helyekre, jelesül Kárpátaljára, azon belül Beregszászba, különböző nemzedéknek, életkornak szóló színházi produkciókat hívhatunk meg vendégségbe. Ezeknek a szakmai lebonyolításával a Beregszászi Színházat bízták meg itt Kárpátalján, partnerünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Rákóczi Szövetség. Mondhatom azt, hogy egyrészt óriási segítség, hiszen a megmutatkozó is megmaradt, fennmaradt nézői igényt segítenek ezek az előadások kiszolgálni a Beregszászi Színháznak, hiszen kevesebb járművel, picit megfogyatkozott létszámmal kell a kárpátaljai régiót járnunk, úgyhogy milyen jó az, amikor új programokkal, széleskörű kínálattal, nem csak nagy színpadról ismert előadásokkal, hanem tantermi előadással, pantomim játékkal, különböző mentálhigiénés és koordinációs feladatokat, színházpedagógiából ismert feladatokat, felvonultató darabokkal, műsor és programszámokkal jöhetnek ide vendégelőadók, ismert magyarországi színészek érkeznek ráadásul, hiszen Kossuth Jászai díjas, kiváló érdemes művészek sorát láthattuk vendégül, tehát egyrészt segítség és támogatás ez a Beregszászi Színháznak, másrészt pedig szakmai előrelépést kínál, hiszen a már felsorolt alkotókkal sorra elmondhatom, hogy jó kapcsolatot ápolunk azóta is, tehát a szakmai viszonyrendszerünk kitágult ennek köszönhetően, már jó barátként tudjuk ezeket az előadókat hívni. A már említett Pataki Szilvia mellett októberben, 22-23-án például Sáfár Mónika és Kautsky Armand lesz a Beregszászi Színház vendége, egy 56-os tematikájú előadással, tehát előre megvan a programtervünk, minden hónapban legalább két kitelepüléssel készülünk, a már elmondott érdemek és segítségek mellett óriási lehetőségnek tartom azt is, hogy megszólíthatjuk az óvodás korosztálytól tehát az alsó iskolában az alsósokat, illetve az általános és középiskolában tanulókat egyaránt a színház nyelvén.
1: Ugye a Déri Népprogram egyik mottója, vagy azt hiszem a mottója az, hogy színház mindenkinek, és hát itt Kárpátalján ez meg is valósul. Jó, tegyük félre a Dérinét, ha ezt félre lehet egyáltalán tenni. Mi a helyzet a saját előadásokkal, illetve magával a színházzal? Mik a tervek?
0: Következő legnagyobb dobásunk itt Kárpátalján, a Romzsa Tódor mártír püspök életéről készült előadásunk, nagy színpadi előadásunk, kárpátaljai bemutatója. Boldogok, akik nem látnak az előadás címe. Az előadást Lukácsi György írta, tehát kifejezetten a Beregszászi Színház kérésére jött létre, ős bemutatóként Beretyán Nándor rendezte a darabot. Nyilván volt egyfajta motivációja és indítatása az előadásnak abban a tekintetben, hogy nagyon sok párhuzamot láttunk a 80 évvel ezelőtt történt II. Világháború utáni kárpátaljai magyar közösség sorsát érintő kérdésekben, hétköznapokban és a mi jelenünkben. Ezért szerettük volna ezt a témát egy picit közelebbről megismerni, feleleveníteni. Az egykori

0: görögkatolikus mártírpüspök halálának a körülményeit bemutatni. Mindazonáltal nem a krimi és a, hát hogy is mondjam, ugye elég krimiszerű mindaz a történés, ami az ő halálát és az ő életét veszte, de nem arra szerettük volna a hangsúlyt fektetni, hanem a túlélésre, arra a fajta túlélésre, amely lehet méltóságteljes, lehet szép, és mint látjuk, virágzó közösséget teremthet az ő példája 80 évvel később is. Szerettünk volna kapaszkodót adni ezzel az előadással a kárpátai magyarság számára. Október végén várható az előadás kárpátaljai debütálása és bemutatója, azt követően pedig több kárpátaljai nagyvárosban szeretnénk bemutatni. A nagyszínpadi előadás mellett természetesen folytatjuk a színházpedagógiai, színházi nevelési vállalásunkat, hiszen tandermi előadásokkal, mese előadásokkal is készülünk. A Láthatatlan sebek című előadást Gál Natália jegyzi majd, ez ugyancsak tehát tantermi formában kerül majd bemutatásra, mentálhigiénés céllal szeretnénk nem mellesleg a fiatalok bevonásával színre vinni ezt a történetet. Emellett tervezzük a Beregszászi Városi Legendák színpadi adaptációját, pletykálkodunk egy kicsit, ha lehet így mondani, a Hubai Stúdió termünkben lesz ennek a bemutatója, Városi Legendák címmel, Mónus Dóra a szövegét szedi majd össze, és az mellettem ülő Vas Magdolna lesz az reményeink szerint, aki a színpadi adaptációt vezeti és elvállalja majd. Ez az idei terv, tehát a 2026. december végig tartó időszak új bemutatóinak a terve, de szeretnénk felújítani új szereposztásban a Nevem Freja című nagy sikerű bulingolás témakörét érintő előadásunkat, a mémesénket ugyancsak új szereposztásban játsszuk majd, és hát a régióta közkedvelt háztűznéző előadásunkat újra műsorra tűzzük, ugyancsak a nagy színpadon látható majd a darab. Nagyon készülünk arra, hogy jöjjenek a nézők.
1: Igazán impozáns kínálat, érdemes lesz böngészni, illetve figyelni, várni a híreket a műsor tervekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, élő színház élő néző nélkül nincs. A jó színház az neveli is a saját nézőit, nem pedig csak várja, mint tátott szájú a sült galambot. Ebbe a nevelésbe tartozik bele az utánpótlás képzés is. És ha jól tudom, akkor ez több fronton is zajlik. Egyrészt segédszínészek által, akik bár szép számban vannak, de én úgy gondolom talán nem elegen vannak, illetve a másik pedig a Ficseri Gyerek Stúdió, ami már évek óta működik, tudomásunk szerint pedig jól működik, nagyon sokan szeretik. Mi vár azokra, akik esetleg a segédszínészi vonalon szeretnének elindulni, mert már egy picit nagyobbak, és mi vár azokra a gyermekekre, akik mondjuk egy ilyen színházi közösség, mint a Ficseri tagjai szeretnének lenni?
0: 6 fős segédszínészi csapat segíti most a Beregszászi Színház munkáját, azt elárulhatom kulisszatitokként, hogy egy nagyon jó fiatal csapat alakult, formálódott már az elmúlt években, bizonyos mértékben a háború nyomása miatt is, de összekovácsolódott csapat segíti a segédszínészek és a színészek munkáját a háttérből is, gondolok itt a technikai munkatársakra, a műszaki munkát segítő csapatra. Valóban jött egyfajta fiatalitás, úgyhogy egy igazi jó ifjúsági csapat kovácsolódott a Beregszászi Színház bázisán. Ennek mi nagyon örülünk, viszont várunk még ebbe a csapatba további fiatalokat, éppen ezért a közeljövőben meghirdetjük a segédszínészi felvételit. Október első hetében várható majd a felvételi. Mi mindenkit arra biztatunk, aki érez magában egyfajta indítatást, egyfajta tehetséget, vagy megmutatkozni akarást, hogy jöjjön el, próbálja ki magát. Színészekkel hallgatjuk majd meg, hogy mit tud, hogy hogyan működik a színpadon. Ha bátortalan, képzetlen, ez ne tartsa őt vissza, hiszen éppen azért jön, hogy elsajátítsa a legalapvetőbb színpadi jelenlét, mozgás, beszéd alapjait. Tartozzon egy jó csapatba, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hiszen rendkívül rugalmas a munkavégzés, mondhatom így. A legtöbb segédszínészünk diák, hallgató, egyetemi hallgató, vagy éppen másodállásban valahol máshol teljesít szolgálatot, tehát össze tudjuk hangolni, de mindenképpen olyan műhelyként működik, ahol, és nagyon ritka műhelyként Kárpátalján, ahol magyar nyelven, színházzal, művészettel lehet foglalkozni.
2: Az elmúlt percekben Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.

0: Erdély. 20 éves a Diakónia Keresztjén Alapítvány marosvásárhelyi és szászrégeni fiók szervezete, amelynek jubileumát szeptember 4-én és 5-én ünnepelték Marosvásárhelyen, bemutatva azt a háttérben folyó munkát, amelyet sokan talán nem vagy alig ismernek. A marosvásárhelyi fiók szervezetről Sütő Alpár Barna ügyvezető igazgató beszélt, majd Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük a diakónia jelentőségéről. Az ünnepség után a diakóniában dolgozók arról számoltak be, mit jelent nekik a szolgálat, amelyet végeznek.
1: 20 éves jubileumát ünnepelte a Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi és Szászrégeni Fiók szervezete a múlt héten. Szeptember 4-én a marosvásárhelyi vártemplomban adtak hálát az elmúlt évekért. Sütő Alpár Barna, a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet ügyvezető igazgatója a szolgálatról és a jövőbeli tervekről számolt be. A
2: Diakónia Keresztény Alapítvány Marosvásárhelyi Fiók Szervezete jelen pillanatban 18 munkaponttal dolgozik. Ez azt jelenti, hogy Maros megye, Hargita megye, Fehér megye, illetve Kolozs megyében összesen 82 településen van jelen. Ez a házi beteggondozói szolgálatot jelenti. Összesen 32 munkatárssal dolgozunk, és hetente kb. 700 személyt látogatunk meg legalább egyszer. A házi beteggondozása a Diakónia Keresztény Alapítvány legkiemelkedőbb tevékenysége, de emellett a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet működtet a tavaly augusztustól egy idős otthont Segesváron. Jelen pillanatban ott 27 állandó gondozottunk van, és összesen 18 munkatárssal dolgozunk. Az elmúlt 5 évben maga a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet közel háromszorosára nőtt, és sikerült beindítani az otthoni beteggondozás mellett a segesvári idős otthont is, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos mérföldkő volt az alapítvány életében. Az elmúlt 20 évért szeptember 4-én és 5-én adtunk hálát. Maga a pénteki nap a hálaadásról szólt, arról, hogy megmutassuk a világnak, hogy igenis milyen erős és fontos szolgálatot végez az alapítvány. Hálaadó Isten tisztelettel kezdtünk a Marosvásárhelyi Vártemplomban. Kiemelni szeretném, hogy a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet mellett a Szászrégeni Fiók Szervezet is velünk együtt közösen ünnepelt, hisz a két Maros megyei szervezet elindulások között csupán 3 hónap különbség van, és én úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy ilyen jelentős eseményt külön ünnepeljünk, hisz fontos nekünk mutatni azt, hogy egységesek vagyunk, egységben tudunk dolgozni, és egységben tudunk gondolkodni. Ez bebizonyította az elmúlt 20 év és a jövőbeli terveink is, hisz ami a jövőt illeti, közösen vágunk neki a Szászrégeni Fiók Szervezettel egy Európai Uniós pályázatnak. Beszeretnék indítani elsőként Maros megyében a fogyatékos otthoni beteggondozást. Ami a Marosvásárhelyi Fiók Szervezetnek a jövőbeli terveit illeti, hát ugye maga a hálaadó ünnepség keretén belül lett átadva, illetve befejezve a Bolyai Farkas Elméleti Liceum, illetve Református Kollégium étkezdéje, amely a Diakónia Bistro nevet kapta. Nagyon fontos az, hogy egy fiatalos, lendületes közösségi térré alakuljon ez az étkezde, amellett, hogy minőségi étkeztetést biztosít a diákok számára, legyen egy közösségi tér, ahol különböző tevékenységeket, vetélkedőket, eseményeket meg tudjanak szervezni a diákok számára. Emellett még, ami a következő terveket illeti, elkezdtük már a nyáron a gyerekmegőrzőnek a beindítását, de maga a gyerekmegőrző mellett én nagyon fontosnak tartom azt, hogy foglalkozzunk gyerekfejlesztési programokkal, hisz az a tapasztalat, hogy rengeteg figyelemzavaros gyerek van, aki segítségre szorul, és hát én úgy gondolom, hogy nekünk feladatunk diakóniaként ilyen jellegű segítségnyújtásra is fókuszálni a közeljövőben.
1: A hálaadó ünnepségen Kolumbán Vilmos József püspök a diakónia szolgálatának lényegét Pál apostol Galatákhoz írt levele alapján mutatta be. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.
3: Mi a diakónia szerepe az egyházban, és a mai ige hogyan kapcsolódik ehhez, a mai igének a gondolata?
4: A diakóniának az a szerepe, hogy tulajdonképpen az egyház, amióta létezik, nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem megpróbál Krisztus tanítása nyomán és az apostolok tettei nyomán követni ezt a mintát, hogy hirdetni az evangéliumot, illetve hogy segíteni az emberek szükségén. Ez azt jelenti, hogy beteggondozás, vagy rászorultaknak való segítés, vagy bármiféle diakóniai szolgálat. Ezt valamikor a gyülekezetek végezték, gyülekezeten belül, de ma már annyira megváltozott az élet, hogy szükség volt egy intézményi hálózat létrehozására is. Ez jött létre több mint 2 évtizeddel ezelőtt, és most már működik Erdély területén 9 fióknál és nagyon-nagyon sok településen. És az ige, ami kapcsolódik, ezt az igét a szervezők választották, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez egy kiváló ige arra, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az embernek is meg kell tenni mindent a maga közösségének a boldogulásáért, hogy együttesen kell terhet viselnünk, egymás terhét hordoznunk, mert ez lényegében egy közösség, egy gyülekezet megmaradásának az egyetlen lehetősége.
1: Az ünnepség után megkérdeztük a diakóniában dolgozókat, mit jelent számukra a szolgálat, amit végeznek.
5: Ferenci Tünde vagyok, a kolozsvári diakónia otthoni betegápolási szolgálatnak a koordinátora. Immár 26 éve dolgozom a diakóniában, és jelenlegi feladatom, amit lassan már jó évtizedek óta csinálom, hogy a kolozsvári otthoni betegápolási szolgálat munkatársainak a munkáját beosztom, a betegekkel való kapcsolatot, a hozzátartozókkal való kapcsolatot tartom, a hatóságokkal tartom a kapcsolatot. Eléggé színes feladatkör vár naponta rám.
3: És mi volt az, ami erre az útra vezette önt sok évvel ezelőtt, illetve mi az, ami megtartja ezen az úton?
5: A hivatásomat is, a megtartásomat is az Istenben vetett hitem, tehát én ezt egy elhivatásként éltem meg. Eredetileg vallástanárnő szerettem volna lenni, Kétízben is teológiára próbálkoztam sikertelenül felvételizni, és egy nyáron értettem meg igazán, hogy mi az Isten akarat az én életemben. Azóta ráálltam erre az útra, és őneki köszönhetem azt is, hogy ezt a nemes, de nehéz feladatot naponta tudom végezni.
6: Rácz Adél a nevem, a Szászrigeni Diakóni Alapítványhoz tartozom. Ápolónőként dolgozom 2021. októberétől. Én azért választottam ezt, mivel nagyon szeretem az időseket. A nagyszüleimet is nagyon sokat gondoztam, és kötődöm hozzájuk.
0: 20 éves a Diakónia Keresztjén Alapítvány, Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Az elmúlt percekben a múlt szombati határtalan válogatást hallgathatták meg, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. Ezzel lassan homokóra műsorunk végére érkezünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert 6 órától ugyancsak én várom Önöket ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, sok érdekességgel, egy újabb recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóktól, ami William Faulkner amerikai írótollából származik, és így hangzik. A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. A mikrofonnál a homokóra mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 25-én, pénteken, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Évi 5,93%-ra nőtt a 3 hónapos bankközi hitelkamatláb. Akár 200 ezer eurós támogatásra is pályázhatnak a fiatal gazdák a DR12 kiírásban. A Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója szerint a nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Egyre nagyobb ára van a belpolitikai válságnak. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A szerdán jegyzett évi 5,85%-ról 5,93%-ra nőtt tegnap a lej alapú hitelek törlesztő részletét befolyásoló 3 hónapos bankközi hitelkamatláb, vagyis a ROBOR, közölte a Román Nemzeti Bank. A jelzálog hitelesek esetében alkalmazott 6 hónapos bankközi hitelkamatláb 5,94%-ról 6,1%-ra, a 12 hónapos ROBOR pedig 5,99%-ról 6,7%-ra nőtt. A fogyasztói hitelek irányadó útmutatója jelenleg évi 5,56%. A negyed évente közölt referencia mutató a bankközi tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa. Megjelent az idei DR12-es alintézkedés végleges pályázati útmutatója, ami a letelepedett fiatal, illetve a legfeljebb 45 éves gazdák farmjainak fejlesztését és megerősítését célzó beruházási lehetőségeket foglalja össze. Az uniós források lehívásához nyújtott segítség kulcsfontosságú lehet a vidéki gazdaságok modernizációjában. A vissza nem térítendő támogatás összege projektenként legfeljebb 200 ezer euró lehet. A támogatás aránya a pályázótól függ. A 40 év alatti fiatal gazdák 80%-os támogatást élveznek 20%-os önrésszel, a többi jogosult körében pedig 65%-os a támogatás 35%-os önrész biztosítása mellett. A konstrukció keretében számos területre igényelhető forrás, többek között mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzésére, építési és korszerűsítési munkálatokra, tároló és feldolgozó kapacitások fejlesztésére, valamint precíziós és digitális technológiák alkalmazására is. Ezen felül öntözési rendszerek kialakítására, valamint a megújuló energiához kapcsolódó fejlesztésekre is nyújthatók be projektek. A pályázatokat állattenyésztési, növénytermesztési, illetve egyéb ágazatokban lehet benyújtani a beruházás jellegétől függően. A nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg. Jelentette ki a Nagyváradi Prefektúrán tartott tegnapi tanácskozáson a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója. Laurenciu Cenc elmondta, hogy számvevőszék nem a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével, hanem egy minta alapján becsülte úgy, hogy mintegy 2,2 millió romániai nyugdíjat hibásan számolhattak ki. Az igazgató szerint Bihar megyében a mintegy 135 ezer nyugdíj iratanyagból 279-et vizsgáltak meg a számvevőszéki auditorok, és 58-59 esetben találtak eltérést. Ezek többsége néhány lejes, 2-3 vagy 5 lejes különbség volt a jogosult javára vagy kárára. Cenc elmagyarázta, a számvevőszék ezekből az ellenőrzött esetekből statisztikai módszerrel becsülte meg, hogy országosan jóval több tévedés történt, de ez nem jelenti azt, hogy 2,2 millió nyugdíjat egyenként megvizsgáltak és hibásnak találtak. Hozzátette, hogy tudomása szerint az országos köznyugdíjpénztár megóvta a számvevőszéki jelentést. Nőnek az állampapírok kamatjai, ami azt jelenti, hogy még többe fog kerülni az államadósság finanszírozása. Szerdán 7,45%-ra nőtt a 10 éves futamidejű román állampapírok éves kamatja, adta hírül a kurzdegouvernare.ro. Ez az ideileg magasabb érték. Ekkora még az amerikai-iráni háború kitörésekor és a Bolozsán kormány megbuktatásakor sem volt a kamat. A 7 és 2 éves futamidejű kötvények kamatjai szintén emelkedtek, 7,35%, illetve 6,78%-ra. Az uniós tagállamok közül Románia jut hozzá legdrágában a folyóköltségvetési hiány és az államadósság finanszírozásához szükséges pénzhez. A kamatok növekedése annak a következménye, hogy a befektetők szabadulni igyekeznek a bukaresti kormány által kibocsátott kötvényektől, ezért nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Amikor a kereslet meghaladja a kínálatot, az állampapírok kamatjai csökkennek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. A híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amazfol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két farkas. Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Zsoltárok könyve 144. fejezet 15. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Pál apostolnak a Róma beliekhez intézett levele, 10. fejezet, 12. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Hírekkel legközelebb 6:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
11: Krédó.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete az Efézusbeliekhez írt levél 6. fejezetének az 5. és 6. verse alapján szól ma hozzánk Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Dobd el az agyat című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Hallgassuk az igét az Efézusiakhoz írott levél 6. részének 5. és a 6. verseiből. Ti szolgák, engedelmesek legyetek, test szerint való uraitoknak, félelemmel és rettegéssel. Szívetek egyenességében, mint Krisztusnak, nem a szemnek szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái cselekedvén Isten akaratát lélekből. Ebből az igéből is kiderül, hogy ha Jézust követem, akkor egészen másféle gondolkodás irányít engem. A szolgának azt mondja, hogy nem az a munkád mércéje, hogy milyen a gazdád, milyen a főnököd, a munkaadód, még az sem, hogy szó sincs itt egyébként fizetésről. Tehát egészen felháborító, mondhatnánk azt a mai gondolkodásunkkal, hogy az apostol a dolgokat beállítja, hanem a te mércéd az Jézus Krisztus, és a munkádat nem azért végzed jól, mert jó fizetést kapsz, még nem is azért, mert én olyan büszke vagyok, hogy a kezemből rossz dolgot nem engedek ki, tehát adok magamra, hanem azért végzek jó munkát, mert Jézus a mércém, és igaziból neki dolgozom. Persze, hogy magunkban azt mondjuk, hogy szó sem lehet róla, hiszen megnézzük azt, hogy mennyi fizetést adnak, hogy viselkednek velünk, és legutolsó az, hogy azért vagyok jó a magam helyén, mert Jézus adta nekem a legmagasabb mércét, hiszen ő a legmagasabb mérce, és hozzá mérem, szabom magam. Teljesen más mércét állít Isten elénk. Mindent kicserél, lám a fejünkben az apostol Krisztusra és az iránta való szeretetre. Az egyházi szolgálatunkra nézve is ugyanez érvényes, mivel Krisztus teste vagyunk, tehát Krisztussal, Krisztusért dolgozunk, nem pedig az egyháznak és az egyházért dolgozunk, még nem is az emberekért, a szegényekért, hanem Jézus Krisztusért. Nyilván nem a saját becsvágyamért, és így tovább. Nagyon, de nagyon át kell rendezzük a mi világias fejünket ahhoz, hogy igazán keresztjének legyünk, kiderül ebből az egyszerű szabályból. Az igazán Krisztus által megragadott ember, aki a mesterét követi és szereti, annak az indítéka a szolgálatra, az mind ami mesterünkért, Krisztusért végzett szolgálat, és érette tesszük iránta való nagy-nagy szeretetből és hálából, aki minden fizetés nélkül, neki aztán nem érte meg, hanem ráfizetett, szolgált nekünk, akik mi, mint az ő gazdái, mert úgy viselkedtünk a földön, és úgy viselkedünk vele, mint valami főnökök, alaposan kihasználjuk, nagyon csúnyán bánunk vele, nem veszük számításba, minden piszkos munkát reábízunk, és kihasználjuk a végletekig, Jézus pedig bennünket nagy-nagy szeretettel kiszolgált a keresztfa haláláig. Tehát, hogyha az apostol azt mondja, hogy nézz Jézusra és úgy dolgoz, mint a mester, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy nézd meg, mit tett életed a megváltó, és ez legyen számodra az életben a mérce, és mivel te nem érdemelted meg azt a mérhetetlenül sok jót, amit tőle kaptál, ezért ugyanezt a fajta magatartást hálából gyakoroljad, és hálából szolgálj nem az embereknek, hanem a téged ilyen végtelenül szerető Uradnak, Krisztusnak. Sírkő feliratot keresünk magunknak, akkor az évszám végére talán ennyit kéne írni, hogy élt Jézusért. Amen. Megváltó Jézusunk, kibeszélhetetlenül sok az, amit te életünk tettél, fel se tudjuk fogni, össze se tudjuk számolni, hiszen vakok vagyunk, és csak az önző világunk végét látjuk, azt, ameddig el tudunk menni, ameddig nekünk megéri és jó. Segíts magunkat hozzád mérnünk, hálából, hogy ilyen sokat tettél érettünk, és mindent érettet tennünk, téged mércének állítva.
Amen.

Isten üzenete Adó Jáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk az Efézus beliekhez írt levél 6. részének az 5. és 6. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hassettől Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Dobd el az agyad című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Dobd el az agyad. Az intellektuális mítosz. Valdo lassan sétált a járdán, gondolataiba merülve. Templomba ment. Úgy döntött, hogy már épp elég sokáig futott Isten elől. Nem bírom tovább, gondolta. A bűntudatot, azt az érzést, hogy valami hiányzik az életemből. Így hát ment tovább, a sarkon álló kőtemplom felé, nézte, hogy díszes tornyai hogyan nyújtoznak az ég felé. Szép épület, jegyezte meg magában. Nem olyan, mint azok a modern, csupa üveg felhőkarcolók, amiket mostanában felhúznak. Végül odaért a templomhoz. Idegesen megállt a hatalmas fajtók előtt, aztán sóhajtott egyet, esetlenül felsétált a lépcsőkön, s belépett. Bent megállt egy pillanatra, hogy szemei a napfény után megszokják a félhomályt. Bejön? Megriasztotta a váratlan kérdés. Nem vette észre, hogy nincs egyedül. A hang irányába fordult, s szembe találta magát egy alacsony, kissé görnyet, őszhaját konyba fonva viselő nővel. Bejön? Tette fel az újra a kérdést. Ja, felelte Valdo. Akarom mondani igen. Az agyát, legyen szíves. Valdo biztos volt benne, hogy rosszul hallotta. De mikor a nő mégis megismételte a kérdést, szavai tisztán hangzottak. Kérem az agyát, uram. Az agyamat? Igen. Be akar menni a templomba, nem? Valdo bólintott. Úgy döntött, hogy Krisztust fogja követni? Keresztjén lesz? Igen, mondta Valdo. Akkor itt le kell adnia az agyát. Nem lesz többé szüksége rá. Ráteszünk egy címkét a nevével, biztonságban lesz nálunk. Nem kell aggódni. Ez a módja ennek. Ha keresztjén akar lenni, akkor le kell adni az agyát az ajtónál. Természetesen ez az eset Valdóval csak a képzelet szüleménye. Viszont azt tükrözi, amit sok ember érez és gondol a keresztjén megtéréssel kapcsolatban. Úgy hiszik, hogy ha valaki keresztjénné lesz, az azzal jár, hogy le kell adnia az agyát az ajtóban, mint a kabátot a ruhatárban. Fel kell áldozni az intellektusát, s figyelmen kívül hagyni mindazt, amit a józan íz diktál. De ez egy tévhit. A történelem nagy elméi közül sokan tartoztak a keresztjének közé. Pál apostol, Augustinus, Luther Márton, Calvin János, John Bunyan, Dietrich Bonhoeffer, Francis Schaeffer. A megtérés során az intellektus nemhogy nem kényszerül kompromisszumok kötésére, hanem egyenesen kiteljesedik. Gyakran azzal jár a megtérés, hogy egy aha élményt él át a személy, ahogy életének apró darabkái a helyükre kerülnek. C.S. Lewis ír arról az önéletrajzában, hogy távol tartotta magát, sőt, erőszakosan ellenállt az evangéliumnak fiatal korában, mert egy intellektuálisan primitív rendszernek tartotta. Ám ellenállása megtört, s mint írja, az öröm vonzásába került. Azt tapasztalta, hogy a megtérés megtermékenyítő erővel hatott a képzeletére és kreatív energiáira. Híres író lett belőle. Olyan könyveket alkotott, mint például a Csűrcsavar levelei, vagy a sokak által szeretett Narnia krónikák. Lew Wallace elhatározta, hogy nevetségessé teszi a kereszténységet. Intellektusát és kreativitását használva megcáfolja az egészet. Az evangélium ereje azonban hívővé tette az immár klasszikussá vált Ben Hur szerzőjét. Frank Morrison brit jogász könyvet akart írni, amiben megcáfolja Krisztus feltámadását. Komoly kutatást végzett, történelmi bizonyítékokat gyűjtött, elszántan dolgozott célja megvalósításán. Végül intellektusa és munkája által arra a kikerülhetetlen következtetésre jutott, hogy Jézus valóban feltámadt, s végül Morrison is keresztjén lett. Az evangélium nem kéri tőled, hogy dobd el az agyad. Épp ellenkezőleg. Azt akarja, hogy használd ki teljesen, amit észben is kaptál, hogy azzal a magabiztossággal beszélhess, amivel Pál is beszélt. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. A Róma beliekhez írt levél első részének 16. versében olvashatjuk ezt.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, Dobd el az agyad című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 25-én, pénteken, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami William Faulkner amerikai író tollából származik, és így hangzik. A múlt nem merül feledésbe. Épp ezért nem is múlt. Nézzük, mivel ismárom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kuktarovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hírcsendül, ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6 óra 30 perc, most hírösszefoglalónk következik.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Évi 5,93%-ra nőtt a 3 hónapos bankközi hitelkamatláb. Akár 200 ezer eurós támogatásra is pályázhatnak a fiatal gazdák a DR12 kiírásban. A Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója szerint a nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Egyre nagyobb ára van a belpolitikai válságnak. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A szerdán jegyzett évi 5,85%-ról 5,93%-ra nőtt tegnap a lej alapú hitelek törlesztő részletét befolyásoló 3 hónapos bankközi hitelkamatláb, vagyis a ROBOR, közölte a Román Nemzeti Bank. A jelzálog hitelesek esetében alkalmazott 6 hónapos bankközi hitelkamatláb 5,94%-ról 6,1%-ra, a 12 hónapos ROBOR pedig 5,99%-ról 6,7%-ra nőtt. A fogyasztói hitelek irányadó útmutatója jelenleg évi 5,56%. A negyed évente közölt referencia mutató a bankközi tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa. Megjelent az idei DR12-es alintézkedés végleges pályázati útmutatója, ami a letelepedett fiatal, illetve a legfeljebb 45 éves gazdák farmjainak fejlesztését és megerősítését célzó beruházási lehetőségeket foglalja össze. Az uniós források lehívásához nyújtott segítség kulcsfontosságú lehet a vidéki gazdaságok modernizációjában. A visszanemtérítendő támogatás összege projektenként legfeljebb 200 ezer euró lehet. A támogatás aránya a pályázótól függ. A 40 év alatti fiatal gazdák 80%-os támogatást élveznek 20%-os önrésszel, a többi jogosult körében pedig 65%-os a támogatás 35%-os önrész biztosítása mellett. A nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg. Jelentette ki a Nagyváradi Prefektúrán tartott tegnapi tanácskozáson a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója. Laurenciu Cenc elmondta, hogy számvevőszék nem a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével, hanem egy minta alapján becsülte úgy, hogy mintegy 2,2 millió romániai nyugdíjat hibásan számolhattak ki. Az igazgató szerint Bihar megyében a mintegy 135 ezer nyugdíj iratanyagból 279-et vizsgáltak meg a számvevőszéki auditorok, és 58-59 esetben találtak eltérést. Ezek többsége néhány lejes, 2, 3 vagy 5 lejes.

7,35%, illetve 6,78%-ra. Az uniós tagállamok közül Románia jut hozzá legdrágában a folyóköltségvetési hiány és az államadóság finanszírozásához szükséges pénzhez. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ru és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben fellapozzuk a nap kalendáriumát Deák Anitával.

Szeptember 25-e az év 268. szökőévben 269. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 97 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió szeptember 25-i kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1513-ban Vasco Núñez de Balboa spanyol felfedező első európaiként megpillantja a csendes óceánt. 1555-ben ezen a napon kötötték meg az augsburgi vallásbékét. Hivatalosan elismerik az evangélikusok egyenjogúságát a német-római birodalomban. Ezzel lezárulnak a reformáció korának vallásháborúi. 1890-ben ezen a napon Kaliforniában az óriás mamutfenyők védelme érdekében megalapítják a Sequoia Nemzeti Parkot. 1926. szeptember 25-én Henry Ford bevezeti a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. 1931-ben ezen a napon Budapesten a Royal Moziban levetítik az első magyar hangos filmet, a Kék Bálványt. 1992-ben átadják a forgalomnak a Rajna-Majna-Duna csatornát, amely a világ leghosszabb belvízi útja. 2008. szeptember 25-én megnyílik a Gustave Flaubert híd a Szajnán, Európa leghosszabb és legmagasabb mozgóhídja.

A történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésnapjára emlékezünk szeptember 25-én. 1657-ben ezen a napon született Thököly Imre, magyar főnemes, kuruc hadvezér, majd 1690-től Erdély fejedelme. 1791. szeptember 25-én született Markó Károly, magyar festőművész, a magyar tájképfestészet iskola teremtő mestere. 1897-ben született William Faulkner, Nobel-díjas amerikai író, egyike a 20. század legnagyobb hatású irodalmi nagyjainak. 1906. szeptember 25-én született Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics, orosz zeneszerző, aki egyike a 20. század legjelentősebb komponistáinak. És 1983-ban ezen a napon született Varga Dániel, magyar olimpiai és világbajnok vízilabdázó.

a születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 25-én. 1849-ben ezen a napon hunyt el idősebb Johann Strauss, osztrák hegedűművész, zeneszerző, karmester, zenekarvezető. 1862-ben, szeptember 25-én hunyt el Kohári Mária Antónia, az első magyar zeneszerzőnő, második Ferdinánd portugál király édesanyja. És 2009-ben ezen a napon hunyt el Bújtor István magyar színész, filmrendező, forgatókönyvíró és vitorlás versenyző.

0: Az elmúlt percekben a Follow the Flow énekelt, a következőkben pedig Kukta rovatunkat hallgathatják meg.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat mai kuktarovatunkban. A mai rovatban egy különleges őszies receptet hoztam el önöknek, ami nem más, mint a sütőtökös nudli fetával és körtével.

Először is lássuk, milyen hozzávalók szükségesek hozzá, ha 4 személyre készítjük. 50 dek a sütőtök, só, vas, olívaolaj, 1 darab tojás, 30 dek a liszt, 5 dek a vaj, rozmaring, kakukkfű, 10 dek a fetasajt, 4 dek a tökmag, 2 darab vilmoskörte és 1 evőkanál tökmagolaj.

Most pedig lássuk az elkészítést. A sütőtökös nudli elkészítéséhez a sütőtököt feldaraboljuk, kevés sóval, borssal, olívaolajjal meglocsolva, 200 fokos sütőbe helyezve nagyjából 40 perc alatt megsütjük. A sült tököt hagyjuk kihűlni, majd eltávolítjuk a héját és egy keverőtálba rakjuk a tökhúst. A felesleges nedvességet leitatjuk róla papírtörlővel, majd a tökhúst burgonyatörővel vagy villával pépesítjük. A sütőtökphez adunk egy tojást, sózzuk, majd apránként annyi lisztet adagolunk hozzá, hogy formázható tésztát kapjunk. Az elkészült tészta alapot letakarva pihentetjük fél órát. Azután lisztezett deszkára tesszük. Négy részre osztjuk, és nagyjából 2 centis rudakat sodrunk belőle. A hengereket falatnyi darabokra vágjuk, és a tenyerünkkel megformázzuk a nudlikat. Egy fazékban vizet forralunk, alaposan megsózzuk, és a forrásban lévő vízben a nudlikat kifőzzük. Ha feljöttek a víz tetejére, még nagyjából 1-2 percig főzzük, majd leszűrjük. Egy serpenyőben közepes lángon egy kevés olívaolajat hevítünk. Hozzáadjuk a vajat, majd ha felhabzott, jöhet a nudli. Időnként kevergetve elkezdjük lepirítani, közben fűszerezzük friss aprított rozmarin és kakukkfűlevéllel. Az elkészült nudlikat tára helyezzük, majd fetasajtot morzsolunk rá, megszórjuk pirított tökmaggal, kockázott körtével, végül meglocsoljuk egy kevés tökmagolajjal.

Most pedig lássuk még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek a sütőtökös nudlihoz, fetával és körtével. Ha 4 személyre készítjük, 50 dek a sütőtök, só, bors, olívaolaj, 1 darab tojás, 30 dek a liszt, 5 dek a vaj, rozmaring, kakukkfű, 10 dek a fetasajt, 4 darab tökmag, 2 darab vilmoskörte és 1 evőkanál tökmagolaj.

0: Ennyi fért mai kuktarovatunkba. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a mindmegette.hu oldalon megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok Önöknek és jó étvágyat!
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Az elmúlt percekben kuktarovatunkat hallhatták, amivel holnap is ugyanekkor ugyanebben az időpontban készülünk Önöknek, most pedig a következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Szeptember 25-én Kende, Nikolett, Miklós és Mór névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Kende, kazár magyar eredetű név, a régi magyar kündű személynévből származik, az ótörök méltóság névből való, Levédiában és Etelközben az ős magyar törzsszövetség fejét nevezték így. A Nikolett a görög Nikolaos, magyarul Miklós férfi név, francia eredetű, női változata. A Miklós görög szláv eredetű név, a görög Nikolaos név szláv formájából származik, jelentése győzelem, nép. A Mór pedig a Móric 19. századi rövidüléséből származik, más magyarázat szerint a Maurus rövidüléseként tartják számon, jelentése Mór, szerecsen. Köszöntünk tehát szeptember 25-én minden Kende, Nikolett, Miklós és Mór nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

Ünnepeltjeinket a Random Trip Hajolj Közel című zeneszámával köszöntöttük, Isten éltesse őket még nagyon-nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben az Ararat Worship énekel nekünk.

Az elmúlt percekben az Ararat Worship énekelt. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves most bekapcsolódó rádióhallgatókat is szeptember 25-én pénteken az Agnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami William Faulkner amerikai írótollából származik és így hangzik. A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt. Most pedig nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig. Hamarosan híreket mondok, ezután jó hírcsendül, majd ezt Krédó hitépítő rovatunk követi. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, most hírösszefoglalónk következik.

0: Híreink először címszavakban. Évi 5,93%-ra nőtt a három hónapos bankközi hitelkamatláb. Akár 200 ezer eurós támogatásra is pályázhatnak a fiatal gazdák a DR12 kiírásban. A Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója szerint a nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Egyre nagyobb ára van a belpolitikai válságnak. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A szerdán jegyzett évi 5,85%-ról 5,93%-ra nőtt tegnap a lej alapú hitelek törlesztő részletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb, vagyis a ROBOR, közölte a Román Nemzeti Bank. A jelzálog hitelesek esetében alkalmazott 6 hónapos bankközi hitelkamatláb 5,94%-ról 6,1%-ra, a 12 hónapos ROBOR pedig 5,99%-ról 6,7%-ra nőtt. A fogyasztói hitelek irányadó útmutatója jelenleg évi 5,56%. A negyed évente közölt referencia mutató a bankközi tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa. Megjelent az idei DR12-es alintézkedés végleges pályázati útmutatója, ami a letelepedett fiatal, illetve a legfeljebb 45 éves gazdák farmjainak fejlesztését és megerősítését célzó beruházási lehetőségeket foglalja össze. Az uniós források lehívásához nyújtott segítség kulcsfontosságú lehet a vidéki gazdaságok modernizációjában. A visszanemtérítendő támogatás összege projektenként legfeljebb 200 ezer euró lehet. A támogatás aránya pályázótól függ. A 40 év alatti fiatal gazdák 80%-os támogatást élveznek 20%-os önrésszel, a többi jogosult körében pedig 65%-os a támogatás 35%-os önrész biztosítása mellett. A konstrukció keretében számos területre igényelhető forrás, többek között mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzésére, építési és korszerűsítési munkálatokra, tároló és feldolgozó kapacitások fejlesztésére, valamint precíziós és digitális technológiák alkalmazására is. Ezen felül öntözési rendszerek kialakítására, valamint a megújuló energiához kapcsolódó fejlesztésekre is nyújthatók be projektek. A pályázatokat állattenyésztési, növénytermesztési, illetve egyéb ágazatokban lehet benyújtani a beruházás jellegétől függően. A nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg. Jelentette ki a Nagyváradi Prefektúrán tartott tegnapi tanácskozáson a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója. Laurenciu Cenc elmondta, a számvevőszék nem a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével, hanem egy minta alapján becsülte úgy, hogy mintegy 2,2 millió romániai nyugdíjat hibásan számolhattak ki. Az igazgató szerint Bihar megyében a mintegy 135 ezer nyugdíj iratanyagból 279-et vizsgáltak meg a számvevőszéki auditorok, és 58-59 esetben találtak eltérést. Ezek többsége néhány lejes, 2-3 vagy 5 lejes különbség volt a jogosult javára vagy kárára. Cenc elmagyarázta, a számvevőszék ezekből az ellenőrzött esetekből statisztikai módszerrel becsülte meg, hogy országosan jóval több tévedés történt, de ez nem jelenti azt, hogy 2,2 millió nyugdíjat egyenként megvizsgáltak és hibásnak találtak. Hozzátette, hogy tudomása szerint az országos köznyugdíjpénztár megóvta a számvevőszéki jelentést. Nőnek az állampapírok kamatjai, ami azt jelenti, hogy még többe fog kerülni az államadósság finanszírozása. Szerdán 7,45%-ra nőtt a 10 éves futamidejű román állampapírok éves kamatja, adta hírül a kurzdegouvernare.ro. Ez az idei legmagasabb érték. Ekkora még az amerikai-iráni háború kitörésekor és a Bolozsán kormány megbuktatásakor sem volt a kamat. A 7 és 2 éves futamidejű kötvények kamatjai szintén emelkedtek 7,35%, illetve 6,78%-ra. Az uniós tagállamok közül Románia jut hozzá legdrágában a folyóköltségvetési hiány és az államadóság finanszírozásához szükséges pénzhez. A kamatok növekedése annak a következménye, hogy a befektetők szabadulni igyekeznek a bukaresti kormány által kibocsátott kötvényektől, ezért nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Amikor a kereslet meghaladja a kínálatot, az állampapírok kamatjai csökkennek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt kétikét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Zsoltárok könyve 144. fejezet 15. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Pál apostolnak a Róma beliekhez intézett levele 10. fejezet 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hídépítő műsorunkat sugározzuk Csecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete az Efézus beliekhez írt levél 6. fejezetének az 5. és 6. verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Dobd el az agyat című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Hallgassuk az igét az Efézusiakhoz írott levél 6. részének 5. és a 6. verseiből. Ti szolgák, engedelmesek legyetek, test szerint való uraitoknak, félelemmel és rettegéssel. Szívetek egyenességében, mint Krisztusnak, nem a szemnek szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái cselekedvén Isten akaratát lélekből. Ebből az igéből is kiderül, hogy ha Jézust követem, akkor egészen másféle gondolkodás irányít engem. A szolgának azt mondja, hogy nem az a munkád mércéje, hogy milyen a gazdád, milyen a főnököd, a munkaadód, még az sem, hogy szó sincs itt egyébként fizetésről. Tehát egészen felháborító, mondhatnánk azt a mai gondolkodásunkkal, hogy az apostol a dolgokat beállítja, hanem a te mércéd az Jézus Krisztus, és a munkádat nem azért végzed jól, mert jó fizetést kapsz, még nem is azért, mert én olyan büszke vagyok, hogy a kezemből rossz dolgot nem engedek ki, tehát adok magamra, hanem azért végzek jó munkát, mert Jézus a mércém, és igaziból neki dolgozom. Persze, hogy magunkban azt mondjuk, hogy szó sem lehet róla, hiszen megnézzük azt, hogy mennyi fizetést adnak, hogy viselkednek velünk, és legutolsó az, hogy azért vagyok jó a magam helyén, mert Jézus adta nekem a legmagasabb mércét, hiszen ő a legmagasabb mérce, és hozzá mérem, szabom magam. Teljesen más mércét állít Isten elénk. Mindent kicserél, lám a fejünkben az apostol Krisztusra és az iránta való szeretetre. Az egyházi szolgálatunkra nézve is ugyanez érvényes, mivel Krisztus teste vagyunk, tehát Krisztussal, Krisztusért dolgozunk, nem pedig az egyháznak és az egyházért dolgozunk, még nem is az emberekért, a szegényekért, hanem Jézus Krisztusért. Nyilván nem a saját becsvágyamért, és így tovább. Nagyon, de nagyon át kell rendezzük a mi világias fejünket ahhoz, hogy igazán keresztjének legyünk, kiderül ebből az egyszerű szabályból. Az igazán Krisztus által megragadott ember, aki a mesterét követi és szereti, annak az indítéka a szolgálatra, az mind ami mesterünkért, Krisztusért végzett szolgálat, és érette tesszük iránta való nagy-nagy szeretetből és hálából, aki minden fizetés nélkül, neki aztán nem érte meg, hanem ráfizetett, szolgált nekünk, akik mi, mint az ő gazdái, mert úgy viselkedtünk a földön, és úgy viselkedünk vele, mint valami főnökök, alaposan kihasználjuk, nagyon csúnyán bánunk vele, nem veszük számításba, minden piszkos munkát reábízunk, és kihasználjuk a végletekig, Jézus pedig bennünket nagy-nagy szeretettel kiszolgált a keresztfa haláláig. Tehát, hogyha az apostol azt mondja, hogy nézz Jézusra is úgy dolgoz, mint a mester, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy nézd meg, mit tett életed a megváltó, és ez legyen számodra az életben a mérce, és mivel te nem érdemelted meg azt a mérhetetlenül sok jót, amit tőle kaptál, ezért ugyanezt a fajta magatartást hálából gyakoroljad, és hálából szolgálj nem az embereknek, hanem a téged ilyen végtelenül szerető Uradnak, Krisztusnak. Sírkő feliratot keresünk magunknak, akkor az évszám végére talán ennyit kéne írni, hogy élt Jézusért. Amen. Megváltó Jézusunk, kibeszélhetetlenül sok az, amit te érettünk tettél, fel se tudjuk fogni, össze se tudjuk számolni, hiszen vakok vagyunk, és csak az önző világunk végét látjuk, azt, ameddig el tudunk menni, ameddig nekünk megéri és jó. Segíts magunkat hozzád mérnünk, hálából, hogy ilyen sokat tettél érettünk, és mindent érettet tennünk, téged mércének állítva.
Amen.

Isten üzenete Adol Jáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk az Efézus beliekhez írt levél 6. részének az 5. és 6. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hasletlől Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Dobd el az agyad című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Dobd el az agyad. Az intellektuális mítosz. Valdó lassan sétált a járdán, gondolataiba merülve. Templomba ment. Úgy döntött, hogy már épp elég sokáig futott Isten elől. Nem bírom tovább, gondolta. A bűntudatot, azt az érzést, hogy valami hiányzik az életemből. Így hát ment tovább, a sarkon álló kőtemplom felé, nézte, hogy díszes tornyai hogyan nyújtoznak az ég felé. Szép épület, jegyezte meg magában. Nem olyan, mint azok a modern, csupa üveg felhőkarcolók, amiket mostanában felhúznak. Végül odaért a templomhoz. Idegesen megállt a hatalmas fajtók előtt, aztán sóhajtott egyet, esetlenül felsétált a lépcsőkön, s belépett. Bent megállt egy pillanatra, hogy szemei a napfény után megszokják a félhomályt. Bejön? Megriasztotta a váratlan kérdés. Nem vette észre, hogy nincs egyedül. A hang irányába fordult, s szembe találta magát egy alacsony, kissé görnyet, őszhaját konyba fonva viselő nővel. Bejön? Tette fel az újra a kérdést. Ja, felelte Valdó. Akarom mondani igen. Az agyát, legyen szíves. Valdó biztos volt benne, hogy rosszul hallotta. De mikor a nő mégis megismételte a kérdést, szavai tisztán hangzottak. Kérem az agyát, uram. Az agyamat? Igen. Be akar menni a templomba, nem? Valdó bólintott. Úgy döntött, hogy Krisztust fogja követni? Keresztjén lesz? Igen, mondta Valdó. Akkor itt le kell adnia az agyát. Nem lesz többé szüksége rá. Ráteszünk egy címkét a nevével, biztonságban lesz nálunk. Nem kell aggódni. Ez a módja ennek. Ha keresztjén akar lenni, akkor le kell adni az agyát az ajtónál. Természetesen ez az eset Valdóval csak a képzelet szüleménye. Viszont azt tükrözi, amit sok ember érez és gondol a keresztjén megtéréssel kapcsolatban. Úgy hiszik, hogy ha valaki keresztjénné lesz, az azzal jár, hogy le kell adnia az agyát az ajtóban, mint a kabátot a ruhatárban. Fel kell áldozni az intellektusát, s figyelmen kívül hagyni mindazt, amit a józan íz diktál. De ez egy tévhit. A történelem nagy elméi közül sokan tartoztak a keresztjének közé. Pál apostol, Augustinus, Luther Márton, Calvin János, John Bunyan, Dietrich Bonhoeffer, Francis Schaeffer. A megtérés során az intellektus nemhogy nem kényszerül kompromisszumok kötésére, hanem egyenesen kiteljesedik. Gyakran azzal jár a megtérés, hogy egy aha élményt él át a személy, ahogy életének apró darabkái a helyükre kerülnek. C.S. Lewis ír arról az önéletrajzában, hogy távol tartotta magát, sőt, erőszakosan ellenállt az evangéliumnak fiatal korában, mert egy intellektuálisan primitív rendszernek tartotta. Ám ellenállása megtört, s mint írja, az öröm vonzásába került. Azt tapasztalta, hogy a megtérés megtermékenyítő erővel hatott a képzeletére és kreatív energiáira. Híres író lett belőle, olyan könyveket alkotott, mint például a Csűrcsavar levelei, vagy a sokak által szeretett Narnia krónikák. Lew Wallace elhatározta, hogy nevetségessé teszi a kereszténységet. Intellektusát és kreativitását használva megcáfolja az egészet. Az evangélium ereje azonban hívővé tette az immár klasszikussá vált Ben Hur szerzőjét. Frank Morrison, brit jogász, könyvet akart írni, amiben megcáfolja Krisztus feltámadását. Komoly kutatást végzett, történelmi bizonyítékokat gyűjtött, elszántan dolgozott célja megvalósításán. Végül intellektusa és munkája által arra a kikerülhetetlen következtetésre jutott, hogy Jézus valóban feltámadt, s végül Morrison is keresztjén lett. Az evangélium nem kéri tőled, hogy dobd el az agyad. Épp ellenkezőleg. Azt akarja, hogy használd ki teljesen, amit észben is kaptál, hogy azzal a magabiztossággal beszélhess, amivel Pál is beszélt. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. A Róma beliekhez írt levél első részének 16. versében olvashatjuk ezt.

Az elmúlt percekben a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, Dobd el az agyad című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat hallgathatták meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves rádióhallgatókat is. Szeptember 25-én, pénteken, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami William Faulkner amerikai író tollából származik, és így hangzik. A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt. Most pedig lássuk, hogy mivel várom önöket műsorunk utolsó fél órájában. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd, végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. Most hírösszefoglalónk következik.

híreink először címszavakban. Évi 5,93%-ra nőtt a 3 hónapos bankközi hitelkamatláb. Akár 200 ezer eurós támogatásra is pályázhatnak a fiatal gazdák a DR12 kiírásban. A Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója szerint a nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Egyre nagyobb ára van a belpolitikai válságnak. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A szerdán jegyzett évi 5,85%-ról 5,93%-ra nőtt tegnap a lej alapú hitelek törlesztő részletét befolyásoló 3 hónapos bankközi hitelkamatláb, vagyis a ROBOR, közölte a Román Nemzeti Bank. A jelzálog hitelesek esetében alkalmazott 6 hónapos bankközi hitelkamatláb 5,94%-ról 6,1%-ra, a 12 hónapos ROBOR pedig 5,99%-ról 6,7%-ra nőtt. A fogyasztói hitelek irányadó útmutatója jelenleg évi 5,56%. A negyed évente közölt referencia mutató a bankközi tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa. Megjelent az idei DR12-es alintézkedés végleges pályázati útmutatója, ami a letelepedett fiatal, illetve a legfeljebb 45 éves gazdák farmjainak fejlesztését és megerősítését célzó beruházási lehetőségeket foglalja össze. Az uniós források lehívásához nyújtott segítség kulcsfontosságú lehet a vidéki gazdaságok modernizációjában. A visszanemtérítendő támogatás összege projektenként legfeljebb 200 ezer euró lehet. A támogatás aránya a pályázótól függ. A 40 év alatti fiatal gazdák 80%-os támogatást élveznek 20%-os önrésszel, a többi jogosult körében pedig 65%-os a támogatás 35%-os önrész biztosítása mellett. A nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg. Jelentette ki a Nagyváradi Prefektúrán tartott tegnapi tanácskozáson a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója. Laurenciu Cenc elmondta, hogy számvevőszék nem a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével, hanem egy minta alapján becsülte úgy, hogy mintegy 2,2 millió romániai nyugdíjat hibásan számolhattak ki. Az igazgató szerint Bihar megyében a mintegy 135 ezer nyugdíj iratanyagból 279-et vizsgáltak meg a számvevőszéki auditorok, és 58-59 esetben találtak eltérést. Ezek többsége néhány lejes, 2-3 vagy 5 lejes különbség volt a jogosult javára vagy kárára. Nőnek az állampapírok kamatjai, ami azt jelenti, hogy még többe fog kerülni az államadósság finanszírozása. Szerdán 7,45%-ra nőtt a 10 éves futamidejű román állampapírok éves kamatja, adta hírül a kurzdegouvernare.ro. Ez az ideileg magasabb érték. Ekkora még az amerikai-iráni háború kitörésekor és a Bolozsán kormány megbuktatásakor sem volt a kamat. A 7 és 2 éves futamidejű kötvények kamatjai szintén emelkedtek 7,35%, illetve 6,78%-ra. Az uniós tagállamok közül Románia jut hozzá legdrágában a folyóköltségvetési hiány és az államadósság finanszírozásához szükséges pénzhez. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amazfor.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel.

0: Mint szeptember 28-án Szászfenesen tartják, ahol a kisgyermekes családok több szakmai nézőponttal is találkozhatnak, kérdezhetnek, ismerkedhetnek, és közösen gondolkodhatnak arról, hogyan támogathatjuk jól a gyermekek fejlődését. Az eseményről és arról, hogyan indult a Játszunk Együtt kezdeményezés Szászfenesen, a Játszunk Együtt kora gyermekkori közösségi program alapítójával és vezetőjével, Nagy Tímeával beszélgettünk. A riporter Szabó Anita.
1: Hogyan indult ez az egész kezdeményezés, a Játszunk Együtt, és mi adta az ötletet?
2: Ezelőtt 2 évvel született meg bennem ez az ötlet. Én is kigyerekes anyuka vagyok, és ebből jött az igény, mivel az első kisfiam kevésbé volt nyitott az énekes, zenés foglalkozásra, és akkor próbáltam keresni más stílusú programokat. Találtam is a városba több ilyen programot, de hogy anyanyelvünkön, magyar nyelven nem igazán találtam, és mivel a szakmám is, és a végzettségem is nagyon közel áll ehhez, és előtte is volt tapasztalatom kisgyerekekkel, ezért úgy gondoltam, hogy létrehozok én egy ilyet itt Szászfenesen.
1: És mik a tapasztalatok, hogy általában milyen igényekkel, kérdésekkel érkeznek hozzátok a kisgyermekes szülők, mivel keresnek meg elsősorban?
2: A foglalkozások is részben azzal a céllal születnek meg minden alkalommal, hogy a szülőknek megmutassuk azt, hogy milyen korosztályú gyerekeknek milyen játék típusokat, mivel érdemes kitölteni maga a játékidőt otthon is, illetve a workshopjaink azok tematikusak szoktak lenni. Volt olyan workshopunk, amiknek a témáját például a hiszti kezelés adta, az érzelmi kezelés, vagy voltak olyan workshopok, amik direkt szülőknek születtek. Úgyhogy mindig az aktuális igények határozzák meg, hogy mik a témáink.
1: A kezdeményezés középpontjában a kisgyermekkor áll. Miért olyan fontosak egy gyermek életében a korai évek?
2: A korai éveknek a figyelése tulajdonképpen, mint prevenció vagyunk mi jelen ebben a korszakban. A tapasztalás kora gyermekkorban az a mód, ahol a gyerekek tanulnak. És ha én, mint szakember, ha látom a foglalkozáson, vagy már a szülő is bizonyos kérdésekkel jönnek hozzánk, főleg az édesanyák, és ebbe tudok nekik segíteni információval. Az információ alatt itt azt értem, hogy célom már az elejétől az volt, hogy egy hálózatot építsünk ki. Ebbe a hálózatba kinetoterapeuták, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, pszichológusok bekerülnek, mivel hogy nekem ezek nem szakterületeim, ezért a szülőket el tudom irányítani egy megfelelő szakemberhez. És hogyha bármi probléma van, az már időbe kiderül, és nem 5-6 éves korba jelennek meg olyan problémák, amiket, hogyha koragyermekkorban 2-3 konzultáció vagy egy-egy TSM torna nagyon könnyen kijavíthatott volna.
1: Igen, sok szülőben felmerül ez a kérdés, hogy vajon a gyermekem jól fejlődik-e a saját ütemében. Esetleg mik lehetnek azok a jelek, amik már szakembert igényelhetnek?
2: A legtöbb problémák 2 éves korban a határhúzás, a dac korszak, az érzelmi kezelés, a kimerültség a szülők részéről, a kúszás, mászás. Jönnek a foglalkozásra, hogy a szülők mondják, hogy hát, hogy a kúszás, mászás az kimaradt, de hogy hát nem is baj. Nem baj, természetesen vannak szakaszok, amik nem minden gyereknél történnek meg, de hogyha a kúszás, mászás kimarad, akkor azokat a mozgásokat más mozgásokkal lehet helyettesíteni, és például egy kinetoterapeuta, vagy egy TSM szakember ezeket meg tudja tanítani a szülőknek, és közösen a foglalkozásokon megtanulják, és látják a szülő is, és mikre kell figyeljenek. Vagy például, hogyha kimarad a kúszás-mászás, csak egy egyszerű dolog, hogy a futóbiciklivel való menés, a lábnak a váltó mozgása, vagy például a lépcsőn való járás, az már nagyon sokat segít, mert konkrétan a kúszás-mászás az ugye a mozgásról szól, de tulajdonképpen az idegrendszer és az agy fejlődéséről szól. Az a lényeg, hogy ez az idegrendszeri stimulálás megtörténjen.
1: A programban nagy szerepet kap, nagy hangsúlyt kap a mozgás, a játék, a szabad játék. Miért olyan fontos egy kisgyermek életében, hogy szabadon játszasson?
2: A szabad játék, ami konkrétan fejleszti maga a kreativitást,

0: illetve a szabad játékon keresztül a szülő is megtapasztalja a kapcsolódást a gyerekkel, a kommunikációt. Az, hogy a gyerekek együttműködők legyenek a későbbiekben, mikor már 3-4 éves korba beüt a hatalmas dac korszak, ezek adják meg az alapot. Ezek a közös játékok tanítják meg a gyereket arra, hogy ezt most nem lehet, kicsit megtanítja a gyereket arra, hogy késleltesse egy kicsit az igényeit, és ezeken a játékokon keresztül a gyerek játszva megtanulja, és a szülő is már akkor megtapasztalja, hogy a gyerek igen akarja, és a gyerek akarja abba a korba. És a szülőnek is például a foglalkozásokon is elmondjuk, hogy az a teljesen normális, hogy a gyerek akarja a dolgokat. Nekünk, mint szülőnek a feladatunk a határok tartása. Csak ennyit tanítunk a szülőknek mindig, hogy egy határozott nemet hogy tud megtanulni. És ez már 4-5 éves korig a gyereknek, nem a szülőnek, akkora muníciót ad, ami segíti, hogy ne legyen kimerült folyamatosan, és hogy a határoknak a tartása, ez a magabiztosság, amit ad, szerintem felbecsülhetetlen.
1: Beszélgessünk egy kicsit a közelgő eseményről. Most szeptember 28-án lesz megrendezve a Játszunk Együtt nyílt nap. Ezt az eseményt miért szeretted volna, hogy megrendezésre kerüljön? Mi adta az ötletet?
0: Nálunk is most kezdődik az év eleje, mivel hogy már a tavalyi évben a gyerekeink úgymond kirepültek a foglalkozásra, mert most már elkezdték bölcsit óvodát, ki hova, ezért egyhogy új embereket is bevonzunk, és mások is meglássák, hogy tulajdonképpen mivel foglalkozunk itt, milyen maga a foglalkozás, ugyancsak lesznek más szakemberek is, lesz kinetoterapeuta, gyógypedagógus, óvodapedagógus, el fog jönni Dóri is, aki konkrétan az anyukáknak fog mind információt, mind pedig egy torna gyakorlatokat bemutatni a regenerálás, szóval, hogy nekünk a célunk nem csak a gyerekekkel való foglalkozás, hanem a szülőkkel és az édesanyákkal is foglalkozunk, és tulajdonképpen ez a nyitó eseményünk, amivel megnyitjuk az évet, itt, hogyha eljönnek a szülők, akkor fognak információt kapni arról, hogy mi az éves tervünk, mi fog a havi szinten milyen témákat fogunk feldolgozni, mert hogy minden hónapnak megvan a maga témája, mivel úgy gondoljuk, hogy egy-egy témát feldolgozni úgy érdemes, hogyha azzal azt többféle szempontból több szakember és több ideig tudunk róla beszélni.
1: Mik a jövőbeli céljaid például ezzel az egész programsorozattal? Mit szeretnél még kialakítani? Említettél valami kapcsolati hálót is például, vagy hogy a közösséghez jobban eljusson? Mik a tervek a jövőre nézve?
0: Igen, tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van, és arra gondoltam, hogy náluk már a stresszkezelésre, vagy az érzelmek feldolgozására is fókuszálhatnánk, mert hogy konkrétan a játék az, amikor a gyerekek játszanak, akkor megnyílnak, akkor mondják el, hogy mi volt az iskolába, mi volt az óvodába, mik azok a problémák, és ezeknek a módszereknek a segítségével, és szeretnénk, hogyha minél több szülőt is ebbe a mentalitásba és ebbe a meglátásba be tudnánk vonni.
2: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták, a következőkben az áhítatot hallhatják, amelyet ma Hermán Dániel tolmácsol a kedves hallgatóknak.

a nevetés ajándéka. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Filippiek 4:19. A mai áhítatot Tyler Myers, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. Borzalmas napon volt a munkahelyemen. Fáradt voltam és stresszes, mivel nagyon gyors ütemben kellett dolgoznunk. A füldugó kényelmetlen volt, de a hangos dübörgőgépektől csak erősebb lett a fejfájásom. Körülbelül 10 alkatrésszel volt lemaradva a miszer előszalagunk, és már jöttek az újak. Arra gondoltam, hogy egyszerűen feladom és hazamegyek. Mégis az első szünetben inkább elkezdtem imádkozni. Istenem, már ideig eljutottam, kérlek segíts végig csinálni a műszak hátra levő részét. Ahogy visszatértem a szalaghoz, a helyzet nem lett jobb. Próbáltuk behozni a lemaradást, de nem segített. A második szünetre majdnem felrobbantam, ekkor így imádkoztam. Istenem, eddig bírtam, segíts nekem és a munkatársaimnak. Ha nem teszel valamit, Uram, én nem bírom tovább. Visszaválaszoroktam a szalaghoz, ahol a kollégáim még mindig próbálták behozni a lemaradást, de hiába. Ez alkalommal a frusztráció helyett elkezdtem nevetni. Nem volt igazán okom, a nevetés ezek kitört belőlem, mint egy sebes áramlat, és nagyon felszabadító volt a béke, amit akkor éreztem. A végén 10 alkatrészt hagytunk a harmadik műszakra, és a főnök nem örült ennek, de a korábbi feszültség eltűnt bennem. Az Istentől kapott nevetés segített, hogy végig tudjam csinálni a napot. Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük a nevetés ajándékát, ami sokkal elviselhetőbb és élvezhetőbbé teszi az életet. Ámen. A mai áhítatot Tyler Myers, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. Imádkozzunk a szerelőszalagon dolgozó emberekért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Hermann Dániel tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következő percekben az Ararat Worship énekel nekünk.

Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Szabó Anita számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve sok más érdekességgel készülünk még önöknek. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől. Ami William Faulkner amerikai író tollából származik, és így hangzik. A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Én ezzel munkatársaim és magam nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Áldott napot kívánok önöknek, békesség Istentől, a viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Híreink először címszavakban. Évi 5,93%-ra nőtt a 3 hónapos bankközi hitelkamatláb. Akár 200 000 eurós támogatásra is pályázhatnak a fiatal gazdák a DR12 kiírásban. A Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója szerint a nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Egyre nagyobb ára van a belpolitikai válságnak. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A szerdán jegyzett évi 5,85%-ról 5,93%-ra nőtt tegnap a lej alapú hitelek törlesztő részletét befolyásoló 3 hónapos bankközi hitelkamatláb, vagyis a ROBOR, közölte a Román Nemzeti Bank. A jelzálog hitelesek esetében alkalmazott 6 hónapos bankközi hitelkamatláb 5,94%-ról 6,1%-ra, a 12 hónapos ROBOR pedig 5,99%-ról 6,7%-ra nőtt. A fogyasztói hitelek irányadó útmutatója jelenleg évi 5,56%. A negyed évente közölt referencia mutató a bankközi tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa. Megjelent az idei DR12-es alintézkedés végleges pályázati útmutatója, ami a letelepedett fiatal, illetve a legfeljebb 45 éves gazdák farmjainak fejlesztését és megerősítését célzó beruházási lehetőségeket foglalja össze. Az uniós források lehívásához nyújtott segítség kulcsfontosságú lehet a vidéki gazdaságok modernizációjában. A visszanemtérítendő támogatás összege projektenként legfeljebb 200 000 euró lehet. A támogatás aránya a pályázótól függ. A 40 év alatti fiatal gazdák 80%-os támogatást élveznek 20%-os önrésszel, a többi jogosult körében pedig 65%-os a támogatás 35%-os önrészbiztosítása mellett. A konstrukció keretében számos területre igényelhető forrás, többek között mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzésére, építési és korszerűsítési munkálatokra, tároló és feldolgozó kapacitások fejlesztésére, valamint precíziós és digitális technológiák alkalmazására is. Ezen felül öntözési rendszerek kialakítására, valamint a megújuló energiához kapcsolódó fejlesztésekre is nyújthatók be projektek. A pályázatokat állattenyésztési, növénytermesztési, illetve egyéb ágazatokban lehet benyújtani a beruházás jellegétől függően. A nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg. Jelentette ki a Nagyváradi Prefektúrán tartott tegnapi tanácskozáson a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója. Laurenciu Cenc elmondta, hogy számvevőszék nem a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével, hanem egy minta alapján becsülte úgy, hogy mintegy 2,2 millió romániai nyugdíjat hibásan számolhattak ki. Az igazgató szerint Bihar megyében a mintegy 135 ezer nyugdíj iratanyagból 279-et vizsgáltak meg a számvevőszéki auditorok, és 58-59 esetben találtak eltérést. Ezek többsége néhány lejes, 2-3 vagy 5 lejes különbség volt a jogosult javára vagy kárára. Cenc elmagyarázta, a számvevőszék ezekből az ellenőrzött esetekből statisztikai módszerrel becsülte meg, hogy országosan jóval több tévedés történt, de ez nem jelenti azt, hogy 2,2 millió nyugdíjat egyenként megvizsgáltak és hibásnak találtak. Hozzátette, hogy tudomása szerint az országos köznyugdíjpénztár megóvta a számvevőszéki jelentést. Nőnek az állampapírok kamatjai, ami azt jelenti, hogy még többbe fog kerülni az államadósság finanszírozása. Szerdán 7,45%-ra nőtt a 10 éves futamidejű román állampapírok éves kamatja, adta hírül a kurzdeguvernare.ro. Ez az idei

0: A legmagasabb érték. Ekkora még az amerikai-iráni háború kitörésekor és a Bolozsán kormány megbuktatásakor sem volt a kamat. A 7 és 2 éves futamidejű kötvények kamatjai szintén emelkedtek, 7,35%, illetve 6,78%-ra. Az uniós tagállamok közül Románia jut hozzá legdrágában a folyóköltségvetési hiány és az államadóság finanszírozásához szükséges pénzhez. A kamatok növekedése annak a következménye, hogy a befektetők szabadulni igyekeznek a bukaresti kormány által kibocsátott kötvényektől, ezért nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Amikor a kereslet meghaladja a kínálatot, az állampapírok kamatjai csökkennek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amazfor.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt kétikét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Zsoltárok könyve 144. fejezet 15. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Pál apostolnak a Róma beliekhez intézett levele 10. fejezet 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
0: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A mesterséges intelligencia fejlődése.
1: Vannak olyan ágensek, agentek, ügynökök, ugye, mesterséges intelligencia ügynökök, akik csapatokba verődve kitörnek a adott fejlesztői környezetekből, és ilyen informatikai támadásokat hajtanak végre szerverek ellen, tehát ilyen elképesztő dolgokat lehet hallani a nagyvilágban, és ez még csak mindig a mesterséges intelligenciának a szintje.
0: Ismerjék meg Rideg Gyulát!
2: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán. Akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott.
0: A gyermekek éve az erdélyi református egyházkerületben.
3: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy-egy állítatat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

Kárpátalja. A mesterséges intelligencia fejlődése az elmúlt években felgyorsult, és ma már a mindennapi élet egyre több területén találkozhatunk vele. De vajon

0: Eddig fejlődhet ez a technológia, és milyen változásokat hozhat a munkában, az oktatásban, vagy éppen a kommunikációban? Erről beszélgetünk a következőkben Major Zoltán, kreatív technológiai vezetővel, a riporter Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
1: Azt érzem, hogy most már hetente kellene veled egy 2 órás műsort összehozni, hogy nyomon tudjuk követni itt a felgyorsult eseményeket. Hát lassan a Terminátorban érezhetjük magunkat, de hol állunk most? Milyen teret hódított az elmúlt, mondjuk így, hogy fél évben a mesterséges intelligencia?
2: Abszolút egyetértek, tehát hogy nem is az, hogy hetente kéne beszélnünk, hanem ha hetente beszélnénk sem, biztos, hogy tudnánk mindent követni. Tehát, hogy egy-egy részét tudnánk kiragadni a fejlődésnek, amit körülöttünk zajlik. És ebben nagyon sok mindent nem is látunk még mi sem. Például, tehát most így az elmúlt napokban lehet olvasgatni, hogy a különböző mesterséges intelligencia modelleknek a fejlődésének az üteme, hogy azok már milyen képességekkel bírnak, hogy vannak olyan ágensek, agentek, ügynökök, ugye mesterséges intelligencia ügynökök, akik csapatokba verődve kitörnek a adott fejlesztői környezetekből, és ilyen informatikai támadásokat hajtanak végre szerverek ellen, tehát ilyen elképesztő dolgokat lehet hallani a nagyvilágban, és ez még csak mindig a mesterséges intelligenciának a szintje. Ugyanez történik a fizikai világunkban is, akár csak itt gondolhatunk a robotikára, hogy milyen humanoid, tehát ilyen emberszabású robotok jelennek meg, egyre inkább milyen precíziós kéz modellek épülnek, amik emberhez hasonló precizitással, sőt, sebességben már embert lekörözve tudnak ilyen apró munkákat is végezni, amire azt gondoltuk, hogy hát ez robotoknak azért nehézkes lesz, és hát akkor az orvostudomány, az ott zajló fejlődés, amit veszünk észre, hogy milyen új terápiák, kezelések jönnek létre. Kínában elindult az első robotkórház, tehát végtelenség lehetne sorolni.
1: Egyrészt az is ijesztő, hogy amiket olvasunk, azok a te általad megerősített információként kell most kezeljek, pedig azt hittem, hogy ennek a jelentős százaléka csak a sci-fi filmekben, vagy is nem tudom, elvetemült újságíróknak a szüleménye, de akkor igazából amiket látunk egyre nagyobb hírportálokon, azok tényleg a valóságot tükrözik?
2: Azért egy óvatosságot behoznék a rendszer, vagy egy óvatosságra intést, tehát nyilván ezek mögött azért van üzleti értek, ezt sose felejtsük el, és az, hogy hogyan úgymond prezentálják magukat az egyes fejlesztések, cégek, modellek, robotikával foglalkozó csoportok, abban azért mindig van egy enyhe túlzás, csak azért, hogy az üzleti érdekeket, az érdeklődést, az egész ilyen hype-ot körülötte föl lehessen tartani. Tehát igen, elképesztő a fejlődés, a gyorsaság, de azért ne higgyünk el mindent vakon, amit olvasunk.
3: Adódik a kérdés, mi lehet ennek a vége, de én azt gondolom, hogy ezt a kérdést még nem érdemes feltenni. Hol tart most ez a dolog, a robotika? Ugye itt elhangzott az, hogy kórházakban műtéteket végeznek el, aminek én magam is így a híradásokból, természetesen nem személyes tapasztalatban, azt gondolom, hogy óriás előnye van, és ha arra gondolok, hogy mondjuk egy szakorvosnak mondjuk eddig tudott 3 szívműtétet egy nap elvégezni, akkor most 23-at el tud végezni, mert a hatékonyságát növeli, de mondjuk látszik-e már az az idő, amikor ezek a robotok akár a hétköznapjainkban, a mindennapi életünkben megjelennek, és nem úgy, hogy mondjuk nekem van rá pénzem és veszek egy ilyen robotot, vagy szerzek egy ilyen robotot, hanem már tulajdonképpen mindenkinek lesz, és az lesz a téma, hogy mikor kell benne akkumulátort cserélni.
2: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az első fele így itt az orvosi technológiák tekintetében, tehát ugye már viszonylag régóta vannak olyan robotikus eszközök, amik kiegészítik az orvosi kezelést, tehát műtéteknél tudnak olyan precíziós, ilyen orvosi karokat használni, amik tudják csökkenteni, ugye mondjuk egy adott bemetszésnek a méretét, ami mondjuk egy műtéthez szükséges, kisebb kárt okoznak, ugye ahhoz, hogy mondjuk nem tudom, felnyissanak, mondjuk egy mellkas, nem tudom, tehát ezek ténylegesen páciens életét javító megoldások. Ezek még azért teljesen autonóm, tehát ilyen önvezető módon még nem működnek, bár már, ha jól emlékszem, mint olvastam volna egy olyan cikket, hogy volt valami kis műtét, amit már robotautonóm módon elvégzett. Tehát haladunk ebbe az irányba, nyilván ezek most még nem úgy vannak, hogy a kórházban akkor befeküdt valaki, és oda tettek mellé egy robotot, és senki nem figyelte, hanem nagyon nagy körültekintéssel orvoscsapat ott van körülötte, bármikor félbe tudják szakítani, és fölül tudják írni az adott folyamatot. folyamatot, tehát ez nagyon nagy felügyelet mellett működik, de igen, megjelentek ezek a technológiák, és ugye hát a robot az nem fáradt, az egy 48 órás vagy egy 168 órás műszak végén nem lesz kevésbé precíz, és nekünk embereknek meg ugye ezek a korlátaink azért megvannak, tetszik, nem tetszik. Tehát egy ilyen szempontból ez azért egy nagy hatékonyság. Ugye az egyik ilyen nagy eredmény az még korábban volt mesterséges intelligencia kapcsán az MR és CT leleteknek az átnézése. Az is egy ilyen hatalmas fejlődés volt, hogy ott pont egy orvos, aki mondjuk a sürgősségi osztályon dolgozik, és naponta át kell néznie, nem tudom én mennyi sürgősségi embert, a műszak végére azért elfárad. Tehát ott ugye százas számban nézi át a szeleteket, azokban észrevenni mindig mindent, azért az nehézkes. Egy modell az nem fárad el, az megnézi, szépen megnézi a szeleteket, kianalizálja és levonja a következtetést, és ebben már elég jó minőségű eredményeket érünk el. A második fel a kérdésednek, mikor lesz az, hogy otthon velünk vannak a robotok. Hát már ugye robotporszívó már elég régóta van, bizonyos szempontból az is egyfajta robot, egy specializált robot, de már az ugye elkezdtek beszivárogni az életünkbe azok az ilyen önvezető megoldások, amik megkönnyítik a dolgokat. Robotfűnyíró is például egy abszolút ilyen történet. Ami egy nagyon érdekes információ, hogy pont belefutottam egy hirdetésbe, hogy fizetnek azért embereknek, cégek, hogy egy fejkamerával rögzítsék a házi munkát, amit otthon végeznek. Takarítást, főzést, pakolást, WC-pucolást, bármit. És feltehetnénk a kérdést, hogy tehát miért? Hogy kinek érdeke ez? És ezek valójában pont az ilyen emberszabású robotoknak az ilyen tréning anyagához rögzítik ezeket a videókat, hogy én, mint ember, amikor otthon főzök, amikor otthon takarítok, akkor mit látok, hogyan használom a kezemet, hogyan nyúlok hozzá, hogyan nyitom ki, hova teszem be, ha leesik, hogy fogom meg, stb. És ezeket a írtózatos mennyiségű videóanyagot feldolgozva tudnak olyan tréninganyagot csinálni, amit majd a humanoid robotok, emberszabású robotok hatékonyan tudnak használni arra, hogy hozzánk hasonló hatékonysággal tudjanak akár az otthonunkban is számunkra hasznos munkát végezni, mondjuk bepakolni a mosogatógépet.
1: Elképesztő, hogy mostanra már a sorozatgyártásról beszélünk, és nem olyan rég, hogy egyszer rákeresel az ilyen témára, tulajdonképpen ezzel mindent is elét hoznak. Én már láttam konkrétan árcédulás a robotot is értékesítési céllal, mármint hogy elképesztő az az idő, hogy néhány hónap alatt arról beszélünk, hogy gyárak állnak át, és már lassan robotok gyártanak robotot. Miért ez a hatalmas mennyiségű robot eszköz itt állunk már, hogy gyakorlatilag a termék a polcra kerül?
2: Hát még azért nem. Ugye van egy elég nagy mértékű alkatrészhiány, tehát például pont a Teslának ugye van az Optimus nevű humanoid robot koncepciója, amiből már vannak legyártott kész példányok, tehát például a Tesla gyárakban ezek már munkát végeznek, saját maguk így tréninganyagot is gyártva a következő robotoknak, tehát hogy létező működő koncepciókról beszélünk. Viszont azért a sorozatgyártás az még nem tud elindulni, mert ilyen több ezre számban vannak olyan alkatrészek ezekhez a robotokhoz, amikre egész egyszerűen az ellátási lánc még nincsen kiépülve. Tehát nem tudják ezt mondjuk hatékonyan sorozat gyártani alkatrészhiány miatt. Tehát technológiailag oda tartunk, közeledünk hozzá, hogy ezek ténylegesen hatékonyan tudjanak köztünk működni. Az elfogadás az egy kérdés számomra, hogy akarom-e például én, hogy egy este nem megyek a földszintre, és a sötétben egy robot áll a falnál, aki éppen tölti magát, lehet, hogy a szívinfarktus kerülgetne, de ha megoldják ezt az ellátási láncos problémát, ami egyébként mesterséges intelligencia tekintetében is begyűrűzik ugye itt a chipek, memóriák tekintetében, tehát amikor ezt sikerül feloldani, akkor azért itt elindulhat igen egy nagyobb léptékű sorozatgyártás.
1: Egy másik fontos kérdés, hogy ugye azt gondoljuk, hogy amikor küldünk egy e-mailt, akkor az ingyen történik, mert befizettük a havi internet számánkat, és mennyire szép és mennyire jó, nem kellett kinyomtatni a papírt, nem kellett hozzá postás, nem kellett hozzá postakocsi, illetve egy csomó dolgot megspóroltunk, és ennek nincsen természeti lábnyoma. Most pedig azt olvassuk, hogy a mesterséges intelligencia olyan mennyiségű energiát használ fel, legyen az a hűtésére szánt víz, illetve sorolhatnánk, amely tényleg igazi mértékeket jelent ma már. Hogyan kell elképzelni, hogy mi van tettem egy kérdést a mesterséges intelligenciának, ez hogy jelenik meg energiafelhasználás szempontjából? Mi van a háttérben, ami kiszolgálja ennek a rendszernek a működését?
2: Pont nem olyan régen kezdtem el azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet mondjuk otthoni vagy irodai környezetben saját AI modelleket futtatni. Ugye ennek van egy ilyen biztonsági része, hogy a főleg céges szinten, amikor az ember szenzitív adattal vagy érzékeny adattal dolgozik, akkor szeretnénk azokat az adatokat kontrollálni, és sokkal jobb lenne, hogy ezek az AI modellek az én kis szerveremmel futnának, nem pedig az amerikai technológiai óriások szerverein. És elkezdtem utána járni, hogy na hát mégis mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen modellt én tudjak futtatni otthon, vagy akár irodai környezetben, és meglepő számok jöttek ki. Tehát ahhoz, hogy én egy csak magát az eszközt, a szervert megvásároljam és futtassam, az alap esetben körülbelül 85 átlagos háztartásnak az energia felhasználásával egyenlő. Tehát ez egyetlen egy szerverről beszélünk, ami elképesztő mérték, és itt nem azt mondjuk, hogy ez egy szolgáltatás, és nem tudom, kiszolgálok x ezer felhasználót, hanem ezt én magamnak szeretném itthon megépíteni és használni, akkor ez ekkora energia lenne. Nyilván, tehát hogy ki tudna szolgálni rajtam kívül több felhasználót is, tehát mondjuk nem tudom, nem akarok számot mondani, mert azt tesztelni kell, de tehát hogy egy kisebb mennyiségű felhasználót ki lehet vele szolgálni, de azért ez nem egy adatcenter, ez nem egy szolgáltatás, amit nyújtok a világnak, hogy akkor tessék, itt van a ChatGPT, és akkor lehet használni bárki által. Ez egy korlátolt elem. Nos, ha ezt elképzeljük, hogy mi van akkor, amikor tényleg ezt millió számra használják a felhasználók, akkor ahhoz milyen szerverpark szükséges, és annak mekkora az energiaigénye, hát az valami elképesztő szám. Tehát az amerikai energiafogyasztás úgy becslik, hogy duplázódni fog rövid határidőn belül, kifejezetten csak az AI-nak köszönhetően az adott centereknek az a fogyasztása véget. Tehát elképesztő mértékű energia szükséges ehhez.
0: Az elmúlt percekben Major Zoltánnal, kreatív technológiai vezetővel beszélgettünk a mesterséges intelligencia fejlődéséről.

0: az anyaország. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Ismerjék meg Rideg Gyulát, aki 30 éve szolgál a Református Betesda Gyermekkórházban. Munkáját 2023-ban Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjjal ismerték el. A riporter Fekete Zsuzsa.
1: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán. Akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni. És Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságába fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá. És nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, amiben nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
2: Ez jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig önöket?
1: Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor...

0: Akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez is. Töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk. Ha menni akar, a Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
1: Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
0: Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőm volt, tehát akárcsak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idők során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak, tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenki mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem az eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be

0: elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újraépítése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorálpszichológia. Pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken, az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt. És ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind föl kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
1: Az elmúlt percekben Rideg Gyulát hallhatták.

0: Erdély. Gyermekáhítatos könyvet ad ki az Erdélyi Református Egyházkerület. Az Erdélyi Református Egyházkerületben meghirdetett gyermekek éve többet adott egy tematikus évnél. A gyermekprogramok által közelebb hozta egymáshoz a gyülekezeteket, a gyermekeket pedig az egyházhoz. Az iskolákban zajló áhítatok támogatására, de egy közös, meghitt családi programként is használható gyermekáhítatos könyvet állítottak össze az egyházkerület lelkipásztorai, amelyet szeptember 25-én mutatnak be a Farkas utcai templomban. A gyermekek évének eddigi tapasztalatairól, majd az áhítatos könyv megszületéséről Jakab Istvánt, generális direktort kérdezte Pilbák Kincső.
1: A gyermekek évét hirdettük meg, ami rengeteg tervet szült az egyházkerület részéről, és valószínűleg

0: Rengeteg elvárást jelentett a szülők részéről. Most fél időben visszatekintve és előre tekintve, hogyan látja, mennyit sikerült ezekből a célkitűzésekből élesben a gyülekezetek szintjén is megvalósítani?
1: Valóban az erdélyi református egyházkerület az idei a 2026-os esztendőt a gyermekek évének nyilvánította. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a gyermekek felé végzett evangelizációs szolgálat szükségességét még inkább hangsúlyozzuk. Immáron túl vagyunk az év felénél, nagyjából látni lehet, hogyan alakul ez az évünk a tematikus év szempontjából is. Az összegzés ideje még odébb van, de néhány következtetés már levonható. Mindenekelőtt hangsúlyoznám, hogy a gyermekek éve számunkra nem elsősorban egy újabb programsorozat, hanem szemléletformálás. Szeretnénk minél inkább a figyelem középpontjába helyezni a gyermekeket és a családokat. És így fél időn túl azt látjuk, hogy nagyon sok gyülekezetben valóban megmozdult valami. Új kezdeményezések indultak el, a meglévő gyermekprogramok pedig új lendületet vettek. Természetesen nem mindenütt egyforma intenzitással, de véleményem szerint a tematikus év egyik legfontosabb eredménye az, hogy sokat és intenzíven beszélünk a gyermekek helyéről és jövőjéről az egyházban. A számos egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi programból most egyetlen egyet szeretnék kiemelni, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok. Több gyülekezetben megszerveztük és megtartottuk idén január-február hónapokban az egyetemes imahét mintájára a gyermekek imahetét. Ez egy teljesen új kezdeményezés, és nagyon áldásosnak bizonyult.
0: Mennyire veszik ki a részüket a lelkipásztorok, a vallástanárok akár?
1: Hát az a tapasztalatom, hogy nagyon sok lelkipásztor komolyan vette ezt a lehetőséget, ezt a felhívást, és nem egyszerűen egy újabb egyházkerületi programként tekintünk rá. Ennek számomra különösen szép bizonyítéka, hogy az áhítatos könyvünk elkészítésébe, az áhítatok megírásába a felkért megszólított 70 lelkipásztor közül 66 lelkipásztor válaszolt igennel, azaz kapcsolódott be ebbe a munkába. Ez azt jelzi, hogy van bennünk közös felelősség azért, hogy a következő nemzedék számára is érthetően és hitelesen adjuk tovább az evangéliumot. A gyermekek éve arra is lehetőséget adott, hogy még inkább partnerként tekintsünk a vallástanárokra. Vallástanárok nélkül gyermekmisszióról alig ha beszélhetünk komolyan, hiszen ők hetente olyan gyermekekkel is találkoznak az iskolákban, ahol tanítanak, akiket a gyülekezeti alkalmakon nem vagy nagyon ritkán érünk el. Ugyanakkor őszintén ezt be kell ismernünk, hogy ezen a téren még bőven van tennivalónk. A gyülekezet, a lelkipásztor, a vallástanár és a családok együttműködését tovább kell erősítenünk. Október hónapra tervezzük a vallástanárok és lelkipásztorok egyházkerületi szintű találkozóját, amire nagy reményekkel tekintünk előre.
0: És milyen volt a tematikus évnek a valós fogadtatása a bázison, a kis és nagy közösségekben? Hogyan mozgatta meg meglátása szerint a gyülekezetek más rétegeit, a presbitériumokat, a nőszövetségeket?
1: Hát talán az egyik legörvendetesebb tapasztalat azt látni, hogy tényleg megmozdultak presbitériumok, nőszövetségek, ifjúsági csoportok, és hogy igyekeztek bekapcsolódni ebbe a programba. Az a tapasztalat, hogy nem egy újabb feladatot, vagy mint említettem korábban is, egy programpontot láttak ebben a különböző belmissziós szövetségek, hanem egy lehetőséget. Az a nagy lehetőség adatik tematikus év kapcsán, hogy a gyermekeken keresztül maga a gyülekezeti közösség is megmozdul. És ez egy nagyon fontos felismerés, mert a gyermekmisszió valójában az egész gyülekezet, az egész közösségünknek az ügye. És sok esetben, ugye ez már régi tapasztalatunk, de most olyan jó ezt újból átélni, sok esetben a gyermekeken keresztül sikerül elérni a szülőket, nagyszülőket is. Tehát a tematikus év ilyen értelemben is egy igazi missziói szolgálat azok felé is, akik még nem élnek aktív gyülekezeti életet.
0: Igen, ezt a tartalmat a gyülekezetek teszik hozzá ahhoz, amit az egyházkerület elképzelt. Mivel tudtak igazán meglepni a gyülekezetek, mit tettek pluszba hozzá ahhoz, ami az elképzelés volt?
1: Éppen azzal, hogy sok helyen nem egyszerűen csak végrehajtották, úgymond, amit központilag elképzeltünk, nem elrendeltünk, hanem javasoltunk, hanem mindezeket tovább gondolták. Számos bejegyzés a gyülekezetek Facebook csoportjaiban, meg ami fölkerül az egyházkerület Facebook csoportjára is, bizonyítja, hogy az egyházközségek saját programokat, sok esetben családos alkalmakat, megszokottak mellett újabb gyermekheteket, terveztek közösségi kezdeményezéseket láthatunk. Nyilvánvalóan mindig a helyi adottságokhoz igazítva az adott évnek az üzenetét. És ez számunkra az bizonyítja, hogy adott esetben egy jó egyházkerületi kezdeményezés az nem uniformizál, nem is ez a cél, hanem kreativitást szabadítja fel. Tehát jó látni ezt a sokszínűséget, ami a gyermekek éve kapcsán megvalósul gyülekezetek szintjén is.
0: Térjünk rá a legújabb kézzel fogható eredményre, a most megjelent gyerekek számára készült áhítatos könyvre. Mi volt az a pont, amikor kiderült, hogy erre most égető szükség van?
1: Hát a gyermekek megszólítása nem érhet véget a templomajtónál, vagy a vallásóra végeztével. Egy olyan eszközre, vagy olyan eszközökre van szükségünk, amely hazaviszi az igét, és segít abban, hogy a hitről otthon, a családban is beszélgetés induljon. Innen született az áhítatos könyv gondolata, amely tulajdonképpen egy hiánypótló kezdeményezés. Hogy legyen egy olyan mindennapi áhítatos könyv, amit a gyermek, szülő és nagyszülő együtt tud kézbe venni. És különösképpen, ami ugye elindította az áhítatos könyv megtervezésére, megalkotására, az a tavalyi év kapcsán ugye az ifjúság évévé nyilvánítottuk a 2025-ös évet, és református kollégiumainkat látogattuk meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy a kollégiumainkban mindenikében, szinte minden reggel, de hétfő reggel mindenik osztályban reggeli állítatot tartanak, a iskola lelkészek vagy a vallástanárok, és beszélgetés alakult ki annak kapcsán, hogy milyen áhítatos könyv alapján, vagy milyen vezérelv mentén tartatnak ezek az áhítatok, és nincsen egy egységes, eleddig nem volt egy egységes igei vezérvonal, és tulajdonképpen így alakult, így került sor erre az ötletre, ötletelésre és kezdeményezésre, mert az áhítatos könyvet természetesen az iskolákban a reggeli áhítatok megtartására is jó szívvel javasoljuk.
0: Mi volt az alapötlet, hogyan kell felépülnie egy olyan kötetnek, amely a mai erdélyi családok valóságához szól?
1: Az volt a célunk, és nyilván ennek a kihívásnak a nehézségeivel nagyon komolyan szembe kellett néznünk, hogy valóban a gyermekek nyelvén szólaljon meg az evangélium. Rövid, érthető, életközeli állítatokra törekedtünk, amelyek a gyermekek mindennapi világából indulnak ki, de Isten igéjéhez is, és végső soron Krisztushoz vezetik őket. Ugyanakkor fontos volt, hogy a könyv közös családi használatra is alkalmas legyen, vagy mint említettem korábban is, iskolai áhítatok megtartására. A kötet ugyanakkor nem egy tematikus áhítat gyűjtemény. A napi áhítatok textusai követik a bibliai könyvek sorrendjét. Pontosnak tartottuk ezt, mert szeretnénk a gyermekeket arra is tanítani, és nyilván nem csak a gyermekeket, hogy a Biblia nem egymástól független szép történetek gyűjteménye, hanem Isten nagy története, amelynek íve van a teremtéstől a megváltáson át eljövendő országának a beteljesedéséig. Ennek a történetnek a középpontjában pedig Jézus Krisztus áll. A könyvet mindennapi olvasásra szántuk, nem arra, hogy gyorsan végigolvassuk, hanem arra, hogy naponta elővegyük. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés vagy felismerés lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek megálljanak Isten előtt. Még jobb, ha mindez családban, közösségben történik, jó, hogyha kialakul az áhítat olvasása, az áhítat megtartása közben egy családi beszélgetés, ha a szülő, a gyermek, a nagyszülő, unoka együtt olvas, kérdez, beszélgetés, imádkozik. Ugyanakkor szeretnénk ajánlani a vallástanáraink számára is ezt a könyvet, ezt az áhítatos könyvet, mint említettem, a kollégiumok napi áhítatainak a megtartásában.
0: Elhangzott, hogy 66 lelkipásztor vett részt ennek a kivitelezésében. Hogyan járultak hozzá?
1: Az áhítatos könyvünknek a címét is közben említeném, ami így hangzik, hogy Kis szívek nagy istene. Tehát az áhítatos könyv megírásában összesen 66 lelkipásztor vállalt feladatot, és már önmagában ezt nagyon komoly eredménynek tartom, mert mindez nem csak szerzőket jelent, hanem legalább 66 különböző gyülekezeti tapasztalatot is, teológiai látást, és ettől is lett ez a könyv valóban egy egyházkerületi üggyé. Nagyon felemelő érzés annak a tudata, hogy 66 lelkipásztor Isten lelkének vezetése nyomán írta meg, alkotta meg ezt az áhítatos könyvet. Már ennek önmagában komoly üzenete van.
0: Hogyan lehet ennyi különböző embernek, teológiai hangsúlynak és stílusnak a hangját összeegyeztetni egyetlen egységes, mégis élvezhető kötetbe?
1: Hát ez nem egyszerű, de nem az volt a célunk, hogy eltüntessük a szerzők egyéni hangját vagy teológiai látását, mert éppen ez adhat gazdagságot a kötetnek. Ugyanakkor világos szerkesztési szempontokra volt szükség, terjedelem tekintetében, a nyelvezetben, biblikus megalapozottságban, és nyilvánvalóan a gyermekek életkorának a figyelembevétele tekintetében. Az egységet végső soron nem a stílus azonossága, hanem a közös üzenet és a közös cél adja, a közös mondani való és a közös szándék. Közel vinni az evangéliumot a gyermekek szívéhez és a gyermekeket Krisztushoz.
0: A fizikai könyv élménye bár pótolhatatlan, de nézzünk szembe, a gyerekek ma már sokszor a képernyőn élnek. Nem lett volna érdemes ezt a tartalmat applikációként, vagy akár digitális formában is elérhetővé tenni úgy, hogy az olvasni tudó gyerek maga is a képernyőn keresztül hozzáférjen?
1: A digitális lehetőséget, az applikáció gondolatát természetesen nem zárjuk ki, a jövőben érdemes ezen is gondolkodni. Ugyanakkor ez egy tudatos döntés volt, hogy most könyvet szeretnénk a gyermekeink kezébe adni. Nincs bennünk ilyen szándék, hogy még inkább a digitális világ felé tereljük őket. Abból úgyis bőségesen jut nekik. Inkább szeretnénk visszaadni valamit a könyv, az elcsendesedés és a személyes találkozás élményéből. Ráadásul ennek a kötetnek nem az a legfontosabb célja, hogy a gyermek egyedül magányosan fogyasszon tartalmat, hanem hogy alkalmat teremtsen arra, hogy a szülő és a gyermek, nagyszülő és unoka, egy osztályközösség együtt olvassa Isten igéjét, beszélgessen és közösen imádkozzanak.
0: Hogyan épül fel egy-egy napi áhítat a könyvben, hogy a gyakorlatban egy fáradt nap után is működjön a szülőgyerek vagy a nagyszülőgyerek kapcsolatban?
1: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy-egy áhítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés adott esetben, rövid imádságok az áhítat végén lehetőséget adnak arra, hogy a gyermek egyedül, de jobb esetben családjával megálljon az Isten előtt. 25-én lesz a könyvbemutató Kolozsváron a Farkas utcai templomban.
0: A gyerek áhítatos könyv mellett egy másik stratégiai kiadvány is körvonalazódik, egy új énekeskönyv gyermekek számára. Ugye ifjúsági énekeskönyv már készült, az utóbbi 30 évben több is, 5-10 évente jelennek meg újak. Milyen időszakonként kell ezeket a segédanyagokat frissíteni, vagy mikor avul el egy ilyen kiadvány?
1: Hát nem gondolom, hogy erre egyszerűen azt mondhatjuk, hogy 5 vagy 10 évente. Egy énekeskönyv akkor kezd elavulni, amikor már nem segíti megfelelően az adott nemzedéket abban, hogy saját nyelvén, de ugyanakkor biblikusan és értékálló módon fejezze ki a hitét. A megújulás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden régi éneket félreteszünk. A legjobb örökséget mindenképpen tovább kell vinnünk, miközben természetesen helyet adunk az új énekeknek is. Ilyen értelemben a rövidesen szintén megjelenő gyermekek énekeskönyve, vagy gyermekénekeskönyve egy hiánypótló kiadvány, amiért szintén nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
0: Az aktív gyerekmunkát folytató gyülekezetek eddig is megoldották maguk, saját belső használatra kiadtak énekes füzeteket. Hogyan lehet ezeket úgy egységesíteni, hogy ne egy újabb kötelező kiadvány legyen ez, hanem valóban hasznos legyen mindenhol?
1: Hát talán éppen abból a gondolatból, tapasztalatból, gyakorlatból értelmes kiindulni, ami már a gyülekezetekben létezik, működik. Nem kell mindent felülről megmondani, hogy mit énekeljenek a gyerekek, vagy az ifjúsági órán a fiatalok, hanem össze kell gyűjteni a jó gyakorlatokat, és azokból létrehozni egy teológiailag mindenképpen megbízható, és ugyanakkor zeneileg is értékes, valóban értékelhető válogatást. Azt gondolom, akkor lesz sikeres egy új énekeskönyv, ha a gyülekezetek nem kötelességből veszik elő, hanem azért, mert az használható.
2: Az elmúlt percekben Jakab Istvánt, generális direktort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Híreink először címszavakban. Évi 5,93%-ra nőtt a három hónapos bankközi hitelkamatláb. Akár 200 000 eurós támogatásra is pályázhatnak a fiatal gazdák a DR12 kiírásban. A Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója szerint a nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Egyre nagyobb ára van a belpolitikai válságnak. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A szerdán jegyzett évi 5,85%-ról 5,93%-ra nőtt tegnap a lej alapú hitelek törlesztő részletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb, vagyis a ROBOR, közölte a Román Nemzeti Bank. A jelzálog hitelesek esetében alkalmazott 6 hónapos bankközi hitelkamatláb 5,94%-ról 6,1%-ra, a 12 hónapos ROBOR pedig 5,99%-ról 6,7%-ra nőtt. A fogyasztói hitelek irányadó útmutatója jelenleg évi 5,56%. A negyed évente közölt referencia mutató a bankközi tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa. Megjelent az idei DR12-es alintézkedés végleges pályázati útmutatója, ami a letelepedett fiatal, illetve a legfeljebb 45 éves gazdák farmjainak fejlesztését és megerősítését célzó beruházási lehetőségeket foglalja össze. Az uniós források lehívásához nyújtott segítség kulcsfontosságú lehet a vidéki gazdaságok modernizációjában. A visszanemtérítendő támogatás összege projektenként legfeljebb 200 000 euró lehet. A támogatás aránya a pályázótól függ. A 40 év alatti fiatal gazdák 80%-os támogatást élveznek 20%-os önrésszel, a többi jogosult körében pedig 65%-os a támogatás 35%-os önrész biztosítása mellett. A konstrukció keretében számos területre igényelhető forrás, többek között mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzésére, építési és korszerűsítési munkálatokra, tároló és feldolgozó kapacitások fejlesztésére, valamint precíziós és digitális technológiák alkalmazására is. Ezen felül öntözési rendszerek kialakítására, valamint a megújuló energiához kapcsolódó fejlesztésekre is nyújthatók be projektek. A pályázatokat állattenyésztési, növénytermesztési, illetve egyéb ágazatokban lehet benyújtani a beruházás jellegétől függően. A nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg. Jelentette ki a Nagyváradi Prefektúrán tartott tegnapi tanácskozáson a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója. Laurenciu Cenc elmondta, hogy számvevőszék nem a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével, hanem egy minta alapján becsülte úgy, hogy mintegy 2,2 millió romániai nyugdíjat hibásan számolhattak ki. Az igazgató szerint Bihar megyében a mintegy 135 000 nyugdíj iratanyagból 279-et vizsgáltak meg a számvevőszéki auditorok, és 58-59 esetben találtak eltérést. Ezek többsége néhány lejes, 2-3 vagy 5 lejes különbség volt a jogosult javára vagy kárára. Cenc elmagyarázta, a számvevőszék ezekből az ellenőrzött esetekből statisztikai módszerrel becsülte meg, hogy országosan jóval több tévedés történt, de ez nem jelenti azt, hogy 2,2 millió nyugdíjat egyenként megvizsgáltak és hibásnak találtak. Hozzátette, hogy tudomása szerint az országos köznyugdíjpénztár megóvta a számvevőszéki jelentést. Nőnek az állampapírok kamatjai, ami azt jelenti, hogy még többe fog kerülni az államadósság finanszírozása. Szerdán 7,45%-ra nőtt a 10 éves futamidejű román állampapírok éves kamatja, adta hírül a kurzdegouvernare.ro. Ez az idei legmagasabb érték, ekkora még az amerikai-iráni háború kitörésekor és a Bolozsán kormány megbuktatásakor sem volt a kamat. A 7,2 éves futamidejű kötvények kamatjai szintén emelkedtek, 7,35 század, illetve 6,78 század.

0: Az uniós tagállamok közül Románia jut hozzá legdrágában a folyóköltségvetési hiány és az államadóság finanszírozásához szükséges pénzhez. A kamatok növekedése annak a következménye, hogy a befektetők szabadulni igyekeznek a bukaresti kormány által kibocsátott kötvényektől, ezért nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Amikor a kereslet meghaladja a kínálatot, az állampapírok kamatjai csökkennek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amazfor.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt kétikét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Zsoltárok könyve 144. fejezet 15. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Pál apostolnak a Róma beliekhez intézett levele 10. fejezet 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Irodalmi kincsek.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Irodalmi Kincsek rovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai Irodalmi Kincsek rovatunkban egy Kossuth díjas magyar íróra emlékezünk. Leggyakrabban az úgynevezett népi írók közé sorolják. Ő nem más, mint Tamási Áron.

Tamási Áron kisbirtokos, sokgyermekes, szegény székely földműves család gyermekeként született 1897. szeptember 19-én Farkaslakán. Apja Tamás Dénes földműves, anyja Fancsali Márta. 9 éves korában pisztollyal ellőtte a bal hüvelykujját, ezért a szülők úgy határoztak, hogy tanítatni fogják, mert nem lesz képes elvégezni a gazdasági munkát. 1904-től Farkaslakán járt elemi iskolába. 1910-től a székelyudvarhelyi katolikus főgimnázium tanulója lett, amit halála után róla neveztek el. 1916-ban behívták katonának, 17-ben pedig hadi érettségit tett Gyulafehérváron, majd 1918-ban karpaszományos őrvezetőként az olasz frontra került. Ki akart törni az elődök paraszti életformájából, méghozzá nem is a szellemi élet, hanem a városi polgári életforma felé. Ezért 1918. november 18-án megkezdte jogi tanulmányait a Kolozsvári Egyetemen, majd 1921-ben, miután diplomát szerzett, a Kereskedelmi Akadémián tanult tovább, ahol 1922-ben kapott diplomát. Nevét is ekkoriban változtatta meg Tamás Jánosról Tamási Áronra. Tanulmányai befejeztével banktisztviselőként helyezkedett el, előbb Kolozsváron, majd Brassóban. Az első világháború után családjával együtt a Romániához csatolt Erdélyben maradt, majd 1923. júliusában, 26 éves korában kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, ahol volt alkalmi munkás, majd banktisztviselő is, noha írói karrierje épp ekkoriban kezdett beindulni. Szász Tamás a Pogány című novellájával ekkor nyerte meg a Keleti Újság novella pályázatát. A székely népballadák, népdalok és népi mókák illették azokat a novellákat, amelyekből első kötete a Lélekindulás összeállt. Amerikából küldte haza kéziratot a kolozsvári kiadóhoz, ahol 1925-ben megjelent. A műre a romániai magyar és a magyarországi irodalom is azonnal felfigyelt. 1923 és 25 között New Yorkban élt, majd rövid ideig a Chicago melletti Garyben, és végül a nyugat-virginiai Welkben. Innen települt haza Kolozsvárra 1926 májusában, hogy azt követően rövid időn belül szűkebb hazájában, de Magyarországon is az egyik legnépszerűbb íróvá jég belőle.

A két háború között gyors egymást követően jelentek meg novellás kötetei, regényei is, közülük is az elsők között a Szűz Máriás királyfi, amit javarészt még Amerikában írt, de csak hazatelepülése után fejezett be. Ezután jött a Címeresek, amelyekben az erdélyvilág feszültségeit rajzolta meg, majd főműve az Ábel trilógia. Előbb az Ábel a rengetegben, majd folytatásai Ábel az országban és Ábel Amerikában, melyek tartalmát javarészt saját életéből merítette. 1926-tól 44-ig Kolozsváron élt, ahol az újság és az ellenzék munkatársa volt. 1926-ban feleségül vette Halliker Erzsébetet, gyermekük nem született azonban. Az Erdély Helikon alapító tagja lett, 1933 májusától külön rovata volt a brassói lapokban, Tiszta beszéd címmel. 1935-ben részt vett az Új Szellemi Front kísérletében, 1936-ban cikksorozatában az erdélyi gondolatot igyekezett megújítani. 1937. októberében a Népfrontos vásárhelyi találkozó elnöke volt. Ezen időszak alatt többször is kitüntették a Baumgarten díjjal, valamint 1940-ben átvehette a Korvin koszorút is. 1940-ben a második bécsi döntéssel Kolozsvár, illetve Tamás Járon szűkebb otthona is visszakerült Magyarországhoz, amitől kezdve az Erdély mellett a magyarországi irodalmi életben is aktívan részt vett. 1942. novemberében felszólalt a Lila Füredi írótalálkozón. 1943-tól 49-ig a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. 1944. augusztusában az Erdély Magyar Tanács tagjaként a háborúból való kilépést szorgalmazta. 1944-ben feleségével Budapestre költöztek, ahol Bajor Gizi házában vészelték át Budapest ostromát.

A második világháború után, melyben tartalékosként szolgált, ténylegesen azonban sohasem hívták be. Magyarországon maradt, az 1945-ös választások után pedig egyike lett annak a 10, később 12 kiemelkedő közéleti személyiségnek, akiket az alakuló nemzetgyűlés külön törvénye alapján meghívott képviselőnek a parlamentbe. A felkérést elfogadta, egyidejűleg a Nemzeti Parasztpárt színeiben a Fővárosi Törvényhatósági Bizottság tagja is lett. Képviselősége alatt kétszer is felajánlották neki a vallás- és közoktatásügyi tárcát, de mindkét alkalommal elutasította azt. Mandátuma lejárta után, mivel a törvényt, ami alapján behívták, eltörölték, és az 1947-es választásokon nem indult, politikai karrierje be is fejeződött. A parasztpárton belül mindvégig Kovács Imre irányvonalával szimpatizált. 1949 és 1953 között kiszorították az irodalmi életből, egyúttal akadémiai levelező tagságától is megfosztották. Ekkoriban leginkább jeleneteket, bábjátékokat, verses önéletrajzot írt. A Sztálin halála utáni enyhülés jegyében 1954-től a Hazafias Népfront országos tanácsának tagja lett, és megjelenhettek cikkei, elbeszélései is, valamint kitüntették a Kossuth díjjal is. 1956. szeptemberétől 1957. áprilisáig a Magyar Írók Szövetségének társelnöke volt. 1956. október 31-én a Petőfi Párt irányító testületének tagjává választották. Tamási fogalmazta a december 28-án az Írószövetség közgyűlésén felolvasott Gond és hitvallás című nyilatkozatát. 1963-tól az Országos Béketanács elnökségi tagja volt. Tamási Áron 1966. május 26-án hunyt el Budapesten. Kívánságára a szülőfalujában Farkaslakán temették el. Itt látható a sírja a templomkertben, sírkövén ez a felirat olvasható. Törzsében székely volt, fia Hunniának, hűséges szolgája, bomlott századának. A Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja.

Tamás Járon emlékezete. Özvegye halála előtt Budapesten létrehozta a Tamás Járon alapítványt, amelynek feladatává tette az író szellemi hagyatékának gondozását, annak anyagi vonatkozásaival együtt. Az alapítvány elnöke haláláig Sütő András volt, tagjai Ablonci László, Pálfi G. István, Tamás Menyhért és Ugrin Aranka. Az alapítvány az író szellemi hagyatékának kiadó tulajdonosa. Erre vonatkozólag az 1960-as évek végi konfliktus helyzet feloldása után megállapodás született Tamás Járon testvéreivel és azok leszármazottaival, aminek eredményeképpen Romániában is elindulhatott az író műveinek kiadása. Az alapítvány létrehozott egy Tamás Járon ösztöndíjat, amelyre a Székelyudvarhelyi Tamás Járon gimnázium tanárainak egy kijelölt csoportja évente tesz javaslatot, s annak kedvezményezettjei egyetemre kerülve tanulmányi ideje alatt anyagi támogatásban részesül. Az alapítvány által meghirdetett pályázat nyomán s támogatásával jelent meg két farkaslaka monográfia. Jakab Rozália, Nálunk a harangszó elszáll a határig, és Jakab Csaba, Mihály János farkaslaka monográfiája. Az alapítvány anyagilag támogatja Farkaslaki Tamás Járon szülőházat, Tamás Járon Farkaslaki sírjának gondozását, munkáinak kiadását, s közreműködött a Farkaslaki Ágnes néni háza megvételében is. Az emlékezetápolás legfőbb helyszíne a Tamás Járon szülőház, a Nagy utca 237 szám alatti házban, amelyben öccse és édesanyja lakott. Ezt 1972-ben, majd 2002-ben renoválták, és egyik szobáját az író életére vonatkozó relikviákkal rendezték be. Az ünnepélyes felavatásra 1972. szeptember 24-én került sor, az író születésének 75. évfordulóján. Ugyanekkor avatták fel a falu temetőjének erre a célra kialakított, s később parkosított, majd a főút felől székelykapuval ellátott részében a Tamás Járon sírkertet, közelében a Servatius Jenő és Servatius Tibor faragta emlékművel, a Tonnás hegyi beszéddel, ahogy Sütő András nevezte. Az emlékmű hatalmas hargitai kőtömbjét, amelynek megszervezésében Bak Elek székelyudvarhelyi kórházigazgató főorvosnak és feleségének voltak kiváló érdemei, a tamási novellák domborított faragású alakjai borítják. A Farkaslaki iskola ma Tamás Járon nevét viseli. Előkertjében az író 1997-ben felavatott mellszobrával, amely Sánta Csaba szovátai művész alkotása. A faluban 1990-ben Tamás Járon Egyesület alakult, amely szerepet játszik az író emlékeinek helyi ápolásában, évfordulós ünnepségek megszervezésében. Elnöke Blága Anikó tanárnő. A szülőház eleinte a Csíkszeredai Megyei Múzeum részlegeként működött, gondozója az író öccse, a Vadon nőtt Gyöngyvirág című önéletírása révén akkor már ismert Tamási Gáspár lett, majd halála után Erzsi húga, utóbb Erzsi néni halála után az ő fia, Sipos Mátyás. Az 1990-es években a szülőház feletti felügyeletet átvette a Székelyudvarhelyi Ház Rezső Múzeum, illetve a Farkaslaki önkormányzat. Berendezését az egykori szülőház bútoraiból állították össze, őrzik az író bölcsőjét, diákkori ágyát, van ott továbbá egy asztal, festett láda, falitéka, katonaláda, fogas, valamint petróleumlámpa. Tamási Gáspár halála után az egész ház emlékmúzeummá alakult. A régi berendezés a hátsó szobában maradt, az első szoba az 1990-es években a Petőfi Irodalmi Múzeum segítségével az író életét és munkásságát bemutató kiállítással bővült. A tárlókban Tamás Járon műveinek különböző kiadásai román, angol, lengyel, cseh, szerb, szlovén nyelven fordításban megjelent kötetek, róla megjelent könyvek példányai, a falakon életét bemutató fotók, írásos dokumentumok. A szülőházban őrzik az ősvigasztalás kéziratát, az író családi vonatkozású leveleit, színházi műsorfüzeteket, a gyászjelentéseket. A relikviákat az író testvérei Tamási Gáspár, Fancsaliné Tamási Ágnes,
Lepedusné Tamási Anna és Siposné Tamási Erzsébet ajándékozták az emlékháznak. Az özvegy Ágota asszony albuma foglalta az író életpályáját végigkísérő fotókat, ezt az albumot szintén a szülőház őrzi. A falakon Tamási Áronról készített rajzok, festmények állnak. Tamási Áron hazalátogatva többnyire nővérénél, Fancsaliné Tamási Ágnesnél szállt meg. Mivel Fancsaliéknak nem volt gyermekük, itt talált az alkotómunkához megfelelő nyugalmat, itt született a szülőföldem, s később néhány novella, színdarab jelenet. Ágnes néni háza halála után eladóvá vált, és Tamási Áron özvegye kezdeményezésére és anyagi hozzájárulásával az EMKE és az 1990-ben Farkaslakán alakult Tamási Áron Egyesület megvásárolta.

0: A továbbiakban Tamási Áron válogatott novelláiból hallgatjuk meg a Szép domokos Annát. Előadja Csomós Mari, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Négy kerek esztendőt, négy szörnyű esztendőt, folyvást egyet omlék a világnak vére. A negyedik végén őszre menendőben, lefeküvék patyolat ágyába, szép domokos Anna. Alig imádkozott, szépen elaluvék. Akkor elejébe tiszta álom jöve, s abban az álomban egy nagy fekete madár. S az a nagy fekete madár felszállott a házra, annak jobb szárnyára. Honnét jössz, te nagy fekete madár? Idegen országból, szép domokos Anna. S onnét mi hírt hoztál, nagy fekete madár? Onnét biza országodnak halálát, s a katona legények megszabadulását. Jaj, nem bánom országom halálát. Csak a szeretőmet mondd meg, nem láttad-e, nagy fekete madár? Megrázta a tollát az éjjeli madár, s domokos Annának ő csak ennyit mondott. Nézd meg a színömet, szép domokos Anna. Megnéztem, megláttam, szép fekete madár. Akkor felrepüle, s emígy éneköle. Tiszta fehér voltam, mikor a sok legényt embertől nivittem, de fekete lettem a világ nagy gyászától. Szép domokos Anna ilyen álmot látott. Álom után fényes reggel kútra indult vizet meríteni. Hétteli kártyával vizet merített is, belé is öntötte virágos nagy kádba. Levette ruháját szép domokos Anna, s megmosta dalolva rózsaszín arcáját. Megmosta utána két gyümölcsös mellét, s meg végetes végig szép patyolat testét. Hova készülsz, édeslányom? Örömre készülök, kedves édesanyám. Miféle örömre? Egyetlen leányom. Jönnek a legények a nagy háborúból, s közöttök kell legyen az én szeretőm is. Szépen páváskodott, s fejér gyól csinget vett, derekára piros szoknyát, két lábára gyenge csidmát. Arcájára napnak ragyogását, s szíve köré holdnak a szerelmét, s hosszú szőke haját pántlikába fonta, s vállára ereszté. Hova indulsz, édes lányom? Megyek a falu végére szeretőmet várni. Ne menj, lányom. Várd meg itthon. Víza, elmegyek én. El is ment a falu végére szép domokos Anna. Ott várta a legény déli harangszóig, s déli harangszókor onnét hazajöve. Megsétálta magát virágos kertjében, s leszakasztott három édes szálat. Hajának szálával azt ő egybe kötte, s elindula ismét a falu végére. Ott

Éjfél idejéig feküdt jobb oldalán, éjfél idején túl feküdt bal oldalán. Hová lettél, te nagy fekete madár? Hajnal hasadtakor felkelt az ágyából szép domokos Anna. Jaj, az a háború! Bár ne is lett volna. Más színű szoknyát vett, s a haját befont a másik pántlikába. Arcájára vette holdnak vágyódását, s szíve közepébe a harangok esdeklő hívását. Hova indulsz, édeslányom? Megyek a falu végére szeretőmet várni. Ne menj, lányom, várd meg itthon. Bíza, elmegyek én. El is ment aznap szép domokos Anna. Ott várta a legény déli harangszóig, és déli harangszó koronnét hazajöve. Megsétálta magát virágos kertjében, s három virág szállat tegnapi csokrához oda kötött. S csak elindult ismét a falu végére. Ott várta kedvesét esti harangszóig, s esti harangszókor onnét hazajöve. Hol van a szeretőd, kedves szép leányom? Baja esett, édesanyám. Mára sem jöhetett. Lefeküdt ágyába szép domokos Anna. De hiába feküdt az ágyába megint, mert a nagy szerelem még jobban gyötörte, s a jól tévő álom még jobban kerülte. 2 óra hosszáig feküdt jobb oldalán, 2 óra hosszáig feküdt bal oldalán. Így kínoszta magát éjfél idejéig. És akkor felkele szép domokos Anna, lámpát nem is gyújtott, édes szülőanyja nehogy észrevegye, fáradt derekára fekete szoknyát vett, s a holdvilágánál feketébe fonta hosszú szőke haját. 2 arca dombjára hulló csillagot tett, a szívébe pedig síró szűzmárját tett. Csendben elindula, ajtóig eljuta. De akkor az ajtó sírással nyikordult, s édes szülőanyja erre felriadott. Hová szököl éjjel? Felnevelt leányom. Megyek harmatot gyűjteni, mosdóvizembe hinteni. Ne menj, te szótitkoló leány. Szívem így rendelte, jaj, én elmegyek. Megindul a szép domokos Anna, s ki is lépett feketében az anyai házból. Udvaron megállott, kezét összefogta, s felnézett a házra, annak jobb szárnyára. Hová lettél, te nagy fekete madár? Akkor béfordul a virágos kertjébe, annak sok virágját mind leszakasztotta, s meleg szép ülében mind fel is halmozta. Gyenge holdvilágon ismét elindula, s egy példa kísértet elejébe állott. Hová mész, te gyönyörű szép leány? Megyek a falu végére szeretőmet várni. Ne menj oda, boldogtalan. Gyere, háljunk együtt. Távozzál, kísértet, én megyek utamra. Virágai közé elrejtette piruló arcáját szép domokos Anna, s megint elindula. Gyenge csidmával csak 2-szer koppintott, s a példakísértet akkor ismét elejébe állott. Fogadj szót te nekem, gyönyörű szép leány. Távozzál, kísértet, megöletlek az én szeretőmmel. Avval meg nem öletsz, mert az jó helyen van. Megvillant a szeme domokos Annának. Ki vagy te, kísértet? Nagy vitéz vagyok én, mert a háborúnak angyala vagyok én. Verjen meg az Isten. Így szólott nagy bátran szép domokos Anna, s avval tovább vitte szerelem zászlaját, s azt a falu végén lobogtatni kezdé. Gyere már, egyetlen szeretőm, ha immár megölted haza ellenségit, öld meg azokat is, akik reám törnek, öld meg az én nappali hóhérim, szívem.

0: Mocskolóit, éjjeli rontóit, gyere sebes menést, leányságom napja, hadd rajogunk ketten falubosszújára. Közben sétálgatott egyik út széléről másik út szélire. A szép virágokat ölében rengette, hánykolódó szívét emígy melengette. Istenem, Istenem, hozd haza hajnalra az én kedvesemet. A hajnal piros lék, s szép domokos Anna keletre fordula. Istenem, Istenem, hozd haza napoddal az én szeretőmet. A nap is feljöve, de az ő kedvese haza mégsem jöve. Hanem édesanyja tejet hozott neki, s szépen így kérlelte. Gyere haza, kedves lányom, néznek az emberek. Nem megyek én, édesanyám, csak a szeretőmmel. Akkor idd meg ezt az édes tejet. Nem kell, anyám, szerelmes testömnek. És az ő édesanyja déli harangszókor ismét híni kezdé. Gyere haza, édes lányom, rágnak az emberek. Nem megyek én, édesanyám, csak a kedvesemmel. Akkor edd meg ezt a délebédet. Nem kell, anyám, szerelmes testömnek. S az ő édesanyja esti harangszókor ráncigálni kezdé. Gyere haza, szégyentelen, elpusztítnak szájokkal a népek. Nem megyek én, édesanyám, csak a kedvesemmel. Akkor faj valamit. Isten megfizeti. Nem kell, anyám, semmi étel a világon szerelmes testömnek. A nap elbúcsúzott a földi világtól, anyja is el az ő leányától. Az én karommal többet nem nevellek, anyai szívemből ezennel kivetlek, testödet ne lássam, hírödet ne halljam. Ahogy hallá szomorú szép leány omlani az átkot, virágai közé béejtette fejét, s keserves sírással így zokogott ottan. Jaj, Istenem! Anyámból kifogytam. Sétáló két lába akkor elgyengüle, könnyező két szeme homályba merüle, sánc martya szólítá oda is leromlott, s a nagy sötétségben folyton csak sírdogált. Jaj, búlátott szívem, jaj, fiatalságom, jaj, ölbeli virágjaim, jaj, jövendő napjaim, jaj, egész életem, minden reménység. Sötét égnek alján a szomorú nagy hold elé bukdácsola. Onnét jött a hegyek tetején domokos Annához, és őt a kedves helyett eképp vigasztalá. Ne sírte hiába szép domokos Anna. Másnak is béborult az ő vígélete, másnak is elveszett az ő szeretője. De nekem csak egy volt. Egyetlen életem. De nekem csak egy volt. Egyetlen kedvesem. Akkor a gyenge hold szépen ráborulok. Aludjál. Aludjál, szép domokos Anna. Emígy forgolódott éjféli időig. Akkor valahonnét egy fekete gyásztó odaereszkedett, s azon a nagy gyásztón a fekete madár neki megjelenék. Állj meg, nagy fekete madár! Nekem miért hazudtál? Szép domokos Anna, neked nem hazudtam, hanem a szívedet gyászba borítani bízva nem akartam. Életem elhagyott, anyám megtagadott, ne sajnálj te engem. Vesd számot magaddal, szép domokos Anna. Elkárhoztam én már ebben az életben, S vessenek, nem bánom pokol nagy tüzire. Hol van a szeretőm? A fekete madár akkor vallomást tett Domokos Annának. Nyugszik a szeretőd idegen országban, idegen országnak sírhomp templomában. Szép Domokos Anna égre felkiáltott, bár összeomlanék, széles ez a világ. A fekete gyásztó nagy hullámot vetett, s felette a mennyék dördülve meghasadt. Domokos Annának ölbeli virága fekete színt váltott, s megszakadó szíve nagy átkot kiáltott. Halljad, Isten, halljad utolsó szavamot, s utolsó szavamban minden fájdalmamot. Halljad füleiddel szívemnek sírását, szerelmes véremnek háborgó zúgását. Verd meg örök haláloddal, akik háborút indítnak, verd meg pokol kínjaival, akik népeket zúdítnak. Verd meg az eszüket, akik a háborút földre kitalálták, verd meg a szívüket, kik a szeretőket egymástól megfosztják. A fekete madár lebegtette szárnyát, szórjad átkaidat, szép Domokos Anna. A háborgó leány mind az ő virágit a tóba vetette. Nagy égi csillagok, ágyuknak csövibe mind beléhújjatok, kis égi csillagok, puskáknak csövibe mind beléhújjatok. Így szólt az út szélén szép Domokos Anna, s virágai után a gyászos halálba maga is elmerült. Akkor hozzáment a fekete madár, hátára felvette, az égbe felvitte. Ottan az Istennek szép Domokos Anna elejébe áll, s így szólott hozzája. Ugye, te csináltad a vészes háborút, felséges Úristen. Én azt nem csináltam, hanem azt csinálták pokolangyalai. Oda is leszállott szép Domokos Anna. Pokoli angyalok, gyászos nagy háborút miért csináltatok? Mi azt nem csináltuk, hanem azt csinálták földnek fajzatai. Akkor kiállott ő minden éjszakán a holdnak képibe, s onnét le a földre, imégy kiáltoza. Verjen meg az Isten! Háborút csinálók. S nappalra kiállott a napnak képibe, s onnét le a földre imígy kiáltozott. Verjen meg az Isten. Háborút csinálók.
1: Tamás Járon válogatott novelláiból hallgattuk meg a szép Domokos Annát. Előadta Csomós Mari, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.

0: Híreink először címszavakban. Évi 5,93%-ra nőtt a három hónapos bankközi hitelkamatláb. Akár 200 ezer eurós támogatásra is pályázhatnak a fiatal gazdák a DR12 kiírásban. A Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója szerint a nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Egyre nagyobb ára van a belpolitikai válságnak. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A szerdán jegyzett évi 5,85%-ról 5,93%-ra nőtt tegnap a lej alapú hitelek törlesztő részletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb, vagyis a ROBOR, közölte a Román Nemzeti Bank. A jelzálog hitelesek esetében alkalmazott 6 hónapos bankközi hitelkamatláb 5,94%-ról 6,1%-ra, a 12 hónapos ROBOR pedig 5,99%-ról 6,7%-ra nőtt. A fogyasztói hitelek irányadó útmutatója jelenleg évi 5,56%. A negyed évente közölt referencia mutató a bankközi tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa. Megjelent az idei DR12-es alintézkedés végleges pályázati útmutatója, ami a letelepedett fiatal, illetve a legfeljebb 45 éves gazdák farmjainak fejlesztését és megerősítését célzó beruházási lehetőségeket foglalja össze. Az uniós források lehívásához nyújtott segítség kulcsfontosságú lehet a vidéki gazdaságok modernizációjában. A visszanemtérítendő támogatás összege projektenként legfeljebb 200 ezer euró lehet. A támogatás aránya a pályázótól függ. A 40 év alatti fiatal gazdák 80%-os támogatást élveznek 20%-os önrésszel, a többi jogosult körében pedig 65%-os a támogatás 35%-os önrész biztosítása mellett. A konstrukció keretében számos területre igényelhető forrás, többek között mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzésére, építési és korszerűsítési munkálatokra, tároló és feldolgozó kapacitások fejlesztésére, valamint precíziós és digitális technológiák alkalmazására is. Ezen felül öntözési rendszerek kialakítására, valamint a megújuló energiához kapcsolódó fejlesztésekre is nyújthatók be projektek. A pályázatokat állattenyésztési, növénytermesztési, illetve egyéb ágazatokban lehet benyújtani a beruházás jellegétől függően. A nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg. Jelentette ki a Nagyváradi Prefektúrán tartott tegnapi tanácskozáson a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója. Laurenciu Cenc elmondta, hogy számvevőszék nem a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével, hanem egy minta alapján becsülte úgy, hogy mintegy 2,2 millió romániai nyugdíjat hibásan számolhattak ki. Az igazgató szerint Bihar megyében a mintegy 135 ezer nyugdíj iratanyagból 279-et vizsgáltak meg a számvevőszéki auditorok, és 58-59 esetben találtak eltérést. Ezek többsége néhány lejes, 2-3 vagy 5 lejes különbség volt a jogosult javára vagy kárára. Cenc elmagyarázta, a számvevőszék ezekből az ellenőrzött esetekből statisztikai módszerrel becsülte meg, hogy országosan jóval több tévedés történt, de ez nem jelenti azt, hogy 2,2 millió nyugdíjat egyenként megvizsgáltak és hibásnak találtak. Hozzátette, hogy tudomása szerint az országos köznyugdíjpénztár megóvta a számvevőszéki jelentést. Nőnek az állampapírok kamatjai, ami azt jelenti, hogy még többbe fog kerülni az államadósság finanszírozása. Szerdán 7,45%-ra nőtt a 10 éves futamidejű román állampapírok éves kamatja, adta hírül a kurzdeguvernare.ro. Ez az idei legmagasabb érték. Ekkora még az amerikai iráni háború kitörésekor és a Bolozsán kormány megbuktatásakor sem volt a kamat. A 7 és 2 éves futamidejű kötvények kamatjai szintén emelkedtek, 7,35%, illetve 6,78%-ra. Az uniós tagállamok közül Románia jut hozzá legdrágában a folyóköltségvetési hiány és az államadóság finanszírozásához szükséges pénzhez. A kamatok növekedése annak a következménye, hogy a befektetők szabadulni igyekeznek a bukaresti kormány által kibocsátott kötvényektől, ezért nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Amikor a kereslet meghaladja a kínálatot, az állampapírok kamatjai csökkennek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amazon.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt kétikét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Zsoltárok könyve 144. fejezet 15. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Pál apostolnak a Róma beliekhez intézett levele 10. fejezet 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Évi 5,93%-ra nőtt a 3 hónapos bankközi hitelkamatláb. Akár 200 ezer eurós támogatásra is pályázhatnak a fiatal gazdák a DR12 kiírásban. A Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója szerint a nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Egyre nagyobb ára van a belpolitikai válságnak. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A szerdán jegyzett évi 5,85%-ról 5,93%-ra nőtt tegnap a lej alapú hitelek törlesztő részletét befolyásoló 3 hónapos bankközi hitelkamatláb, vagyis a ROBOR, közölte a Román Nemzeti Bank. A jelzálog hitelesek esetében alkalmazott 6 hónapos bankközi hitelkamatláb 5,94%-ról 6,1%-ra, a 12 hónapos ROBOR pedig 5,99%-ról 6,7%-ra nőtt. A fogyasztói hitelek irányadó útmutatója jelenleg évi 5,56%. A negyed évente közölt referencia mutató a bankközi tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa. Megjelent az idei DR12-es alintézkedés végleges pályázati útmutatója, ami a letelepedett fiatal, illetve a legfeljebb 45 éves gazdák farmjainak fejlesztését és megerősítését célzó beruházási lehetőségeket foglalja össze. Az uniós források lehívásához nyújtott segítség kulcsfontosságú lehet a vidéki gazdaságok modernizációjában. A visszanemtérítendő támogatás összege projektenként legfeljebb 200 ezer euró lehet. A támogatás aránya a pályázótól függ. A 40 év alatti fiatal gazdák 80%-os támogatást élveznek 20%-os önrésszel, a többi jogosult körében pedig 65%-os a támogatás 35%-os önrész biztosítása mellett. A konstrukció keretében számos területre igényelhető forrás, többek között mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzésére, építési és korszerűsítési munkálatokra, tároló és feldolgozó kapacitások fejlesztésére, valamint precíziós és digitális technológiák alkalmazására is. Ezen felül öntözési rendszerek kialakítására, valamint a megújuló energiához kapcsolódó fejlesztésekre is nyújthatók be projektek. A pályázatokat állattenyésztési, növénytermesztési, illetve egyéb ágazatokban lehet benyújtani a beruházás jellegétől függően. A nyugdíjak hibás kiszámítása nem jelenségszintű probléma. Az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg. Jelentette ki a Nagyváradi Prefektúrán tartott tegnapi tanácskozáson a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója. Laurenciu Cenc elmondta, hogy számvevőszék nem a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével, hanem egy minta alapján becsülte úgy, hogy mintegy 2,2 millió romániai nyugdíjat hibásan számolhattak ki. Az igazgató szerint Bihar megyében a mintegy 135 ezer nyugdíj iratanyagból 279-et vizsgáltak meg a számvevőszéki auditorok, és 58-59 esetben találtak eltérést. Ezek többsége néhány lejes, 2-3 vagy 5 lejes különbség volt a jogosult javára vagy kárára. Cenc elmagyarázta, a számvevőszék ezekből az ellenőrzött esetekből statisztikai módszerrel becsülte meg, hogy országosan jóval több tévedés történt, de ez nem jelenti azt, hogy 2,2 millió nyugdíjat egyenként megvizsgáltak és hibásnak találtak. Hozzátette, hogy tudomása szerint az országos köznyugdíjpénztár megóvta a számvevőszéki jelentést. Nőnek az állampapírok kamatjai, ami azt jelenti, hogy még többbe fog kerülni az államadósság finanszírozása. Szerdán 7,45%-ra nőtt a 10 éves futamidejű román állampapírok éves kamatja, adta hírül a kurzdeguvernare.ro. Ez az idei legmagasabb érték. Ekkora még az amerikai iráni háború kitörésekor és a Bolozsán kormány megbuktatásakor sem volt a kamat. A 7 és 2 éves futamidejű kötvények kamatjai szintén emelkedtek, 7,35%, illetve 6,78%-ra. Az uniós tagállamok közül Románia jut hozzá legdrágában a folyóköltségvetési hiány és az államadóság finanszírozásához szükséges pénzhez. A kamatok növekedése annak a következménye, hogy a befektetők szabadulni igyekeznek a bukaresti kormány által kibocsátott kötvényektől, ezért nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Amikor a kereslet meghaladja a kínálatot, az állampapírok kamatjai csökkennek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 9 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amazon.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt kétikét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Zsoltárok könyve 144. fejezet 15. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Pál apostolnak a Róma beliekhez intézett levele 10. fejezet 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Thank you.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Szeptember 25-én, péntek déli magazin műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon William Faulkner amerikai író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt. Hamarosan felcsendül a nap ájtata, majd kalendáriumot lapozunk. 12 óra 25 perckor az Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló rovata következik. Bach hite a lelkész szemével és fülével, címmel. 13 órakor híreket mondok. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban az Uraság meg a Kovács című orosz népmesét hallhatják, kis hallgatóink is. Ezt követően ünnepeltjénket köszöntjük. 13 óra 30 perctől Szempontok című rovatunkat sugárúzzuk Lukács Orsolya szerkesztésében. A mai részben a humorról fogunk beszélgetni. 14 órakor ismét híreket mondok. 14 óra 15 perckor versrovatunkban a Gondviselés című költeményt osztuk meg. 14 óra 20 perctől Keresztény Élet magazinunk keretében Groundwork angol nyelvű rovatunkat sugárúzzuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A nap ájtata következik Hermann Dániel tolmácsolásában.

a nevetés ajándéka. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Filippiek 4:19. A mai áhítatot Tyler Myers, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. Borzalmas napon volt a munkahelyemen. Fáradt voltam és stresszes, mivel nagyon gyors ütemben kellett dolgoznunk. A füldugó kényelmetlen volt, de a hangos dübörgőgépektől csak erősebb lett a fejfájásom. Körülbelül 10 alkatrésszel volt lemaradva a mi szerelőszalagunk, és már jöttek az újak. Arra gondoltam, hogy egyszerűen feladom és hazamegyek. Mégis az első szünetben inkább elkezdtem imádkozni. Istenem, már ideig eljutottam, kérlek segíts végigcsinálni a műszak hátra levő részét. Ahogy visszatértem a szalaghoz, a helyzet nem lett jobb. Próbáltuk behozni a lemaradást, de nem segített. A második szünetre majdnem felrobbantam, mekkor így imádkoztam. Istenem, eddig bírtam, segíts nekem és a munkatársaimnak. Ha nem teszel valamit, Uram, én nem bírom tovább. Visszaválszorogtam a szalaghoz, ahol a kollégáim még mindig próbálták behozni a lemaradást, de hiába. Ez alkalommal a frusztráció helyett elkezdtem nevetni. Nem volt igazán okom a nevetésre, de kitört belőlem, mint egy sebes áramlat, és nagyon felszabadító volt a béke, amit akkor éreztem. A végén 10 alkatrészt hagytunk a harmadik műszakra, és a főnök nem örült ennek, de a korábbi feszültség eltűnt bennem. Az Istentől kapott nevetés segített, hogy végig tudjam csinálni a napot. Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük a nevetés ajándékát, ami sokkal elviselhetőbb és élvezhetőbbé teszi az életet. Ámen. A mai áhítatot Tyler Myers, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. Imádkozzunk a szerelőszalagon dolgozó emberekért.

Szeptember 25-e, az év 268. szökőévben 269. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 97 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió szeptember 25-i kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1513-ban Vasco Núñez de Balboa spanyol felfedező első európaiként megpillantja a csendes óceánt. 1555-ben ezen a napon kötötték meg az augsburgi vallás békét. Hivatalosan elismerik az evangélikusok egyenjogúságát a német-római birodalomban. Ezzel lezárulnak a reformáció korának vallásháborúi. 1890-ben ezen a napon Kaliforniában az óriás mamutfenyők védelme érdekében megalapítják a Sequoia Nemzeti Parkot. 1926. szeptember 25-én Henry Ford bevezeti a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. 1931-ben ezen a napon Budapesten a Royal Moziban levetítik az első magyar hangos filmet, a Kék Bálványt. 1992-ben átadják a

forgalomnak a Rajna-Majna-Duna csatornát, amely a világ leghosszabb belvízi útja. 2008. szeptember 25-én megnyílik a Gustav Flaubert híd a Szajnán, Európa leghosszabb és legmagasabb mozgóhídja.

A történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésnapjára emlékezünk szeptember 25-én. 1657-ben ezen a napon született Thököly Imre, magyar főnemes, kuruc hadvezér, majd 1690-től Erdély fejedelme. 1791. szeptember 25-én született Markó Károly, magyar festőművész, a magyar tájképfestészet iskola teremtőmestere. 1897-ben született William Faulkner, Nobel-díjas amerikai író, egyike a 20. század legnagyobb hatású irodalmi nagyjainak. 1906. szeptember 25-én született Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics, orosz zeneszerző, aki egyike a 20. század legjelentősebb komponistáinak. És 1983-ban ezen a napon született Varga Dániel, magyar olimpiai és világbajnok vízilabdázó.

a születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 25-én. 1849-ben ezen a napon hunyt el idősebb Johann Strauss, osztrák hegedűművész, zeneszerző, karmester, zenekarvezető. 1862-ben, szeptember 25-én hunyt el Kohári Mária Antónia, az első magyar zeneszerzőnő, második Ferdinánd portugál király édesanyja. És 2009-ben ezen a napon hunyt el Bújtor István magyar színész, filmrendező, forgatókönyvíró és vitorlás versenyző.

A Neuton Família dala szólt. A következő percekben az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovata következik. Bach hite a lelkész szemével és fülével címmel.

0: Akkor éli végig a lipcsei időszakát, hogy abszolút nem becsülik meg, de nem az embereknek írt. Az emberek írta a zenét, de nem aggasztotta az, hogy nem becsülik, vagy becsülik, hanem egyszerűen ő az Isten dicsőségére írta meg azt, amit írt, megjátszotta azt, amit írt.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az evangélikus lélek hangulóval. Johann Sebastian Bach a nyugati egyházi zene történetének egyik legmeghatározóbb alakja, akit gyakran az ötödik evangélistaként is emlegetnek, mivel műveivel olyan erővel hirdette a keresztény tanításokat, mint az új szövetségi szerzők. A 2026 nyári művészetek völgye Kapolcsi Evangélikus templomi színhelyén az úgynevezett evangéliumi műhely programjai között hangzott el az az előadás, amelyet műsorunkban felidézünk. Németh Szabolcs lelkész, az Evangélikus Egyházzenei Bizottság tagja Bach hite a lelkész szemével és fülével című előadását osztjuk meg hallgatóinkkal. Az előadó által említett Bach művek részletei is felcsendülnek műsorunkban.

Köszöntök mindenkit szeretettel. Az előadás címe Johann Sebastian Bach hite a lelkész szemével és fülével. Hogyha Johann Sebastian Bach hitét össze kellene foglalni egy mondatban, akkor úgy lehetne, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. A szép túlmutat a világon. Bach zenéje azért szép, mert jó. Azért jó, mert nem önmagát akarta kifejezni, hanem a mennyországot. Manapság nagyon sok művész saját magát kívánja kifejezni, és van képessége arra, hogy kifejezze azt, ami benne van, csak az a baj, hogy nem mindig van benne olyan, amit érdemes kifejezni. Bach nem önmagát, hanem a mennyországot kívánta kifejezni. A Bibliának egyik jegyzete így hangzik, ahol vallásos zene van, ott az Úr kegyelme mindig jelen van. A zene Isten dicséretére és a lélek felüdítésére való. Luther, ugye a zenét, Isten adományának tartotta, és a teológia mellett, vagy után a legfontosabb tudománynak, mert azt mondta, hogy nem emberi, hanem Isten ajándéka a zene. Most hogyan valósul meg élete folyamán, meg a zenében Johann Sebastian Bachnak a hit? Ki ezt így látja, ki amúgy látja, ahogy én látom, azt tudom elmondani. Először is volt neki egy bibliája, ami 1934-ben találtak meg valahol Amerikában, egy könyvtárban porosodva, és amikor átnézték, akkor látták, hogy abban 300 fölötti jegyzet és aláhúzás volt, és ahol odaírta, hogy NB, tehát nota bene, jó jegyez meg, azok mind olyan igék voltak, amik bátorítóak és vigasztalóak voltak. Tehát az Isten velünk van, erről szólt valaki minden ilyen ige. Gondolhatjuk, hogy a személyes életében milyen sokat jelentett ez, mert, és kezdjük a személyessel, és nehéz helyzetekkel, de tudjuk azt, hogy 10 éves korára árvaságra jutott, 8 hónap alatt halt meg az édesanyja, és majd az édesapja is, és hát rá kellett jönnie kiskorában, hogy ez a világ ez egy kemény valóság, és nem is tökéletes. Ezért kereste a tökéletest, és tökéletes nyilván a mennyország, ezt jól tudta, és ezt hol találta meg ennek az üzenetét? Hát nyilván a Szentírásban, a korálokban, az énekekben, a teológiában és az imádságban, az Isten tiszteletben, a liturgiában, a szertartásban. Élet célja volt az, hogy ebbe a sokkal csúnya világban elhozza a tökéletest a zene által, ezzel gyógyítsa és emelje a világot. Aztán 1720-ban az történt, hogy az akkori munkaadó gazdája, a Köthné herceg éppen Karlsbadba utazott gyógykezelésre, és magával vitte a zenekarát is, a karnagyával Bachkal együtt, és ott voltak néhány hétig, Bach a családjától elbúcsúzik, és mire hazaérnek néhány hét múlva, a felesége el van temetve. És nem volt pszichológus, meg coach, viszont volt hit. Aztán ugye 20 gyereke született, tehát 20 alkalommal éltem meg azt, hogy apa, ennek az örömét, viszont 10 alkalommal kellett megállnia egy gyereke sírja mellett. Honnan volt az, hogy mégis, mint a kortársaik közül nagyon sokan, ő is épp ember maradt, hát a hitből. Tehát ezek a bibliai jegyzetek, meg a kedves énekei, meg az imádságos élete, ez mind-mind egy olyan megtartó és erősítő volt az életében, ami végtelen módon megtartotta és kihozta belőle ezt a sok szépet, amit ő írt.

A következő az a hit és értelem. Gyakran helyezik a hitet az érzelem kategóriájába, és egyfajta szabadidős tevékenységnek a kategóriájába, pedig ugye a hit az értelemmel együtt teljes. Tehát a hit nem értelmetlen. Akkorában kezdődött el az, amikor a hitet kezdik az érzelem irányába eltolni. Bach előtte ez teljesen egyértelmű volt, hogy az értelem és érzelem, amit a hit meghalad, tehát magába foglalja mind a kettőt, de mégis haladja mind a kettőt. Mühlhausenben szolgál, mint kántor, ahol összecsap egymással a két egyházi irányzat. Az egyik a luteránus ortodoxia, akik a korábbi kort képviselték. Rájuk az volt a jellemző, hogy ők rendszerbe foglalták Luther tanítását, filozófiai rendszerekbe, de sokszor talán száraz volt az az istentisztelet, amit ők tartottak. És erre válaszként jött ugye a pietizmus, amely irányzat meg azt mondta, hogy a formák nem fontosak, ami fontos az érzület, és egy melegebb, lelkesebb hitéletet közvetített az emberek fele, viszont azt mondta, hogy ahogy mondtam, a formák nem fontosak, és az istentiszteletnek a zenéje sem fontos, hanem elég néhány keringő ritmusú dalocska, a többi az nem kell. És ez a két irányzat összecsapott Mühlhausenben, és Bach nyilván a luteri ortodoxiának a pártján volt, habár a pietizmus sem állt messze tőle lelki értelemben, de fontos volt neki az, hogy az Isten teremtettségéből fakadó meglátásai, meg a Szentírásból való meglátásai, meg a teológia meglátásai, azok megjelenjenek az Isten tiszteleten, tehát igényesen és magas szinten jelenjen meg az isteni valóság az Isten tiszteleten, a Isten tisztelet rend és zene formájában. Ugye, nem tudom, hogy a többi lelkész kollégám hogy van ezzel, de engem sokszor vigasztal az vasárnap, hogy de volt liturgia is, voltak igék, voltak énekek, tehát mégiscsak ott volt az Isten üzenete, hogyha én úgy érzem, hogy rajtam keresztül nem is volt kellőképpen. Bach is ezt érezte, hogy rendkívül fontos az Isten tiszteletnek a rendje, mert tele van ugye, olyan igékkel, olyan imádságokkal és énekekkel, amik akkor is adnak, hogyha a lelkész erre nem képes éppen. Transzcendens dimenziót teremt az ige számára, tehát így fölkészíti az embert az ige befogadására. A zene lelke a dallam, fogalmazott valaki, teste a ritmus, szelleme az akkord. Sajnos nem tudom, hogy kitől hallottam ezt. A hit értelmi dimenziója az igéből, a világ rendjéből és szépségéből következhet a teremtőre. Arra, ahol csak szépség és rend van, ugye a mennyországra, tehát a hit értelem, nem csak érzelem. Ugye a zenének három dimenziója van. Van ugye az, amit üzenni akar, van az, ahogy üzenni akarja, és van egy hajtóerő az élet tulajdonképpen. Most ugye, hogyha bármelyik ezek közül hiányzik, akkor a zene az csorbul. Tehát az a jó zene, amiben megvan az üzenet, megvan, ahogy megfelelő szinten ki tudja fejezni a zeneszerző, meg a zenész, és a harmadik pedig benne van még az élet is. Ugye az utolsó az extázis. Az extázis nem azt jelenti, amit talán sokszor gondolnak róla, hogy egy ilyen kábult, bódult állapot. Hát az igazi extázis az sokkal éberebb a hétköznapi éberségnél. Bach is tudta ezt, és ez a fajta hétköznapi éberség fölé emelő erő van benne. Nyilván ahhoz ihletettség kell, hogy valaki ezt így tudja, hogy mind a három legyen benne. Tehát amit ki akar fejezni, ahogyan ki tudja azt fejezni, és legyen benne hajtóerő is.

0: Németh Szabolcs evangélikus lelkész Bach hitéről tartott előadását hallhatják a Kapolcsi Művészetek Völgye evangéliumi műhelyének programjából.
1: A következő Bach hitével kapcsolatban Bach és Luther, vagy a luteránus Bach. Le kell szögeznünk azt, hogyha Johann Sebastian Bach nem

a nő szeret, ahogy a nő neki jön, és akkor igen, de Bach nem így fejez be. És úgy lesz, hogy befejez. Aztán a következő, Luther annak idején, fiatalabb korában, ahogyan szokás volt abban az időben, ő is fölvesz egy görögösítek nevet, vagy ugye latinosítják, meg görögösítik a nevüket abban az időben az emberek, főleg a tudósok, és ő az Eleuterius nevet veszi föl, ugye a Luther név ez rokon hangalakilag, ami ilyen szabadítószerűséget jelent, keresztény ember szabadságára utal. Na most Bach hol éri meg ezt a fajta szabadító jelleget? A hangnemek területén. Ugye Bach előtt a billentyűs hangszereknek a hangolását úgy oldják meg, hogy a kvintkör problémája, nem megyek ebbe most bele. Lényeg az, hogy nem lehetne máshogyan tisztán játszani a billentyűs hangszereken, meg együtt játszani más hangszerekkel, csak úgy, hogyha úgy hangolják, hogy a kvinteket kicsit szükerbe húzzák. És emiatt bele lehet négy oktávon is üríteni a négy oktávot tényleg. Mert amúgy a kvintkör egy spirál. Ez egy fizikai paradoxon, egy csoda, valamiért fölfele visz. De ugyan a billentyűs hangszeren be kell szorítani. Ezt korábban úgy oldották, hogy minden kvintet szükítettek, és Bach előtti generációban Andreas Werkmeister az volt a törekvése, hogy minden hang nem mondhassa el azt, ami a sajátja. Ezért olyan hangolást talál ki, hogy minden hang nem használható volt. Korábban ugye néhány hang nem használhatósága gáért föl volt áldozva minden másik, de minden hang nem használható lett, de különböző karakterrel. Most Bach nagyon nagy támogatója volt ennek, és ő maga is ezt szorgalmazta, sőt, amikor mondjuk meghívták egy-egy orgonát kipróbálni, vagy felavatni, akkor előszeretettel fricskázta az orgonaépítőket azzal, hogy kifejezetten, hogyha a középhangolással hangolták a hangszert, korábbi hangolással, akkor kiválogatta azokat a hangnemeket, amiben orgonát rosszul szól, direkt abba játszott, de elmutatta azt, hogy mi nem működik a hangszer. Tehát Bach a zenét felszabadítja arra, hogy minden hangnemben használhatóvá váljon. Bach és a Biblia. Ahogy mondtam, 1934-ben találják meg a Bibliáját Bachnak. Ez egy 17. századi Luther Biblia magyarázatokkal. 348 lapszéli aláhúzás, kiemelés, jegyzet található benne. Mi az, ami miatt ez fontos volt a számára? Egy. Támadták abban az időben az egyházi zenét, és a Biblia alapokon megalapozta azt, hogy van létjogosultsága az egyházi zenének. Aztán a következő. A nők szerepe a zenélésben. Ugye annak idején, amikor Arnstadtban az első szolgálati helyén Bach az unokatestvérét fölviszi a karzatra énekelni, akkor föl vannak háborodva az arnstadtiak, mert nem szokás volt abban az időben nőt fölvinni a karzatra és hagyni énekelni. Bach ugye ezt megint igei alapon megindokolja, hogy miért van ennek létjogosultsága, tehát megvédi magát tulajdonképpen. Ahogy mondtam már, a vigasztaló bátorító igéket tartja a legfontosabbnak nota benével megjelölni. És egy 80 kötet volt a könyvtárában, és kivétel nélkül mind teológia. Egyetlen nem teológiai könyv volt, az pedig a melankólia orvoslásáról szólt. Zenével összefüggésben volt, nyilván nem a teológiától függetlenül az sem. És a családi körben ugye a családi áhítat és bibliaolvasás meg éneklés az meg magát értetődő volt abba a korban minden család számára. Számszimbolika. Hát a számszimbolika érdekesség, de nem hitkérdés Bach számára, sokkal inkább zene nem szimbolikus, hanem a retorikus részének a összetevője a számszimbolika. Bach örömmel játszott a számokkal. Például ugye Bach neve, hogyha a betűknek a számértéket összeadjuk, akkor az 14. Hogyha a JSB, tehát Johann Sebastian Bach monodramot összeadjuk, az 29. Hogyha az SDG-t adjuk össze, ugye az Hoy Deo Gloriát, egy a kristályai dicsőség, az szintén 29. Tehát ezekkel játszott, és a hangoknak a számértékeivel írta alá sokszor a műveit, meg a Isten dicsőségéről volt szó, ott ő ezt a 29-est a hangok számértékeivel ismételgeti. Akkor olyan van, hogy például a egyik passiójában a recitatívum, amikor elhangzik, ami arról szól, hogy Jézus halálokra a templom kárpítja kettélyesad, és földrengés lesz, akkor azon zsoltárok számait írja ő a basszus hangokba, amelyekben földrengésről van szó. Tehát tulajdonképpen játszik vele, és de nyilván az is mögöttem, hogy tudja, hogy minden összefügg, és
tehát a formában ilyen módon alkalmazza a számokat. Aztán

Hit és egyház. Én azt gondolom, hogy Bach szerelmes volt az egyházba. A Hámon misének az én számomra a legszebb része a krédóból, tehát a hitvallásból az, hogy hiszek a Szentlélekben, és az egy egyetemes, szent és apostoli egyházat. Egy szem szólista, férfi szólista énekli, mintha maga Bach lenne ott, és olyan gyönyörűen járja körül, hogy ezt üzenem nektek, és ráadásul ez körülbelül a műnek az aranymetszés pontján hangzik el. Tehát azt mondom, hogy biztos nem véletlen van ez így. Tehát Bach szerelmes volt az egyházba, leginkább láthatatlan egyházba, és annak a földi hát meg nem valósulási formáiba is, hogyha az nem valósult meg kellőképpen, hát elfogadta annak a hibáit is, mert ott hagyta például a kötemi nyugalmát, amikor a legnyugalmasabb időszaka volt, a legjobban megbecsülték kötemben, a kötemi hercegségben, kapellmeister volt, tehát karmester volt, csak azért, hogy újra egyházi szolgálatba mehessen, elment Lipcsébe, ahol abszolút nem becsülték meg. A lipcsei istendisztelet hogy nézett ki? Hát ugye először is a fő istendisztelet vasárnaponként reggel 7 órakor kezdődött, és egy óráig tartott a kezdő liturgia, plusz a kantátának az első része. Ugye a mi istentiszteletünk az hasonló szerkezetek egyébként, ami az is volt. És a kantát ugye az volt, hogy annak a vasárnapnak volt egy, ma is van, ugye megvan a igei témája minden vasárnapnak és ünnepnapnak, és ahhoz van egy ének. És Bachnak az volt a dolga, hogy minden vasárnapra azt az éneket, meg azt a témakört dolgozza föl, egy kantáta formájában, egy 20 perc zenemű, 20-30 perc zenemű formájában, áriákkal, kórusokkal, közjátékokkal, recitatívokkal, tehát zenebeszéddel. És az a helyzet, hogy ez a kutyát nem érdekelt a Lipcsébe. Tehát balkázikát mindig megírta minden vasárnapra, és ki volt ott az istentisztelet első egy órájába, hát nyilván ugye a szolgálattevők, a harangozó, meg a pap, meg a kántor, meg a zenészek, meg a diákok. Ugye karzaton a fiúk, lent a lányok, egymás dobáltak papírokkal, flörtöltek. Erről szólt az, amikor Bach közben játszott a kantátáit fönt. Aztán az elit, a lipcsei előkelőség csak a prédikációra jött be, tehát ő csak 8 órakor jött meg az istentiszteletre, és aztán utána vagy maradt, vagy nem, miután ugye jött a urvacsora rész a prédikáció után, a kantátának a második része. Tehát Bach is úgy éli végig a lipcsei időszakát, hogy abszolút nem becsülik meg, de ő nem az embereknek írt. Az emberekért írta a zenét, de nem aggasztotta az, hogy nem becsülik, vagy becsülik, hanem egyszerűen ő az Isten dicsőségére írta meg azt, amit írt, megjátszotta azt, amit írt. Ugye, hogyha megnézzük azt, hogy milyen volt egy istentisztelet Bach korában, vagy mit kapott egy ember, aki bejön egy istentisztelet a Bach korában zenei művész szempontból, akkor nem lehet összehasonlítani a mai istentisztelettel, tehát az egy végtelen, magas szintű, igényes istentisztelet volt. Leegyszerűsödtünk, sokszor eligénytelenedtünk, de az igaz szól, és nyilván ez a fontos, mert az imádság van, tehát Isten most is munkálkodik, de azért akkor jobban megbecsülték az Isten igényét, kétségtelen ebből a szempontból is. A korál. Bach korál misztikus volt, fogalmaz Kam Salamon. De Luthernak a nagy vívmánya volt a korál, a gyülekezeti ének. Tehát, hogy nem csak a kórus énekel az istentiszteleten, hanem az emberek is énekelhetnek, méghoz olyan énekeket, amik megszólítóak. Tehát az evangélikus egyháznak egy nagyon fontos színe az összkereszténységen belül éppen a korál. És valamilyen szinten identitás hordozó is. Bachnak ugye anyanyelve volt, hát ebben nőtt föl a korálba. A korál volt a minden tulajdonképpen. És ugye volt nálunk is Magyarországon időszak, amikor a 17. században például, vagy 18. században is, hogy voltak helyek, ahol istentisztelet nem lehetett, lelkészen nem találkozhattak, viszont volt egy énekeskönyvük. Tehát ezt tartotta meg tulajdonképpen 100 éven keresztül az evangélikus egyházat Magyarországon, az ének. A luteri, meg az azt követő korszakunk a korál. Na most Bach számára ez még életben fontos volt. Élete vége felé, amikor nem csak az egész életet végigírja ugye korálokkal, meg az a földolgozásaival, hanem élete vége felé, amikor
már látta, hogy nem fogja tudni befejezni a fugaművészetét. Ugye ez egy hatalmas gyűjtemény sorozat, ahol tehát az ellenpontos zeneszerzésnek tehát az iskola példáit vonultatja föl Bach. Tehát látta, hogy nem fogja tudni befejezni, de ebben az időben írja meg a Klavírübung 3-at például, ami korál földolgozásoknak egy gyűjteménye, illetve hát a legenda szerint a legutolsó műve az a mi énekeskönyvünkben a 81-es számú, az Úristen most elébb lépek színűnek a földolgozása. Az ember élet végén, amikor valaki ezzel foglalkozik, és ezt zenésíti meg, vagy dolgozza fel utoljára, azért az valamit jelent. Itt szól a szöveg, Úristen most elébb lépek, és alázatosan kérlek, szent altodat ne fordítsd el, tégy jót én velem bűnössel. Isten, ki engem alkottál, és szent képedre formáltál, te benned élek és mozgok, te nélküled semmi vagyok. Szent élek alkotó erő, te szívet, lelket szentelő, mind ami jó van én bennem, a te kegyelmedből vettem. Ó, Atya, fél szent élek, csak téged állok, amíg élek, csak neked szóljon énekem, csak tiéd legyen életem. Most nem az egészet olvastam föl. Nyilván nagyon sokat mindent lehetne még elmondani Bachnak a hitéről. A Jézus Krisztussal való kapcsolatáról, a Teremtő Istennel való kapcsolatáról, a Szentlélek dicséretéről, ami megvolt benne, ami el fog hangzani. A híres Esdur Preudium is fog, ami a Szent Háromságot dicsőíti, és ami a Klavírübung 3-nak az első és utolsó darabja, tehát mégis Bachnak a orgona muzsikájának a betetőzése valamilyen szinten. Ahogy mondtam, ez 3B-s előjegyzésű, tehát Esdur hangnemben van, ami a Szent Háromságot jelképezi, illetve Isten dicsőségét. Van egy preludium rész, 5 részből áll ismétlésekkel, és van egy fuga rész utána. A fugáról mondják, ezt mondják Szent Háromság fugának, mert valaki cáfolja, valaki támogatja, hogy minthogyha az első téma az Atya, az Atyáról szólna, a második a Fiúról, a harmadik pedig a Szent Igrekről. És a végén meg egybe dolgozza Bach ezt a hármat, egy hármas fuga bontakozik ki a végén. Végtelen komplikált, mint a teremtett világunk is, és végtelen szép, mint a mennyország.

Kedves hallgatóink, Bach zenéjének hangjai mellett Németh Szabolcs szólt arról, hogy a mélyen hívő evangélikus zeneszerző milyen módon kötődött Istenhez, és hogyan alkotott bravúros, mégis alázatos módon Isten dicsőségére. Az előadás 2026-ban a Kapolcsi Művészetek Völgye Fesztivál programjai között hangzott el. Ez az előadás felvétel és minden a lélekhangolóban elhangzó interjú megkereshető az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a következő címen misszió.lutheram.hu. A műsor szerkesztőinek e-mailt az evmis@lutheram.hu címre írhatnak. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Péntek Déli Magazin műsorunk hallgatásába, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon William Faulkner amerikai író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt. Hamarosan híreket hallanak, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatókat is rádió közelbe. Ma az Uraság meg a Kovács című orosz népmesét hallgatjuk meg. Ezt követően ünnepeltjénket köszöntjük. Majd 13 óra 30 perctől Szempontok című rovatunkat hallhatják Lukács Orsolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk, híreink következnek. Hírek. Önök rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Grindeanu azt mondja, a szociáldemokrata párt rendkívül jól fel lesz készülve az esetleges előrehozott választásokra. 142 millió lejt különített el kulturális intézmények finanszírozására a kormány. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát. Már 5 millió robot dolgozik a világ gyáraiban. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön kijelentette, pártja felkészült az esetleges előrehozott választásokra, bár véleménye szerint gazdasági megfontolásból Romániának inkább el kellene kerülnie ezt a forgatókönyvet, írja az Ager Press. Grindeanu Krajovából nyilatkozott az újságíróknak, az olténiai megyék fiúk szervezeteinek vezetőivel folytatott tanácskozása után. A legvalószínűbb időpont az előrehozott választások megszervezésére jövő év februárja, ha az eljárást két héten belül elindítják. A szociáldemokrata párt pedig rendkívül jól fel lesz készülve ezekre a választásokra. Szögezte le. A kormány tegnapi ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia is egy Athénium finanszírozására. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek. A forrásokat a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét, összesen 50 település önkormányzata kap pénzt erre a célra, köztük Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros megyék is. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát, amelynek ismét Marosvásárhely is az egyik vizsgaközpontja lesz. A felvételi vizsgát összesen 6 romániai egyetemi központban tartják meg, a jelentkezési időszak október 7 és 20-a között lesz. A jelentkezőknek a szükséges iratcsomókat a közegészségügyi igazgatóságoknál kell benyújtaniuk, az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott feltételek szerint. A rezidens vizsgára az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti képzés végzettjei jelentkezhetnek. A vizsgát Marosvásárhelyen, Bukarestben, Kolozsváron, Krajován, Jászvásáron és Temesváron tartják meg egy időben. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világ gyáraiban, elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban, írja az Ager Press. A működő ipari robotok globális állománya 2025-ben éves szinten 9%-kal nőtt és elérte az 5 milliós számot, derül ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség csütörtökön közzétett adataiból. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, ami 11%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az ipari automatizálás gyors ütemben halad előre, mondta Jane Hefner, a Nemzetközi Robotikai Szövetség elnöke. Kína továbbra is világ első az ipari robotok üzembe helyezésében. Az országban 2025-ben mintegy 354 ezer új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ez a globálisan üzembe helyezett robotok 59%-át jelenti. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Zsoltárok könyve 144. fejezet 15. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Pál apostolnak a Róma beliekhez intézett levele, 10. fejezet, 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as

0: telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
0: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban, szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövidtávú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
1: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
0: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
3: Mesekosárovatunk következik, amelyben az Uraság meg a Kovács című orosz népmesét hallgatjuk meg. Majd a Paffa bűvös sárkány című dal szól.
4: Mesekosár!
5: Az uraság meg a kovács. Orosz népmese. Egyszer egy gazdag földesúr megállt a kovács műhelye előtt, elnézte, hogyan dolgozik, és megirigyelte. Azt mondta neki, úgy élsz te, mint a kiskirály. Csak koppintasz egyet, kettőt, s már magától gurul a pénz hozzád. Én is kovács leszek. Úgy is tett, kovács műhelyt nyitott, az inasát állította oda tüzet fújtatni. Nem sokára arra szekerezett egy paraszt ember, a kovácshoz tartott. Az úr megállította. Én is kovács vagyok, mi kéne? Meg akarom vasaltatni a szekerem négy kerekét. Na majd én megvasalom. Aztán mi lesz a fizetség? Hát 150 pénz volna az ára. De nem bánom, neked 100-ért megcsinálom, ravaszkodott a földes úr. Ráállott az ember, a földes úr meg tüzet gerjesztett, az inasa fújtatta. Fölvett az uraság egy darab vasat. Elkezdte ütni, verni, ahogy csak bírta. Nem ment persze semmire, azt mondta végül. No, a négy kerekedet alig ha tudom megvasalni, legfőjebb, ha egyet. Úgy is jó lesz, uram. Ütötte, verte a vasat az uraság tovább, de csak nem boldogult. Úgy nézem, hallod, hogy ebből kerékvas nem lesz, hanem ekevas. Nem baj, uram, legyen ekevas. Neki állt a földes úr megint, jobban fújt, mint a fújtató, szakadt róla a víz. Végül abba hagyta, és azt mondta. Hát bizony nem lesz ebből ekevas se, csak patkószög. Jól van, uram, a patkószög is elkélt, mondta békésen az ember. Nem lett bizony patkószög se. A földes úr nagymérgébe belehajintotta az izzó darabkát a vizes hordóba.

Sistergett a tüzes vas. Azt mondta a földes úr. Hát ebből patkószög se lett, csak egy sistergés. Az se baj, uram. Aztán mennyi a fizetség? Mondtam már, süket vagy? 100! Mindjárt hozom, uram. Most nincs nálam. Az uraság közben kitanította az inasát. Ha a pénz számlálja, te csak mondogasd, többet, többet. Térült, fordult az ember, jó suhogós korbáccsal tért vissza. Nekiállt a földes úrnak, verte rajta a százat. Az inas meg kiabálta, többet, többet, ahogy az uraság tanította. Nem sajnálom én, mondta az ember, és megtoldotta a százat. A földes úr meg nagymérgébe összetörte a kovács műhelyét, s attól fogva nem irigyelte többé a kovácsot.

0: Mese kosár rovatunkban az Uraság meg a Kovács című orosz népmesét sugároztuk, valamint a Paffa bűvös sárkány című gyerekdalt. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Ember 25-én Kende, Nikolett, Miklós és Mor névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Kende, kazár magyar eredetű név, a régi magyar kündű személynévből származik, az ótörök méltóság névből való, Levédiában és Etelközben az ős magyar törzsszövetség fejét nevezték így. A Nikolett a görög Nikolaos, magyarul Miklós férfi név, francia eredetű, női változata. A Miklós görög szláv eredetű név, a görög Nikolaos név szláv formájából származik, jelentése győzelem, nép. A Mór pedig a Móric 19. századi rövidüléséből származik, más magyarázat szerint a Maurus rövidüléseként tartják számon, jelentése Mór, szerecsen. Köszöntünk tehát szeptember 25-én minden Kende, Nikolett, Miklós és Mór nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Cserháti Zsuzsa dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig! A következő percekben Szempontok című rovatunkat ismételjük meg, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. Mi is az a humor, és miért fontos az emberek életében? Tényleg összekötő ereje van? Ezekről is beszél Mádli András, rádiunk önkéntes munkatársa, és Kun Tamás, a BBTL hallgatója.
1: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Freud mondta egyszer, hogy egy-egy vicc valósággal közérdekű eseményként hat az emberekre, úgy újságolják egymásnak, mintha legalábbis győztes csata hírét tudatnák. A következő percekben Kun Tamással és Mádri Andrással fogok beszélgetni a humorról.
1: Édesapám mindig, mindenhol, nyaralás, üzlet, tényleg bárhol vagyunk, kialakít kapcsolatot teljesen idegen személyekkel, és ez általában úgy működik, hogy elmond pár székelybácsis viccet, vagy nyuszikás viccet, vagy medvés viccet, tényleg bármi, konkrétan mindenre van egy vicce. Én még ilyennel nem találkoztam, de amúgy jó tulajdonság. Szerintetek milyen a funkciója van a humornak a mindennapokban?
2: Hát, ahogy te is mondtad, hogy édesapád mennyire könnyen alakít kapcsolatokat maga körül. Hát a humor az összeköti az embereket. Az egy olyan dolog, ami minden embernek az életében fontos, és a legtöbb embernek ott is van, mert hogy nem mindenkinek van ott, de egy jó összekötő anyag a humor, ami az embereket megfogja.
3: Hát nem csak kapcsolatteremtő, hanem lehet, én nem egy szerepre gondolok, hanem több szerepre, és volt az egyik, most a második, amit meg tudok nevezni, az, hogy konfliktus, hát nem megoldást, hanem diffusing, mint amikor egy bombát, mi a magyar fogalom?
1: Hatástalanítani.
3: Igen. Persze már merem itten jelezni, hogy a humor gyakran egy kényes dolog, tehát vannak olyan szakértők, ahogy amilyen talán az apád, aki megtalálja a helyes viccet minden helyzetbe, de a humor, hogyha nem csináljuk értelmesen és érzéke,

0: Ilyen hű néha nagyon visszasülhet.
1: Szerintetek mennyire változik nyelvi vagy kulturális szinten a humor és a humor formája?
0: Nem kell elmenni nyelvig és kultúráig, ugyanabba a kultúrába, hogyha a haveremmel viccelek bizonyos módon, akkor az huha, még emlékezünk is rá, és hazamegyek, és elpróbálom mondani az asszonynak, és az meg olyan cécó lesz belőle, vagy lehet belőle, hogy arra is emlékszünk sokáig, vagy legalábbis az asszonya emlékszik rá sokáig. Mert egyértelműen van a humornak kulturális dimenziója, tehát több kultúrában mozogtam, és vannak viccek, amiket egyszerűen nem lehet átültetni. Nem, mert igen, a kultúrával, a történelemmel van összekötve, a humor hagyománnyal, mert a humornak megvan a saját kultúrája. És mi, mint erdélyiek, szerintem egy furcsa helyt vagyunk, mert itten összefolyt magyar, román, szláv, német, lengyel humor, zsidó humor, és mi nem tanultuk ezeket megkülönböztetni, hanem csak élveztük, de az anyatejjel szoptuk, vagy a levegővel szívtuk, és nem tűnt nekünk fel, hogy ez most más világ, más kultúra, mert ez volt a világunk, vagy részben még most is. És ugyanazokra a viccekre, olyanok, akik egy monokultúrából jönnek, néha nem tudnak ráérezni, legyenek azok Romániának a déli részéről, vagy akár Magyarországról se, nem működik minden vicc. Aztán, hogyha a német világot vesszük, ottan meg egyértelműen nem csak a politikai viccek, hanem a szexuális referenciás viccek elsülnek, tehát nem értik, hogy mi a vicc benne.
2: Hát nekem eszembe jutott az én baráti társaságom, ahol mindenen is tudunk nevetni, lehet, hogy valaki kevésbé érti. Van egy barátom, akinek a humor érzéke az nagyon alap humorról szól, nem kell oda se nyelv, se semmilyen kimondott szó, ő nagyon szereti és nagyon élvezi azt, amikor a gyerekek megsérülnek, vagy valamilyenféleképpen valami galibát, vagy valami, nem tudom, banális dolgot csinál. Szerintem az nagyon vicces. Van, hogy mi is elkacagjuk magunkat rajta, de nem mindig jön úgy át. De persze a gyerekek ők nagyon viccesek. És arra akarok kiukadni, hogy nem kell mindig annyira eltúlozni, nem tudom, milyen bármilyen intelligenciával a humort, hanem akár a legbanálisabb dolog is lehet vicces egyes emberek számára.
0: Én azt megmerem egy kicsit mégis kérdőjelezni, hogy mennyire egészséges az, amikor másnak, főleg egy alattunk valónak, tehát egy gyengébbnek a kárján vagy a baján kacagni, hogy az lehet nem a legkulturáltabb, vagy a legmagasabb formája.
2: Körülök, hogy kitértelen. Hát én azzal nyugtatom magam, hogy ez a barátom, ő tud a saját kárján is nevetni, szóval tudom, hogy nem csak a kisebbségem, vagy azért nevet rajtuk, mert hogy lenézi őket, vagy ilyesmi.
0: Erre érzékeny lettem, mert észrevettem magamon, nem tudom, hogy történt az meg, és pontosan, hogy mikor. Régen persze, hogy én is láttam a videoklippeket, ahol valaki elcsúszik, megüti magát, vagy ahol valaki tök buta és mellé fog. Az utóbbi időben nem rezonálok velük, nem valahol elment a kedvem tőle. Nem tudok róla, hogy valami drasztikus történt volna az élet. Hát talán beért a fejem lágya valamennyire. És másfajta humort keresek. Tehát régebb is, amikor valami folyóiratot a kezembe kaptam, emlékszek, hogy a vicceket kerestem. Hát az volt az első, ezzel talán bevezetéssel lehet összekapcsolni, hogy igen, sokan keresik, vagy keressük a viccest az életbe, valahogy érdekel, vagy értékeljük a derűséget.
2: Én is emlékszem, mikor kisebb voltam, akkor, mikor ilyen könyvvásár volt, vagy akár magyar napokkor, akkor mindig kértem, nem tudom, 10-20 lejt a szülőktől, és mindig a vicces könyveket kerestem, és akkor azokat vásároltam, meg volt mindig, nem tudom, hogy elmentem a kicsi könyves bódéhoz, és akkor hol vannak a vicces könyvek? Itt vannak, csak volt, ami már megvolt, volt, hogy nem tűnt fel, de még egyszer megvettem, és akkor jó volt, csak akkor mindig kirándulásokkor azt vittem magammal, és akkor volt, hogy karikáztam be az olyan dolgokat, amik tényleg nagyon

0: Élünk, hogy embertársaink mulassanak rajtunk, mi pedig rajtuk nevessünk, ha rákerül a sor. Akkor ezzel...
1: Ezt én is olvastam, egy kicsit után néztem. De én is amúgy ezt vallom, bár nem feltétlenül úgy, hogy tényleg folyton azt lesem, hogy mikor tudok másokon nevetni, vagy ilyesmi. Én például, én nagyon sokszor szoktam a saját káromon nevetni, pusztán azért, mert úgy dolgozom fel. Van, hogy viszont másnak a kárja nem tudok ugyanúgy nevetni, mint a sajátomon. Mert hogy nem tudom, a sajnálat hamarabb beüt, mint a humor benne.
2: Én meglepődtem ezelőtt egy pár évvel, már nem emlékszek pontosan, hogy mi történt akkor. Valószínűleg, hogy hasonló helyzet volt akkor, tehát ezelőtt egy pár évvel, mint jó 20 évvel azelőtt, és rájöttem, hogy mint idős valaki, tehát én már közel 60 vagyok, nem engedhetem meg magam, hát megengedhetem magamnak, hogy ugyanolyan szarkasztikus legyek, és ugyanolyan lenyűző vicceket használjak, mint ezelőtt 30 évvel, 40 évvel, tehát fiatal koromban, de hogyha megteszem, a hatás teljesen más. Tehát 20-30 évesen el lehet mondani egy hülyeséget kollégák közt, és nem csak, hogy megbocsássák, hanem legtöbbször el is felejtik. De ha tetszik, ha nem, a kornak van egy bizonyos súlya a mondásokban, vagy hoz a kor magával egy bizonyos súlyt, és hogyha ezzel nem tanulunk meg egészségesen, józanul elbánni, akkor mindenki pórul jár. Mert lehet, hogy egy bizonyos helyzetben én elkacagom magamat egy pár fiatalon, de azokkal kapcsolat azután már nincs. Tehát vén bolond, le van zárva, nem érdekes. Hogyha ellenben tudok saját magamon viccelni, és van egy ilyen fogás, amit elég gyakran használok, hogy próbálok könnyedén viccelni, és néha sikerül, néha nem sikerül. És akkor megtanultam, hogy néha azt mondom, hogy ez egy viccpróba volt, vagy próbáltam viccelni, nem mindig sikerül, ez általában fellazítsa a hangulatot. Tehát, hogyha én nem veszem egészen komolyan magamat, és ezt felajánlom, hogy nézd, ez van, ez általában jó.
0: Tamás, te mondtad ezt az önirónia, és hogy saját magad kárán tudsz nevetni. A humor mennyire segít mondjuk a stresszkezelésben, illetve a dolgokkal való megküzdésben?
1: Hát nekem ez nagyon helyzettől függ. Általában legtöbbször el tudom kacagni a saját állapotomat. Van, hogy viszont már oda jutok, hogy nem tudom, hogy most már sírva nevetek, vagy inkább csak sírva. Nem mindig sikerül viszont. Általában, amikor társaságban vagyok, akkor jobban el tudom nevetni a saját káromat. Pusztán azért nem tudom, hogy lehet, hogy úgy gondolom, hogy másnak talán nevetséges az én állapotom, de hogyha én is kinevetem saját magam, akkor már valamennyire enyhítem. Hogyha egyedül vagyok, és csak magamba röhögök, az még, lehet még jobban elhiszem, hogy nem tudom, örült vagyok, vagy valami ilyesmi.
0: És amikor társaságban vagy, és más nem röhög rajtad, csak te?
1: Az a másik vége, igen.
2: Hát ehhez azt mondanám, hogy előfordult nekem terápiába, illetve ülések között, hogy rájöttem én dolgokra, mert nem minden ottan történik a terapeutával együtt, hanem néha azután esik le a tantusz, hogy voltak olyan dolgokat, amiket magamról felfedeztem, és nagyot kacagtam rajta, volt olyan, hogy többször is el tudtam kacagni, most már nem kacag, hát egy jó ideje, már nem tudok ugyanazon, most is viccesnek tűnik, de valahogy elkopott már, nem ugyanaz, tehát azt mondhatnám, hogy terapeutikus hatása volt, mert azzal a problémával, amit elkacagtam, kikacagtam, azzal már nem kellett azután küzdjek. De bedobnék én is egy idézetet, Maya Angelou-t, ha igaz, kérdezték, és ha nem tévedek, még más forrásból is ugyanaz a kérdés, ugyanaz a válasz, de már nem emlékszek más névre, megkérdezték, hogy mi a sikernek a titka. És a válasz az volt humorérzék. És ez így önmagában könnyen félreérthető, mert nem arról volt van szó, hogy kinevetni, vagy mindenen elkacagni, hanem a humornak a latin gyökereiről, amiben a humor az umoreból jön, az románul megvan, mint umoare, ami folyékony, És én azt úgy, azzal, mint férfi, azzal hasonlít,

0: össze, mint a boxnál a tánc. Hmm. Tehát állandóan a lábak mozognak, mozgékony vagyok, alkalmazkodok, vagy alkalmazkodó képes vagyok saját magammal szembe, másokkal szembe. És még van egy jobb, illetve a legjobb megfejezése a humornak, amivel találkoztam, ezeket nem én találtam ki, hanem egy német előadónak fordítottam, és neki voltak ezek előkészítve. Már nem tudom, kitől származik az idézet, de az az illető úgy fogalmazta meg, hogy a humor az az a képesség, mit dem Ernst des Lebens mit Leichtigkeit umgehen, az életnek a komolyságát, vagy a komorságát könnyelműen kezelni tudni. Tehát nem kacagás, nem röhely, hanem a komoly helyzetekbe tudjak flexibilis lenni.
1: Uh-huh. Szarkazmus, önirónia, illetve a hát sima poénok. Mondjuk így, hogy külön választjuk ezeket így három csoportra.
0: Nem csak három csoport van, jó, valamikor sok próbáltam.
1: Nagyon sok csoport van. Személy,
0: én 19 fajtát kaptam, amikor összeszámoltam őket, meglepődtem, és nem biztos, hogy minden benne volt, de csoportosíthassuk már el.
1: Mondjuk legyen most akkor ez a három csoport, amiről beszélünk. Szerintetek melyik a leghétköznapibb?
0: Szerintem nagyon függ attól, hogy kiről beszélünk, mert a humor, ahogy már jeleztem, az nem csak kulturális, hanem lehet nagyon személyes, és attól is függ, hogy milyen helyzet, élethelyzet, mivel találkozik, milyen életfázisban van. Ezelőtt vagy mondjuk 20 évvel ismertem egy nagyon sikeres üzletembert, aki hosszú, nehéz periódusba került, nem a saját érdeme volt, tehát komplikálódtak a dolgok, és ő lepődött meg saját magáról, hogy a szarkazmus lett a túlélési mechanizmus, a coping mechanism, ami azelőtt, és már jobb 40-valahány éves volt, családos ember, mondom, sikeres üzletember, és abban a helyzetben, ami húzamosabb volt, tehát 20 hónapokról volt szó, megtanult a szarkazmust, és nem volt büszke réje.
1: Azért a szarkazmus nagyon sok mérget is ki tud váltani.
0: Ottan van a baj, hogy a szarkazmus, hogyha finom és jól van adagolva, és olyan irányba megy, olyanokra sül el, akik el tudják viselni, akkor rendben van. De amikor a frusztrációt úgy vezetem le, amikor a konfliktust úgy kerülöm el, akkor baj van. És hogyha már kezdtem boncolni a szarkazmust, az öniróniával se állunk sokkal jobban, de hát, mint idős észrevettem, hogy az önirónia nagyon jól működik, egy jó jégtörő néha, de az a könnyed önirónia, amikor magamra vállalok valamit, ahogy az előbb is elárultam magamról, hogy hát próbáltam viccelni, nem mindig sikerül, ez a könnyed változat, ezt elfogadják. Még hogyha egy kicsit túlzásba is menjen, rendben van. De az önirónia is lehet nagyon káros, amikor túl mélyre megy, túl rendszeresen, amikor saját magam alól vágom ki az ágat, az is épp olyan mérges lehet és káros, mint a szarkazmus, amit túlságba viszünk.
2: Hát igen, hát a humor is egy olyan dolog, amit hogyha sok humorból is megártasok. Vannak olyan ismerőseim, akik már tényleg annyiszor ismételtek el bizonyos dolgot, ami egyszer még vicces volt, hogy már egyáltalán nem vicces.
0: Na jó, ottan szerintem nagyon oda kell figyelni, mert a gyávák gyakran megszúrnak, és amikor próbálsz védekezni, hogy hé, ez fájt, ez csak egy vicc volt, nem volt vicc. Az tudatosan megvolt az a szúrás, tehát akartam neked, meg akartalak valamivel károsítani, vagy sérteni, köszönöm, de nem vállalok felelősséget érte.
1: Szokták azt mondani, hogy a humornak is megvan a maga helye és a maga ideje. Ez mennyire lehet igaz, vagy mennyire nem lehet igaz?
2: Szerintem teljes mértékben igaz. Bár van, hogy sokszor nem vesszük észre, hogy most éppen ennek itt volt az ideje, de mégis elnevetjük a helyzetet. Én például az a humor kedvelő vagyok, ami ilyen... Én a váratlan humort szeretem. Valami azért vicces, mert hogy nem számítottunk rá, és akkor egyből valami történt. Ilyen például, mikor nem tudom, nagy csend, például Isten tisztelet alatt, mikor imádkozunk egy kisgyerek, éppen mond valami vicces dolgot. Na, az nekem nagyon aranyos, vicces, és azok nagyon jó. Ezek, vagy olyan embertől hallani valami dolgot, amitől amúgy nem számítasz rá, hogy ilyet mondjon. Szóval ebben az esetben én azt mondom, hogy, hogy az ilyen humornak mindig megvan a helye, az ilyen váratlan humornak, ahogy én szeretem. De viszont volt már olyan eset is, hogy, hogy azt hittem, hogy most vicces leszek, és hogy milyen jó lesz, de nagyon rosszul sülte. Általában a családi közösségbe vagy szülőkkel.
0: Van egy humoros pásztor, úgy hívják, hogy Mark Gungor, Gunger, és a főművének a címe az, hogy Laugh Your Way to a Happy Marriage, tehát kacagva javítsad a házasságodat, vagy kacagva tegyed boldogá a házasságodat. És ő így határozza meg a humort, hogy a humor az meglepetés és túlzás. És szerintem jó részt igaza van. A humorból, mint más jóból is szerintem akkor lehet sok, amikor nem uraljuk a helyzetet, vagy amikor nem igazából humor, hanem valami mást próbálunk viccesen átadni, vagy próbálunk valakit, vagy valamit manipulálni, és akkor az, mivel hogy nem az, nem is úgy működik, vagy amikor nem éreztük elég jól át a másikat, hogy hol van, vagy a helyzetet, és tényleg a másiknak akkor nincs kapacitása, hogy ahhoz kapcsolódjon. De volt az, azt is viccképpen mondják, hogy tudsz jó döntéseket csinálni, tehát jól működni különféle helyzetekben, hát, tapasztalatból, és hogy szerzed meg a tapasztalatot, hát rossz döntések által.
1: Kicsit visszamennék ehhez a társas funkció létrehozásához a humor által. Olvastam egy olyat, mikor utána néztem a témának, hogy a legtöbb ember, mert hogy úgy alakulnak ki az emberi kapcsolatok, és itt lehet szó barátságról, szerelemről, bármiről, hogy a humor az egyik elsődleges dolog, ami mondjuk megfog a másikban. Ezt ti is így veszitek észre, így az életetek folyamán?
2: Hát most kiindulva a társkereső oldalakról, én is megfigyeltem, szerintem 10-ből 9-en mindenki odaírja a kicsi bájójába, hogy plusz pont, ha vicces vagy, vagy hogy olyan férfit keresek, vagy lányt keresek, akinek van humorérzéke, vagy ilyesmi. Mindenkinek ez kell szerintem.
0: Sok időt töltesz a párkereső oldalokon?
2: Amúgy nem, nem, csak érdekes, szerintem egy perc alatt észrevezhető, hogy sokan akarják ezt. Igen, lehet, hogy megvan az a...
0: meglepetés.
2: Igen.
0: Hát párkapcsolatban még inkább, mint a barátságban, de a barátságban is szerintem nagyon fontos az, hogy tudjunk derűsen átmenni helyzeteken, és a humor ennek egy kulcs élménye. Akkor, hogyha együtt tudunk viccelni, akkor, hogyha egymást tudjuk vigasztalni, ha egymást tudjuk átsegíteni kényes vagy nehéz helyzeteken, az nagyon jó. És vannak konkrét több esetek, amikre tudok emlékezni, ahol tényleg a humorérzék, egymás humorérzékét nagyon-nagyon értékeltük, és olyan helyzetekbe is jutottunk, hogy jól elkacagtunk valamint, és aztán összenéztünk, és ezt másnak nem mondhassuk el. Nem feltétlenül, mint tartalom, de az annyira volt köztünk és abba a helyzetbe, és néha személyes is volt, hogy amíg elmagyarázod másnak, már teljesen elszáll a zamata.
2: Ezek az inside joke-ok, ahogy szoktuk mondani.
1: És amikor elmeséled, már magadnak sem olyan vicces, mint akkor, amilyen volt.
2: De van, hogy akkor vicces, amikor látjuk, hogy a harmadik ember egyáltalán
1: ja,
2: nem érti.
1: Nem érti. Igen. Kb. Körbejártuk. A negatív oldala. Mi a véleményetek a dark, a fekete humorról?
0: A fekete humor az nem negatív humor.
1: Szerintem sem, benne csak mindenki úgy, hogy...
2: Benne van a nevében, hogy humor.
1: Igen, de ott a fekete is.
0: Én a negatív humort már jeleztem, hogy akkor látom, amikor másnak a költségén igyekszek vicces lenni, vagy viccelni. Főleg, amikor szándékosan, tudatosan csinálom. Tehát a másik porul jár, én meg haha, milyen ügyes vagyok, milyen okos, milyen vicces. Ezt látom negatívnak. A fekete humor meg, sőt, hogyha gusztusos, ami tényleg ott van egy ilyen kötéltánc a dolog, de megsegíthet olyan dolgokról beszélni, halálról, amiről másképpen nehéz. Vagy fájdalomról, vagy...
2: Igen. Mondjuk a fekete humor az már tényleg egy olyan, oda már kell egy bizonyos szintű intelligencia, hogy az ember tudja, hogy hova lehet beszúrni, és hogy tudja értékelni, és azt.
0: Most jut eszembe egy ugyanabból a forrásból a svájci előadótól származik, ha igaz, és pedig lenne az, hogy az igazi jó humor nem az, amikor én, főleg, hogyha egy autoritás pozícióban vagyok, tehát férfi, felnőtt, főnök, családfő, stb., és amikor jövök, és mondok vicceket, stb., háj, de vicces vagy te főnök, jaj, de jó vicceket mondasz, hanem az, amikor a kisebbnek nem csak, hogy el van fogadva, hanem értékelve van a humora, a humorérzéke, az intelligenciája, mert egy gyerek, amikor csinál egy viccet, hát gyakran előfordul, hogy szemtelen, de hogyha abban a szemtelenségben jó humor van, hogyha látszik benne, hogy meggondolta azt, amit mondott, és van benne humor is, na akkor mit csinál a felnőtt? Nem könnyű téma, mert egyrészt nem akarod a szemtelenséget elismerni, bátorítani, vagy jutalmazni, másrészt meg néha olyan gyönyörű maga a vicc, hogy érdemel egy tapsot. És ez munkahelyeken például, hogyha a munkás vagy az alkalmazott úgy érzi, hogy az ő humor el van fogadva, hogy az ő személyisége el van fogadva, például olyasmibe is, ami nem vicc, de kimutathassa az ő személyiségét, egyéniségét abba, hogy felakaszthat egy képet a falra a munkahelyén, vagy tarthat virágot, vagy elrendezheti az ő fantáziája szerint, sokkal produktívabb az ember.

Műsorunk végéhez közeledve köszönöm figyelmüket. Az elmúlt percekben Kun Tamással, illetve Mádli Andrással beszélgettem a humorról. Szempontok műsorunkat hallották. A mikrofonnál Lukács Orsolya volt. Viszonthallásra!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Az előző percekben szempontok címrovatunkat sugároztuk, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A mai részben a humorról beszélgettünk Mádli András rádiónk önkéntes munkatársával és Kun Tamással, a BBTA hallgatójával. Egy ismétlést hallhattak.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, péntek déli magazinműsorunk harmadik órájában is. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma William Faulkner amerikai író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. A következő percekben híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Grindeanu azt mondja, a szociáldemokrata párt rendkívül jól fel lesz készülve az esetleges előrehozott választásokra. 142 millió lejt különített el kulturális intézmények finanszírozására a kormány. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát. Már 5 millió robot dolgozik a világ gyáraiban. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön kijelentette, pártja felkészült az esetleges előrehozott választásokra, bár véleménye szerint gazdasági megfontolásból Romániának inkább el kellene kerülnie ezt a forgatókönyvet, írja az Ager Press. Grindeanu Krajovából nyilatkozott az újságíróknak, az olténiai megyék fiúk szervezeteinek vezetőivel folytatott tanácskozása után. A legvalószínűbb időpont az előrehozott választások megszervezésére jövő év februárja, ha az eljárást két héten belül elindítják. A szociáldemokrata párt pedig rendkívül jól fel lesz készülve ezekre a választásokra. Szögezte le. A kormány tegnapi ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia is egy Athénium finanszírozására. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek. A forrásokat a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét, összesen 50 település önkormányzata kap pénzt erre a célra, köztük Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros megyék is. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát, amelynek ismét Marosvásárhelyen

0: hely is az egyik vizsgaközpontja lesz. A felvételi vizsgát összesen 6 romániai egyetemi központban tartják meg, a jelentkezési időszak október 7 és 20-a között lesz. A jelentkezőknek a szükséges iratcsomókat a közegészségügyi igazgatóságoknál kell benyújtaniuk, az egészségügyi minisztérium által meghatározott feltételek szerint. A rezidens vizsgára az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti képzés végzettjei jelentkezhetnek. A vizsgát Marosvásárhelyen, Bukarestben, Kolozsváron, Krajován, Jászvásáron és Temesváron tartják meg egy időben. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világ gyáraiban, elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban, írja az Edger Press. A működő ipari robotok globális állománya 2025-ben éves szinten 9%-kal nőtt és elérte az 5 milliós számot, derül ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség csütörtökön közzétett adataiból. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, ami 11%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az ipari automatizálás gyors ütemben halad előre, mondta Jane Hefner, a Nemzetközi Robotikai Szövetség elnöke. Kína továbbra is világ első az ipari robotok üzembe helyezésében. Az országban 2025-ben mintegy 354 ezer új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ez a globálisan üzembe helyezett robotok 59%-át jelenti. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Edger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott kétikét, Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Zsoltárok könyve 144. fejezet 15. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Pál apostolnak a Róma beliekhez intézett levele, 10. fejezet, 12. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re, hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Kolozsvári Fiók Szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiúk belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com. e-mail címen lehet.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Versrovatunk következik, amelyben a Gondviselés című költeményt tolmácsolja Gundel Takács Gábor.

Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy atyánként szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy olyan kegyelmes szeretetet tanúsítasz irántunk, hogy testi és lelki szükségleteinkről is gondoskodsz. Bocsásd meg, hogyha levesszük tekintetünket rólad, atyai szívedről, amelyet megmutattál Jézus keresztjén. Köszönjük, hogy ezt a teremtett világot nem hagytad magára. Köszönjük, hogy megvan írva, füleid ott vannak a mi kiáltásunkon, és szemeid rajtunk. Ez a mi reménységünk most is, amikor kérünk, hogy könyörülj meg a világon. A betegeken, gyászolókon, nélkülözőkön, terhetviselőkön, üldözötteken. Könyörülj a válaszokat, utakat keresőkön, családi, munkahelyi problémákkal küszködőkön. Könyörülj azokon, akik félnek, akik reményt vesztettek, akik nem tudják, mit hoz a holnap. Neked hatalmad van szabadítást adni, hatalmad van kiutat mutatni, és hatalmad van erőt adni a teher hordozásához. Hatalmad van a mélységből kiemelni, a mélységből kivezetni, ha figyelünk rád, és hatalmad van a mélységben is megáldani. Köszönjük neked, hogy általad a holnap reményteli.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Grandwork angol nyelvű műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. A mai nap gondolatával búcsúzom, amely William Faulkner amerikai írótól származik, és így hangzik. A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A Ma Déli Magazin műsorházigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Grindeanu azt mondja, a szociáldemokrata párt rendkívül jól fel lesz készülve az esetleges előrehozott választásokra. 142 millió lejt különített el kulturális intézmények finanszírozására a kormány. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát. Már 5 millió robot dolgozik a világ gyáraiban. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön kijelentette, pártja felkészült az esetleges előrehozott választásokra, bár véleménye szerint gazdasági megfontolásból Romániának inkább el kellene kerülnie ezt a forgatókönyvet, írja az Ager Press. Grindeanu Krajovából nyilatkozott az újságíróknak, az olténiai megyék fiúk szervezeteinek vezetőivel folytatott tanácskozása után. A legvalószínűbb időpont az előrehozott választások megszervezésére jövő év februárja, ha az eljárást két héten belül elindítják. A szociáldemokrata párt pedig rendkívül jól fel lesz készülve ezekre a választásokra. Szögezte le. A kormány tegnapi ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia is egy Athénium finanszírozására. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek. A forrásokat a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét, összesen 50 település önkormányzata kap pénzt erre a célra, köztük Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros megyék is. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát, amelynek ismét Marosvásárhely is az egyik vizsgaközpontja lesz. A felvételi vizsgát összesen 6 romániai egyetemi központban tartják meg, a jelentkezési időszak október 7 és 20-a között lesz. A jelentkezőknek a szükséges iratcsomókat a közegészségügyi igazgatóságoknál kell benyújtaniuk, az egészségügyi minisztérium által meghatározott feltételek szerint. A rezidens vizsgára az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti képzés végzettjei jelentkezhetnek. A vizsgát Marosvásárhelyen, Bukarestben, Kolozsváron, Krajován, Jászvásáron és Temesváron tartják meg egy időben. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világ gyáraiban, elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban, írja az Ager Press. A működő ipari robotok globális állománya 2025-ben éves szinten 9%-kal nőtt és elérte az 5 milliós számot, derül ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség csütörtökön közzétett adataiból. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, ami 11%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az ipari automatizálás gyors ütemben halad előre, mondta Jane Hefner, a Nemzetközi Robotikai Szövetség elnöke. Kína továbbra is világ első az ipari robotok üzembe helyezésében. Az országban 2025-ben mintegy 354 ezer új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ez a globálisan üzembe helyezett robotok 59%-át jelenti. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott kétikét, Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!
2: Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Zsoltárok könyve 144. fejezet 15. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Pál apostolnak a Róma beliekhez intézett levele, 10. fejezet, 12. verse.
0: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Kárpátalja. A Krödé egy olyan keresztény non-profit szervezet, amely fiatal felnőtteknek nyújt lehetőséget arra, hogy önkéntes munkát, diakóniai szolgálatot végezzenek. A program keretében a résztvevők különböző szociális, egyházi vagy ifjúsági projektekben segíthetnek, mind Kárpátalján, mind pedig nemzetközi szinten. A kárpátaljai református önkéntes diakóniai év gyakran ifjúsági alkalmakon mutatja be tevékenységét. Egy ilyen alkalmon beszélgettünk Tankóci Csillával, a Krödé koordinátorával munkásságukról.
4: Csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.
5: Picit elszomorodtam az előbb beszélgetőn, aki már elmúlt 30, az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
4: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066 18 51 883 telefonszámot is.
5: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy tiszta forrás alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen környezettudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ezt csak én képzelem el, nem biztos, hogy a nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak. De mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki

0: kell megy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fog ott csinálni?
1: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelte el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna, lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely, Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik, és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus, szerkesztés, műkincsek, rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára és az Isten dicsőségére.
0: Te hogy látod, az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg, talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek fel titeket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
1: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal az kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra meg ismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amit ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
0: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél?
1: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év, ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkinek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
0: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, ő neki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután?
1: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatási lehetőség közösség szintén a program által van biztosítva. Ezt a fogadó szervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zsebpénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudnám mondani, hogy utazás, ott lét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadó szervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldő szervezeteit hátra dőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik a küldő és fogadó szervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldő szervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadó szervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
0: Egyszer Barta Attilával, a Fornasi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választák ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban?
1: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, de drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám, ezek az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal, és én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással. Lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés az önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágd bele, hajrá és keresd meg!
2: Az elmúlt percekben Tankóczi Csillával, a Krödé koordinátorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. A Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Intézményében 15 osztályban 330 gyermek, 4 óvodai csoportban pedig 106 gyermek kezdte meg a 2026-27-es tanévet, nevelési évet. Hogy hogyan indult a tanév, mit tartogat a kisiskolások számára az előttük álló időszak, erről is beszélgettünk Hegyesi Károly főigazgatóval, a riporter Kisnéveres Viktória.
1: Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Azt szeretném kérni főigazgató úrtól, hogy itt egy tanév kezdetén azokat a tudnivalókat, gondolatokat ossza meg velünk, amelyet a tanévnyitó istentiszteleten, illetve a tanévnak az első napjaiban megfogalmazódtak, hogyan indult ez a tanév.
2: Tehát, ha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik, de hát aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jól, hogy ez egy hosszabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet, tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat. Idei tanévben 15 osztályunkban 330 tanulót fogunk fogadni. Az óvodai csoportunkban, óvodai csoportjainkban 4 óvodai csoportról beszélünk, ott 106 óvodáskorú gyermeket fogunk az idei óvodai nevelési évben nevelni. Egy hosszú tanév elé nézünk, tehát azt látjuk, hogy a jogszabályi változások és a jogszabályi környezetnek a folyamatos alakulása a nyári időszakban is éreztette hatását. Ez már egy picit hozzá vagyunk szokva, hogy a nyári időszakban több olyan jogszabályi rendelet, módosító törvény, tervezet is akár megjelenik, amelyek alapvetően befolyásolhatják egy-egy tanévnek a kezdetét. Itt is voltak olyan ajánlások, jogszabályok, amelyek alapvetően meghatározzák és meg fogják a későbbiekben is határozni egy-egy tanévnek a tervezését. Gondolok itt olyanra, hogy például a pedagógus teljesítményértékelés az most megszűnik az idei tanévben, vagy legalábbis átmenetileg felfüggesztésre került, de ami számunkra igazán fontos szülők és pedagógusok számára, hogy a minisztérium kiadott egy ajánlást, egy 14 pontból álló ajánlást, ezt főleg alsó tagozatra fogalmazták meg, amely azokat a javaslatokat tartalmazta, amivel kicsit gyermekközpontúbbá lehet tenni a oktatást az egyes intézményegységekben. Ez a 14 pont egyébként egészen új dolgokat azért nem tartalmazott, tehát azokat próbálták egy csokorba összeszedni, amik egyébként eddig is bevett gyakorlatok voltak az általános iskolák tekintetében, tehát ezt inkább egy ilyen ajánlásként tudjuk értelmezni. De nyilván ezek nagyon hasznosak, meg azért el kell gondolkodni az intézményeknek, hogy ebből mit tud adaptálni, és mit tud a tanítási órákra bevinni. A tanévnyitó ünnepségünket 2026. szeptember 1-én tartottuk meg a Miskolc-Szirmai Református templomban. Ige hirdetésre nagy tiszteletű Szombati Dénes lelkipásztor urat kértük föl. Azért volt ez számunkra különleges alkalom, mert ezen a tanévnyitó ünnepi istentiszteleten az leendő első osztályosaink tettek egy esküt, ez a református hagyományainknak megfelelően zajlott. Évről évre ez egy olyan felemelő pillanat ennek a tanévnyitó ünnepségnek, ami a szülőket is ide vonzza erre az alkalomra. És tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon felemelő érzés volt látni azt, hogy ez a Szirmai Református templom, ez tele volt kisdiákokkal és tele volt szülőkkel.
1: Az idei tanévben hány kis elsős kezdte meg a tanévet?
2: 42 első osztályos kisdiákkal kezdjük meg az idei tanévet, és ez két első osztályt jelent. Ez egy olyan létszám, amivel egyébként előzetesen nem terveztünk, tehát ez egy picit azért a vállalkozásainkon fölül van. Jó reménységgel tekintünk az idei tanévre is, tehát itt is 2026-27-es tanévben is két első osztályjal tervezünk, és valami hasonló tanulói létszámmal. Nagyon érdekes a tanulóknak az összetétele. Ugye mag az alapvetően a Szirmai Református óvodából kerül ki, tehát az mondhatom, hogy egy ilyen egyenes út a Szirmai Református óvodából a Szirmai Református általános iskola. Ez körülbelül a felvett gyerekeknek a felét adja. És a másik része a gyerekeknek pedig a környező településekről érkezik. Martinkertvárosból nagyon sokan jönnek, de akár Bükkaranyos irányából vagy Máj irányából is érkeznek hozzánk tanulók. Tehát nagyon széles az a kör, az a paletta, ahonnan hozzánk érkeznek diákok.
1: Itt a tanórák mellett mik azok a programok, amelyek az év folyamán várják a diákokat, így akárhogyha egy picit az ünnepekre is előre tekintünk, illetve a mindennapokban azok a területek, amelyek szakkörök vagy egyéb formában heti munkarendet alakítják.
2: Tehát először is az a kezdeném, hogy egy református intézmény vagyunk, és azért a keretet azért ez adja meg. Tehát ez a református hitélet, ez jelen van, nagyon markánsan, és szeretnénk ezt a üzenetet, ezt az evangéliumot a családokhoz is eljuttatni, a szeretetre alapozva és a szeretet nyelvén. Szeretnénk őket minél sűrűbben és minél többször elérni, akár olyan formában is, hogy intézményi szinten szervezünk olyan programokat, ahol a családokat is várjuk, és nem csak a gyermekeket, és rögtön szeptember végén lesz egy ilyen családi napunk. Ez egy péntek délutáni időpont, amikor sportfoglalkozásokkal, családi versenyekkel, a színművészetes tanulóinknak a fellépésével, zeneművészetes tanulóknak az előadásával színesített programsorozat fogja várni a szülőket. Ez már hagyomány nálunk, hogy ezt szeptember végén megtartjuk ezt a programot. Új elemként most bekerült az idei tanévben ez a Diákok Hangja nevezetű program, amiről talán annyit érdemes tudni, hogy az eddigiekben ilyen nem volt. Tehát ez most az a kormányzatnak a kezdeményezése, hogy a diákok is markánsan alakítsanak véleményt, formáljanak véleményt a intézménynek a működésével kapcsolatban, tegyenek javaslatokat. Ezt próbáljuk megszervezni az idei évben. Ez szintén a szeptember és az október hónapoknak az egyik kiemelt fontos feladata lesz. Szeretnénk elindítani egy múzeumpedagógiai foglalkozássorozatot. Itt a Hermann Otto múzeummal szeretnénk együttműködni és kooperálni, és minél több diákot elvinni ezekre a foglalkozásokra. Évek óta zajlik egy olyan programsorozat az intézményben, ami a Filharmónia koncertsorozat. Ennek keretében évente 3 alkalommal érkeznek hozzánk zenei előadók, akik itt a iskola közösségének tartanak koncerteket. Óriási sikere van ezeknek, és reméljük, hogy az idei évben sem lesz ez másként. A mi nagy versenyünk, nagy kihívásunk minden évben az az országos környezetismeret, környezetvédelem csapatverseny. Ez már lassan a 30. alkalom lesz, hogy megszervezzük. Nagyon sok református iskola csatlakozik hozzá, de ez egy országos, nagy kiterjedésű verseny. Dunántúlról is rengetegen jelentkeznek. Tavalyi évben közel 800 kisdiák csatlakozott ehhez a versenyhez. Ennek az országos döntőjét fogjuk lebonyolítani 2027 májusában. Ennek a versenynek 3 írásbeli fordulója van, tehát ezeknek az előkészítése, kiértékelése, a fordulók eredményeinek az eljuttatása az egyes partnerintézményekhez, partneriskoláknak. Ez egy nagyon komoly kihívás és nagyon komoly feladat. Ezt szeretnénk minél színvonalasabban megszervezni, ezt a versenyt. A ünnepekkel kapcsolatosan itt megint ugye kicsit visszakanyarodhatunk, akkor a református ünnepek, egyházi ünnepek, amelyek ugye adják az alapját annak a hitéletnek is, ami egyébként az intézmény falai között zajlik. Tehát az adventi időszak, a reformáció napja, húsvéti ünnepkör, tehát ezek mind azok az alkalmak, amikor az intézménynek a közössége átmegy a református templomba, együtt vagyunk, együtt tudunk elcsendesedni, illetve ezeken a napokon csendes napot is tartunk, tehát ez azt jelenti, hogy itt igazából tanítás effektíve nem nagyon van, hanem megpróbálunk egy kicsit elcsendesedni, kicsit magunkba fordulni, és azokat a lelki dolgokat megélni közösen, amik igazából közösségé kovácsolnak egy ilyen iskolát.
1: Még hogyha az iskolai hitéletről szólhatunk, hogy a mindennapokban ilyen formában hogyan kapnak lelki támogatást a diákok, a pedagógusok, vagy akár a szülők is, ugye, akik részesei az intézmény életének, illetve ha szólhatunk arról, hogy más református intézménnyel milyen kapcsolatokat ápolnak az év folyamán.
2: Kezdem akkor az elején, ugye itt a hitélettel kapcsolatban, gyakorlatilag ez egy évek óta bevett protokoll szerint haladunk, fogalmazhatok így, és ez a protokoll, ez tulajdonképpen merít a református hagyományokból, a több száz éves református hagyományokból, de azért nyilván fűszerezzük azokkal a helyi sajátosságokkal, ami itt Szirmán ezt különösen szirmai intézmény specifikussá tudja tenni, ezt a hitéletet. A református hagyományoknak megfelelően minden héten hétfőn egy hétkezdő istentisztelettel kezdünk. Ezt, ha egy kicsit próbáltam ugye itt említeni, hogy szirma specifikus a történet, akkor nálunk az a különlegessége, hogy ezt mi két részre bontottuk, külön alsó és külön felső tagozatban. Vannak ezek az istentiszteletek megszervezve, van egy főállású intézményi lelkészünk, Viktor Jánosné, őt az itteni kis diákok Mumu nénének hívják, és a Mumu néni egy nagyon fontos része ennek a szirmai intézménynek, ő egyrészt ugye egy lelki gondozója is ennek az intézménynek, azon kívül ugye hittanórákat is tart, és van egy saját terme, a saját terme pedig azokat a kisdiákokat, vagy akár szülőket is szívesen látja, akik valamilyen problémával, valamilyen aktuális helyzetben tanácsot szeretnének kérni tőle. Tehát ő egy igazán élő példája annak, hogy hogyan lehet egy ilyen intézmény lelkészi pozíciót úgy betölteni, hogy az többről is szóljon, mint arról, hogy itt a tanórát tartok, és hétfőn egy Isten tiszteletet tartok. De természetesen ezek nagyon fontos alapjai a református ítéletünknek. Minden héten és a hét minden napján áhítattal kezdünk. A közös imádságok étkezés előtt a nap végén azok jellemzően ott vannak az osztályoknak a mindennapi életében. bibliaköröket tartunk a munkaközösségeink számára, tehát itt a pedagógus munkaközösség számára, de hitéleti alkalmat tartunk például a technikai dolgozók számára, tehát egy konyhásnéni ugyanúgy hallja az Istennek az igéjét, mint ahogy egy pedagógus hallja az Istennek az igéjét, és ugyanez megtörténik az óvodai intézményegységben is. Tehát egy nagyon élő, nagyon aktív közösség van itt Szirmán hitélet szempontjából, és nyilván aznek az egésznek a csúcsa az, amikor a közösség, amikor tekintsünk úgy erre az intézményre, mint tulajdonképpen egy ilyen gyülekezet, amikor a intézménynek a gyülekezete, ha fogalmazhatok így, akkor átvonul a szirmai református templomba, és ott az Isten házában adunk hálát azért, hogy együtt lehetünk. Ez nyilván főleg egyházi ünnepeken és nagyobb alkalmakon, mint például tanévnyitó vagy tanévzáró. Ezeken az alkalmakon tudunk ott lenni a szirmai református templomba. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szirmai református templomnak a befogadó képessége az meglehetősen korlátozott, és azt például tapasztaltuk most az idei tanévnyitó ünnepségünkön is, hogy már nagyon-nagyon szűkösen fértünk el. Tehát hála az Istennek, én úgy gondolom, hogy itt növekedés van, és a növekedés az mindig generál egyfajta újraértelmezését, újragondolásának annak, hogy mit csinálunk és mit teszünk, és például a hitélet terén is úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiken érdemes lesz változtatni, és ezen közösen fogunk dolgozni. Tehát itt van egy olyan közösség, és ha már itt hitéletről beszélünk, akkor kifejezetten egy ilyen hitéleti munkacsoport, aminek az intézményi lelkész, az intézményvezető, az intézményegység vezető helyettes, a hitoktató, és itt nem csak a református hitoktatóról beszélek, de a katolikus és a görög katolikus hitoktatók is beletartoznak ebbe a munkacsoportba, amikor együtt tudunk gondolkodni közösen, és együtt tudunk új megoldási javaslatokat megfogalmazni egy-egy felmerülő problémára. Ez azt gondolom mindenféleképpen példaértékű, hogy ebben nagyon egységesek és konszenzusképesek vagyunk. Kérdésnek a másik része ugye arra vonatkozott, hogy milyen kapcsolataink vannak más református intézményekkel. Nagyon szoros és nagyon gyümölcsöző az együttműködés, amit a többi oktatási intézménnyel együtt tudunk folytatni, együtt végzünk. Itt nem csak szakmai kapcsolatról beszélek. Tehát a pedagógia nyilván az egy közös nyelv, és ebben egymásra talál két oktatási intézmény, de itt egymás munkájának a támogatása, a segítése, a jó gyakorlatoknak az átadása, az mind-mind szervesen hozzá kapcsolódik ehhez a munkához. Tehát egy lévai református gimnáziummal való kapcsolatunk, az már szinte évek óta mondhatom azt, hogy hagyomány, hogy hetedikesaink, nyolcadikosaink átmennek a lévai laborba, és akkor ott kísérleteznek. Az intézmény látogatások, a pedagógusoknak a meglátogatása, egymás szakmai rendezvényein való részvétel, az szinte bevett gyakorlat évről évre, és ugye nálunk is vannak olyan rendezvények, például novemberben lesz egy ilyen szakmai fórumunk, amit a Református Pedagógiai Intézettel közösen fogunk szervezni, ahol kifejezetten azokat a református tanítókat várjuk, akik érdeklődnek a Meixner módszer iránt, hiszen mi a Meixner módszernek az egyik bázisiskolája vagyunk. Első-második évfolyamon a Meixner módszert használjuk, és ez nagyon népszerű ez a módszer, de nagyon munkaigényes is, tehát rengeteg olyan apró fogás van, amit érdemes elsajátítani tapasztaltabb pedagógusoktól, és itt hál' Istennek azért vannak tapasztalt pedagógusok, akik

0: olyan vezérigéje, ami tulajdonképpen egy útmutatást is ad nekünk, hogy a pedagógiai munkánk során mire kell odafigyelnünk. A idei évben a Róma 8-28-at választottuk, azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Ez az évnek a vezérigéje.
1: Az elmúlt percekben a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatójával, Hegyesi Károllyal beszélgettünk.

0: Erdély. Október 1-től 8. alkalommal várja a háromfős csapatok jelentkezését az Erdélyi Könyvfalu olvasójáték. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek ne csak egyénileg, hanem közösségben is felfedezzék az olvasás örömét. Az idei játékban több kortárs szerző műveivel is megismerkedhetnek a csapatok, a nagyjátékban pedig a szerzőkkel is találkozhatnak a résztvevők. A részletekről és az idei újdonságokról Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgetett Ungvári Szende.
1: Ugye 8. alkalommal szervezik meg az Erdélyi Könyvfalu olvasójátékot. Hogyan indult ez a kezdeményezés 8 évvel ezelőtt, és miért tartottátok fontosnak, hogy ez évről évre folytassátok tovább?
2: 8 évvel ezelőtt az ötlet az Berke Krisztina és Szikszai Bóni Ildikó közös beszélgetése nyomán született. Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai kompetitív jellegű extrakurrikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
1: Hogyan épül fel pontosan ez az olvasójáték? Milyen korosztályok vehetnek részt? Ahogy olvastam, ugye három fős csoportokat fogadtuk el, és hogyan dolgoznak tovább majd a diákok?
2: Igen, tehát három fős csoportokkal lehet regisztrálni, és amikor elindult, akkor ugye harmadik osztálytól kezdtük a diákoknak a kötetek ajánlását, tehát harmadikosokra voltunk tekintettel, aztán az első után jelezték is a másodikosok, hogy feltétlenül szeretnének részt venni, mert hát már ők is tudnak olvasni. Úgyhogy így alakult ki az a bontás, hogy második, harmadik, és harmadik, negyedik. Minden korosztálytól osztálynál két kötetet ajánlott.

0: ajánlunk a diákoknak olvasásra. Az egyik, ami könnyebben olvasható azok számára, akik mondjuk most ismerkednek az olvasással, és akkor van egy könnyebb, és van egy nehezebb, ez végigmegy, 8. osztály végéig ez a típusú könnyebb, nehezebb bontás, szoktuk úgy is mondani, vastagabb, meg vékonyabb. No, de visszatérve erre második, harmadik, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, egyben, 9-12. diákoknak már egy kötetet ajánlunk mindig, és tavaly volt egy premierje a felnőtt korosztálynak. Jól sikerült, nagy volt az érdeklődés, úgyhogy a felnőtt korosztálynak ajánlott kötetet is benne hagytuk az ideiben. És akkor miután ugye ezt szeptember elején meghirdettük, hogy 8. ezt mindig nagyon várják, nem csak kolozsvári, hanem Erdély összes iskolájában a pedagógusok is és a diákok is, úgyhogy a nyár folyamán sokan érdeklődtek, de általában ide szoktuk időzíteni iskola kezdésre előtt egy picivel, és akkor lanszíroztuk, azt lehetett látni, hogy milyen kötetekkel lehet dolgozni, miközül lehet választani, össze kell állítani a csapatokat, és október 1-én indítjuk a regisztrációt, ami azt jelenti, hogy az Olvasójáték Facebook oldalán lesz egy regisztrációs felület, ahol a csapatok bejelentkeznek. Minimális információkat kér egy ilyen regisztrációs űrlap, csapat nevét, diákok nevét, felkészítő tanár nevét, amennyiben ez aktuális, az iskolát, ahonnan jönnek, a települést. És akkor ezután, a regisztráció után a diákok kapnak egy feladatlapot, ami alapvetően kreatív feladatokat tartalmaz, és akkor ezt kell visszaküldeni legkésőbb október 15-éig. Tehát ez a regisztráció és akkor a beugró feladatoknak a megoldása, feltöltése, ez egy időszakra esik, október 1, október 15-e között, és akkor a nagy lépés, nagy pillanat, az a nagy játék október 19 és 24 között. Ez két dolgot foglal magában. Egyfelől azok a pedagógusok, akik ezekkel a kötetekkel dolgoznak, azok előkészítenek egy olyan játéksort, amiben egy helyen ugyanazokat a feladatokat oldják meg azok a diákok, akik ugyanazokkal a kötetekkel dolgoztak, és ezt követi egy író-olvasó találkozó a szerzőkkel, ahol lehet kérdezni, dedikáltatni, és egyéb huncutságot elkövetni.
1: Idén már lehet tudni, hogy milyen szerzőkkel tudnak majd találkozni a résztvevők, illetve hogy milyen olvasmányokat adtok a diákoknak.
0: Persze, ez szeptember elején a Erdély Körfalu Olvasójáték Facebook oldalán megjelent, sorolom is, második, harmadikba ajánljuk Jánki István Verespataki Bányász Mesék című kötetét és Győri Alíz Hanitkai Álmokat. Harmadik, negyedikben László Noémi a Mi iskolán kötetét. Itt meg kell jegyezni, hogy László Noémi és Hatházi Rebeka, mert hogy a grafikai munka, ami belekerült Hatházi Rebeka tollából, kezéből, ollójából, ragasztójából, hogy mondjam, szinte társszerzővé teszi a grafikust, illetőleg ide is Győri Alisz Hanitkai Álmokat ajánljuk. 5-6. osztályba Bernát Zsolt Kronosz gyermekei, illetőleg László Noémi a Mi iskolánk, 7-8. Bernát Zsolt Kronosz gyermekei mennek tovább, valamint Kis Judit Ágnes kórház az osztályteremben. A kórház az osztályteremben ennek az aktualitása az, hogy abban az időszakban ünneplik az 1956-os forradalom 70 éve, és akkor lesz egy ilyen megemlékezés sorozat Kolozsváron is. Ennek az aktualitása kapcsán szeretnénk mi is a Kórház az osztályteremben című kötettel megemlékezni. Erről a pillanatról 9-12. osztályba ajánljuk Nényei Pál József Attiláról szóló kötetét. Ezt már nagyon vártuk, ezt a József Attila kötetet, tavaly sajnos kicsúszott az olvasójátékból, már tavaly szerettük volna, csak éppen nem jelent meg idejében, úgyhogy számunkra ez egy óriási öröm, hogy Nényei Pál itt tud lenni ezzel a József Attila kötetével, amelyik az Irodalom Visszavág sorozatnak az egyik része. Ugye volt egy Petőfi, meg előtte voltak irodalomtörténeti Irodalom Visszavág kötetek, úgyhogy örülünk a József Attilának, és felnőtt korosztálynak pedig Adorjáni Panna Körbe című regényét ajánljuk. Én bízom benne, hogy ez nagy publicitásnak fog örvendeni, lévén, hogy kolozsvári, nagyon kolozsvári, témájában is közel áll a fiatal felnőttekhez is, és aki pedig már nem annyira fiatal felnőtt, annak pedig nagyon érdekes lehet az, hogy ezeknek a mai 30 éves fiataloknak, 20-30 éves fiataloknak milyen az élete. Úgyhogy nagy reményeket fűzünk a felnőttek részvételéhez is. Ugye köteteknek a forgalmazásával az olvasójáték nem foglalkozik, de amit tudunk mondani azoknak, akik kolozsváriak, elsősorban, ha ez segítség tud lenni, hogy Ábel kiadónál és a Kofferban tudjuk, hogy meg lehet ezeket a köteteket vásárolni Kolozsváron.
1: Mennyire sikerül itt Erdély szerte különböző részeiről a diákokat bevonni ebbe az olvasójátékba? Vannak olyan települések vagy iskolák, ahonnan így évről évre rendszeresen járnak vissza hozzátok csapatok?
0: Persze, egyértelműen. Hát a tavalyi szám ott a végén ugye regisztrációs lap visszaküldésével erősítik meg a csapatok azt, hogy részt vesznek, és akkor ott már tudjuk, hogy körülbelül hány diákra számíthatunk. Voltak olyan kötetek az elmúlt évben, amelyek akár 250 diákot is mozgattak, úgyhogy sok helyről jönnek, tavaly a vége szám, az picivel az 1000 alatt volt. Nagyon-nagyon sokan jönnek. Szatmár, Bihar, Máramaros, Székelyföldi megyékből, Gyergyó, Csíkszereda, tehát, hogy ez egy olyan pillanat, amire most már bátran mondhatjuk, hogy készülnek, várják különböző részéből az országnak. Busszal, nagy busszal, kis busszal volt olyan társaság, aki Szatmár Németiből érkezett, egy 90 fős busszal. Úgyhogy igen, Zilahról, tehát hogy vannak visszatérő csapatok és iskolák is. Mindenkit szeretettel látunk.
2: Az elmúlt percekben Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Imádkozzunk. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, az ő Fiától, a Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Köszöntjük mindazokat, akik jelen vagyunk ez Isten tiszteleten, és azokat is, akik a rádiókészülékek előtt kapcsolódnak be a mi közösségünkbe. Isten magasztalására énekeljük 153. énekünk első és második szakaszait. A 153. énekünk első szakasza így kezdődik: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.

Kedves testvérem, hallgassuk Isten igéjét figyelemmel, úgy, amint az szólni kíván hozzánk a János írása szerinti evangélium 21. részének első 14 verséből. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátanael a galileai Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. A kegyelem Istenet egy áldottá az ő igéjét, hogy a mi Úrunk beszéde lakozzék gazdagon a mi szívünkben, és mi teremjük az ige gyümölcseit az ő dicsőségére. Imádkozzunk közösen a mi Úrunkhoz. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünk megvallása után halljuk meg Isten válaszát, amikor így szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
42. Zsoltárunk első három szakaszát énekeljük közösen. A 42. Zsoltár első szakasza így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.

Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te atyaként, fiúként és szentlélekként jelentett ki magad, és teszed ezt azért, hogy még közelebb kerülj hozzánk, atyaként, aki gondoskodik, fiúként, aki közel jön az emberhez, és megváltásban részesíti, és lélekként, aki életünk mindennapján mellettünk van, és bennünk munkálkodik. Urunk, amikor most előtted állunk, hálás a mi szívünk azért, hogy a Te valóságodat, közelségedet tapasztalhattuk az elmúlt héten is. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy Te minden nap jelen voltál, akkor is, ha Te jelenléted nem volt számunkra egyértelmű, nem volt szemmel látható, vagy érzékszerveinkkel érzékelhető. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy a jelenlétünk a bizonyítéka annak, hogy Te magad hordoztál bennünket. Te magad gondoskodtál ételről, táplálékról, ruházatról, vagy szerető szívekről, családról, mellettünk lévőkről, vagy talán éppen arról, hogy magányunkban valaki megkeresett, gondolt ránk, régi ismerős meglátott az utcán, és egy köszönés erejéig jelezte azt, hogy számíthat ránk, számíthatunk rá. Köszönjük azt neked, hogy a mai délelőttön a te közösségedben, rádió előtt ülve, vagy itt a templomban adhatunk hálát mindazért, amit eddig életünk során a te kegyelmedből már tapasztalhattunk. Urunk, de hálás a mi szívünk azért is, hogy te újabb találkozásra hívsz bennünket, a te igéd meg van készítve számunkra, és befogadásra vár. Hadd kérjünk most arra téged, Urunk, hogy te, aki szívünk minden gondolatát ismered, kérdéseinket, fájdalmainkat, örömeinket, és mindazt, ami hozzánk tartozik, számon tartod, jöjj és szólíts meg. Szólj nagyon személyesen, és hadd történjen meg most is a csoda, hogy a szó az nem csak a fülig jut el, hanem annál sokkal mélyebbre, a szív hústáblájához. Eljut, Urunk, ahhoz a ponthoz, ahol egybe kapcsolódik életünkkel. Kérünk, hogy jöjj, és kérdéseinkre te adj válaszokat, próbálkozásainkra, nehézségeinkre, kínlódásunkra, s mindarra, ami jelen van életünkbe. Te adj iránymutatást. Te hozd önmagad, Urunk, aki frissességgel akarsz újra megajándékozni bennünket. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük tőled. És köszönjük, hogy te válaszként a te jelenlétedről biztosítasz. Mindezt tesszük úgy, hogy ígéretedre emlékeztetünk, hiszen te magad mondtad, hogy hol ketten vagy hárman egybegyűlnek a te nevedben, te ott jelen leszel. Ennek reménységében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjének a meghallgatására készülve a 250. énekünk első és második szakaszait énekeljük. A 250. ének első szakasza így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

Isten igéjét a János írása szerinti evangélium 21. részéből hallgassuk. Folytatása ez annak, amit a lekció során is hallottunk, hogy miképpen szeretne Isten megszólítani bennünket a János írása szerinti evangélium 21. részéből, a 15. verssel kezdődően. Hallgassuk azt figyelemmel és alázatos lélekkel. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, és megkérdezte. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övez fel téged, és oda-vissza, hova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter ekkor megfordult és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Aki a vacsorán ráhajolt a keblére és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Eddig tart Isten írott igéje. Valaki nem is olyan régen kérdezett meg arról, hogy mit tegyen az ember akkor, ha tudja, hogy mások megbocsátottak neki, de ő nem tud megbocsátani önmagának. Mit tegyen az ember akkor, ha mások rég elfelejtették a vétket, a bűnt, a gonosztettet, a visszaélést, de ő maga nem tud ezen túllépni. Nehéz kérdés ez. Mert benne van a kudarcunk, benne van a múltunk, benne van a fájdalmunk, és benne van talán annak a lehetősége is, hogy szeretnénk visszacsinálni azt, amit már nem lehet. Nagyon kedves történet számomra az, amit most közösen is hallottunk. Péter találkozása Jézussal a Tibériás tengernél. És azért kedves számomra, mert azt látjuk, hogy Jézus hogyan érkezik meg egy kudarcot vallott emberhez, egy hajót örött emberhez, olyan valakihez, aki talán még a múltjában él, és úgy tűnik, hogy nem tud túllépni a múlt kérdésein. Azon a tényen, hogy ő volt az, aki ígérete ellenére megtagadta Jézus nem csak egyszer, hanem egymás után sorozatosan. És ennek a találkozásnak az az evangéliuma örömüzenete, hogy van lehetőség a múltból való gyógyulásra, van lehetőség arra, hogy a múlttal való szembesülésben tapasztaljam az Isten felén fordulását, bocsánatát, és közben azt is, hogy miközben ezt tapasztalom, ezt látom, az én szívem is gyógyulni kezd. Péter és a tanítványok a feltámadás után találkoznak Jézussal, úgy, hogy közben már rég visszamentek korábbi foglalkozásukhoz, ott vannak a hajóban, próbálnak korábbi foglalkozásuknak híven a mindennapi kenyérre összpontosítani, valamivel lefoglalni magukat,
nem emlékezni arra, ami történt, és miközben elfelejtették már, vagy próbálják elfelejteni azt a Jézust, aki megváltoztatta életüket. Jézus megjelenik a színen, megáll mellettük, rájuk kérdez, szóba elegyedik Péterrel, előhozza a múltat, azért, hogy közben gyógyulás történjen. Megjelenik Péternek azért, mert úgy tűnik, hogy Péter nem tudja feldolgozni magában azt, amit elrontott. Talán ha kakasszót hall, még mindig összeszorul a szíve. Egy másoknak semleges hang számára fájdalmat jelent. Lehet, hogy nem idegen ez tőlünk. Egy mondat, egy név, egy kifejezés, ami másnak semmit nem mond, számunkra nem jelent többet, csak könnyet, nehézséget, és mindezt azért, mert miközben halljuk, látjuk vagy tapasztaljuk, megelevenedik előttünk és bennünk a múltnak a fájdalma. Miután Jézus megjelenik Péter mellett, János az, aki kimondja, hogy az Úr az. És Péter az, aki vízbe ugrik, és azonnal úszik Jézus felé. Igen, mert Péter az, aki nagyon vágyik a Jézus közelségére. Vágyik arra, hogy újra hallja a Mester hangját. És szíve mélyén vágyik arra, hogy bocsánatában részesüljön. Bárcsak miközben hallgatjuk az igét, megtörténne velünk is ez. Hogy miközben vágyunk a múltbeli sebek, a múltbeli bűnök, nehézségek elfelejtésére, ne csupán annyi történjen, hogy elfelejtjük, hanem annél sokkal több. Történjen meg a csoda, hogy valóban tapasztaljuk Isten olyan jelenlétét, amely gyógyítólag hat vissza a mi életünkre. Ha a beszélgetés Jézus és Péter között nem történik meg, akkor Péter tovább hordozza terheit. És számára nincs lehetőség a kudarcból való kilépésre. Igen, mert még ha találkoztunk is Jézussal, és ha itt a mai délelőttön is sokat jelent az Isten közelségében lenni, imádságban lenni, vagy dicsőítésben, még akkor is megtörténik az, hogy tovább hordozzuk a sebeinket, tovább hordozzuk a terheinket, tovább visszük önmagunkkal mindazt, ami már a múltban megkínzott, és ami a múltban is sok keserűséget jelentett. Mert megtörténik az, hogy sok ember kapcsolatba kerül Istennel, tapasztalja Isten bocsánatát, de valóban igaz nem csak egy ember életére, hanem sokak életére az a kijelentés, hogy noha mások megbocsátottak, de én magam nem tudok magamnak megbocsátani. Jézus és Péter beszélgetése lehetőség valamennyiünknek a múlttal való olyan szembesülésre, melyben tapasztaljuk az Isten közeljövetelét, és azt, hogy ebben az állapotban, a múltra való összpontosításunkban, a megbocsátani nem tudásunkban közel jön, ránk kérdez, válaszokat vár, és teszi ezt mindazért, hogy miközben válaszokat adunk, miközben ráfigyelünk, átéljük a gyógyulásnak, átéljük a szabadulásnak a folyamatát. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Kérdezi Jézus Pétertől. Jézus hihetetlen szeretettel és szelídséggel kérdezi ezt. Mégis nagyon fájdalmas ez a kérdés Péternek. Simon, Jóna fia, mindjárt a megszólítás. Azért fájdalmas, mert nem az a név ez, amin Jézus hosszú időn át Pétert megszólította. Miután őt elhívja tanítványának, tudjuk, hogy új nevet kap, Kéfás vagy Péter, mindkettő kősziklát jelent. És attól kezdődően Jézus így szólítja a tanítványát. Simon Jóna fia az a név, amit az elhivatás előtt hallott Péter olyan gyakran.
És emlékezteti őt arra, ez a megszólítás, hogy ki volt korábban. Ki volt akkor, amikor még nem ismerte Jézust. Ki volt az a Péter, aki nem hallotta az elhívó hangot. Ki volt az a Péter, aki még nem ismerte meg a Mester közelségét, nem látott csodát, nem tapasztalta azt, hogy jól lakik a 4000, nem látott csodát a kánai mennyegzőn, nem látta azt, amint a vak látni kezd, vagy a leprás meggyógyul. Az a Péter jön elő, aki még nem találkozott Jézussal. Amikor Jézus visszajön, Pétert korábbi nevén szólítja. Hiszen hogyan szólíthatná őt kősziklának, Péternek, azok után, hogy megtagadta őt. A megszólítással, azzal, hogy korábbi nevén szólítja, arra emlékezteti Pétert, hogy hűtlen lett hozzá. Péter nem a tanítványi nevét hallja, de a fontos az, hogy Jézus szóba áll vele, és lehetőséget ad neki, Péternek az önmagával való szembesülésre. És ahogyan folytatja Jézus, az Péter szívéig hatol. Jobban szeretsz engem ezeknél? Ez a másik fájdalmas kérdés. Mert Péter korábban így fogadkozott, hogy ha más meg is tagad téged, ha mindenki elfordul, én akkor is hűséges maradok hozzád. Kedves testvérek, lehet, hogy emlékeztet ez bennünket is, hasonló fogadalmainkra, hasonló ígéreteinkre, melyet életünk nagyobb eseményei után tettünk, talán éppen konfirmációkor, vagy egy csoda megtapasztalása közben, után, ha más hűtlen is lesz, ha más el is fordul, én nem leszek az. Lehet, hogy mások ott hagyják az Isten közelségét, de én nem leszek az, aki ott hagyom. És mégis, kiderült az, hogy előbb-utóbb nem csak Péternek, de nekünk is sikerült zátonyra futni. Hogy mi is eltértünk ígéretünktől, nem maradtunk hűségesek ő hozzá. Lehet, hogy nem tételesen fogalmaztuk ezt meg, és nem szólalt meg a kakas, azok után, hogy többször is megtettük, de megszólalt bennünk a lelkiismeret. Megszólalt korábbi ígéretünk, és valamit mi is átéltünk abból a keserűségből, ami Péterben megjelent. Péter, Simon fia, Jóna fia, szeretsz-e engem? Vagy kedves testvérem, engedjük azt, hogy Jézus személyesen bennünket kérdezzen meg a mai délelőttön, hogy te szeretsz-e engem? Ragaszkodsz-e hozzám? Vagy mi történt korábbi ígéreteiddel, azokkal, amelyekkel felén fordultál, amelyeket kimondtál, csodára várva? Vagy mi történt azokkal az ígéretekkel, amelyeket másoknak tettél? Mi történt a házassági esküvel? Mi történt a gyermekeknek tett ígéretekkel, vagy a szülőknek tett ígéretekkel? Mi történt a testvéreknek tett ígéretekkel? Ott a nehézség idején, amikor talán a konfliktus más emberek kovácsolt bennünket, mint akik korábban voltunk, vagy akinek véltük magunkat, mi történt ott az ígérettel? Jézus nem elkendőz, hanem nagyon tudatosan szembesít bennünket önmagunkkal. De nem azért teszi ezt, mert szeretné, hogy a szenvedés által magunkat kicsinek és elesetnek érezzük, hanem azért szembesít bennünket a múltunkkal és önmagunkkal, hogy lehetőséget kapjunk a jövő felé való tovább lépésre, úgy, hogy közben meggyógyul a szívünk. Tanulhatunk abból, ahogyan Jézus Péternel beszélget, ahogyan Péterben előhozza a múlt kérdéseit. Hiszen lehetőségünk van, hogy miközben Péter találkozását Jézussal megcsodáljuk, és azt a szelítséget, hogyan Jézus tovább vezeti Pétert a beszélgetésben, a gyógyulás felé, a mi szívünk is gyógyulhat eközben. Pétert így emlékezteti Jézus, szeretsz engem?
És Péter azt mondja, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jó ez a válasz. Nem azt mondja, hogy igen, Uram, de én jobban szeretlek, és még mindig jobban szeretlek téged ezeknél. Hát elbuktam ugyan, de mégis szeretlek. És azt sem mondja, hogy hát Uram, én mit mondjak? Nem mondhatok semmit azok után, hogy elbuktam. Péter annyit mond, igen, Uram, te tudod. És nem kell magyarázkodni. Nem kell körülírni azt, hogy mi van bennem. Elég, ha csak ennyit mondok. Uram, te tudod. Tudod azt, hogy mennyire szeretlek, hogyan szeretlek, miként szeretlek, vagy ha nem szeretlek, azt is. És ezt kimondva, hogy te tudod, te ismersz engem. Miközben kimondom, elismerem azt is, hogy te az vagy, aki nem csak a felszínt látod, hanem annál sokkal többet. Ismered a szívem gondolatait. Kedves testvéreim, hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy, ahogy embertársainkkal hozzászoktunk ahhoz, hogy a felszínt vizsgáljuk, és a felszínen elkendőzzünk dolgokat, megmagyarázzunk dolgokat, néha Istennel is ezt tegyük. És szépen megmagyarázzuk neki azt, hogy mi van bennünk, miért tettünk valamit, vagy nem tettünk meg valamit. Miért voltunk hűtlenek hozzá, hivatkozunk a körülményekre, a másik emberre, mind arra, ami előjött bennünk a múltból, csak hogy éppen nem tudunk magunkra hivatkozni. Nem látjuk azt, hogy kik voltunk mi, hol volt a mi hibánk, vagy hogy éppen a hűtlenség az, ami jelen volt adott ponton. Péter csak ennyit mond, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És Péternek ezek a szavai nagyon sokat jelentenek. Mert te, Uram, mindent tudsz. Azt gondolom, hogy a fő kérdés a Krisztus követésében, vagy keresztény életünkben ez, hogy ki tudjuk-e mondani azt, hogy te tudod, Uram, hogy szeretlek téged. És nem kell ezt méricskélni, nem kell magyarázkodni, nem kell Isten előtt mosogatni magunkat. Jézus válasza Péter számára megdöbbentő, hiszen így hangzik, legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat, hangzik majd később újra. És ebben a válaszadásban kapja Péter annak bizonyosságát, hogy Jézus valóban elfogadja őt. Hogy nem mese az, hogy Jézus megbocsát. Hogy nem légből kapott szép történet ez, amit a Szentírásban olvasunk és előttünk áll, hanem valóság. Legeltesd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat, azaz Péter, lehetőséged van újra arra, hogy kezedbe vedd a pásztori botot, és újra a feladatodnak hűen embereket hozzám vezess. Bátoríts, bizonyságot téve arról, hogy ki vagyok én. Péter, te tanítvány vagy, és ezáltal, a megszólalás által Jézus arról biztosítja Pétert, hogy tanítványként van lehetősége a továbbmenetelre. Kedves testvérek, lehet, hogy nem érezzük az Isten bocsánatát, akkor, ha a múltunkra tekintünk, de Péter története bátorítás számunkra, hogyha szóba állunk Jézussal, ha látjuk őt érkezni, akkor bátran odalépve hozzá, mondjuk el azt, ami a szívünkön van. Vagy engedjük őt ránk kérdezni, nagyon személyesen, nem elkendőzve a dolgainkat.

Isre, a pásztori feladatra. És az a Péter, aki átmegy ezen a beszélgetésen, sokkal erősebb, sziklaszilárdabb emberré válik. Már nem tűzzel és hévvel bizonyítja Jézusnak azt, hogy ha bárki megtagad téged, én akkor sem tagadlak meg. Rábízza magát arra Jézusra, akinek a jelenléte mindennél fontosabb, és akinek a jelenlétében nem kell bizonyítani, nem kell erőlködni, nem kell kínlódni, nem kell jónak lenni. Rábízza magát arra Jézusra, akinek a közelségében kiderülhet az is, hogy mi az a rossz, ami hozzám tapad. Rábízza magát arra Jézusra, akinek a közelségében előjöhetnek a bűnök, ahol már nem kényelmetlen, vagy nem annyira kényelmetlen ezekről beszélgetni. És miközben rábízza magát, nem csak az Isten bocsánatát tapasztalja Jézus közeledésében, hanem Péter azt is tapasztalhatja, hogy miközben Jézussal beszélget, ő maga is képessé válik arra, hogy túllépjen a múlt fájdalmain. A Jézus helyreállítása nem olcsó lelki békét kínál Péternek. Nem arról van szó, hogy Péter, aki a terméketlen élet jelképeként visszament halászni, most gyógyult lélekkel folytatja a halászatot. Jézus meggyógyította, most már jól van, és mehet minden a régi kerékvágásba. A további beszélgetésben más is kiderül. Péter Jézustól ezt is hallja, hogy miközben tovább mész, és miközben eddig azt tapasztaltad, hogy mások öveztek fel téged, ezentúl azt fogod tapasztalni, hogy bocsánat, rosszul mondtam, miközben eddig te magad övezted fel önmagad, ezentúl azt fogod tapasztalni, hogy mások öveznek majd fel téged. Azaz, eddig a te akaratod szerint mentél, amerre akartál. Eddig visszatérhettél a halászathoz, korábbi mesterségedhez. De ezentúl más akarata fog meghatározni téged. És nem arról szól ez a kijelentés, hogy majd mások fognak téged irányítani olyanként, hogy ha majd idős leszel, akkor a gyermekeid lesznek azok, akik megmondják, hogy mit kell és mit nem kell tenni. Hanem Jézusnak ez a megszólalása arra vonatkozik, hogy ezentúl az Isten akarata lesz a legfontosabb Péter életében. És Péter életének a vége, nincs ez megírva a Szentírásban, de tudjuk a történelemből, éppen erről szól. Lehet, hogy sokak számára ismerős a Quo Vadis című film, amely ezt örökíti meg, hogy Péter az üldözések elől próbál elmenekülni Rómából, és miközben kifelé megy, a kifele menetelben találkozik valakivel. Ő elmenne a testvérek biztatására az üldözés elől, a kínzások elől, és miközben kifelé megy Rómából, valaki rákérdez, merre mész, Péter? És ez a valaki Péter megvallása szerint Jézus Krisztus. És Péter tudja ettől az újabb rákérdezéstől, hogy neki vissza kell mennie. És tudjuk azt is, hogy ugyanúgy végzi, ahogy mestere végezte, keresztre feszítve. Igen, erről szól ez, hogy eddig te magad övezted fel magad, te magad akartál, és te magad voltál fontos önmagad számára. A siker, önmagad megvalósítása, az én követésemben is, de ezentúl más lesz fontossá. Ezentúl én leszek fontossá, mondja Jézus. Milyen jó lenne, ha ezt mi is tapasztalnánk személyes életünkben. Lehet, hogy eddig azért okozott sok fájdalmat a múlt, mert magunkkal voltunk elfoglalva, a magunk boldogulásával, a családunk, vagy közösségi életünk, vagy társadalmi életünk különböző kérdéseivel, a nagy boldogság keresésével. És lehet, hogy éppen ezért olyan fájdalmas visszatekinteni
akkor ha

deresedik a haj. Milyen jó lenne, ha meglátnánk az Isten biztatását. A vele való beszélgetésben átélnénk azt, amit Péter is átélt. Hogy Jézus úgy jön közel, hogy meggyógyít bennünket. A nagy szatirikus Bernard Shaw egyik könyvében, amit néhány hónappal halála előtt jelentetett meg, a következőket írja. Bevallom, hogy én miután közel 60 éve tanulmányoztam a földet és az embereket, nem látok a világ nyomorúságából más kivezető utat, mint azt, amelyet Krisztus mutat nekünk. Nem látok más kivezető utat, mint azt, amit Krisztus mutat nekünk. Erről beszél a Szentírás is számunkra, hogy mind a múlttól, mind a jelentől való szabadulásunk, bűnből és fájdalomból való gyógyulásunk akkor lehetséges, ha az Isten közelségében, az ő kegyelmében felolvad a szív. Imádkozzunk azért közösen, hogy ezt valamennyien megtapasztaljuk. És miközben tapasztaljuk az ő gyógyítását, tapasztaljuk azt is, hogy önmagunk felé is megenged a szívünk, és meg tudunk önmagunknak is bocsátani. Amen. Isten igére való válaszként a 473. énekünket énekeljük. A 473. ének harmadik szakaszát, amely így kezdődik. O Jézus, szólsz a szívhez, a szó szelíden ér.

Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, tudjuk, hogy egyetlen esélyünk a gyógyulásra, a múltól való szabadulásra az, ha engedjük, hogy Te közel jöjj hozzánk, vagy ha látunk Téged elmenendőben valahol, akkor utánad megyünk, megragadunk Téged, a Te közelségedet. És tudjuk, hogy akkor, ha Te a közelünkben vagy, van lehetőség a megszólításra, és van lehetőség arra is, hogy meghalljunk Téged. Urunk, a Péter története azért bátorító számunkra, mert miközben őt látjuk veled beszélgetni, halljuk a kérdéseket és halljuk a válaszokat, magunkban is átélhetjük a gyógyulásnak a folyamatát. Nem csak annyit, hogy valami történt ezelőtt 2000 évvel egy másik embernek az életében, de azt is, hogy Te jössz és személyesen megszólítasz. Te közel lépsz, és úgy, ahogy Péter életében előhoztad a múlt kérdéseit, Te ugyanúgy ránk kérdezel. Lehet, hogy hasonló módon jobban szeretsz engem, vagy csupán ennyit szeretsz engem. De a lényeget kérdezed, és teszed ezt úgy, hogy közben érezzük az elfogadásodat, érezzük a szeretetedet, és érezhetjük azt is, hogy a Te kegyelmet kiárad a kérdezésben és a válaszokban. Urunk Jézusunk, lehet, hogy úgy vagyunk itt a padban, hogy most emlékezzünk arra, ami már olyan sok keserűséget jelentett nekünk a múltban, amint talán embertársaink már rég túlléptek, de mi magunk nem tudunk túllépni, nem tudunk magunknak megbocsátani. Hadd kérjünk arra Téged, hogy jöjj, és vezess Te magad tovább. Istenünk, hadd kérjünk arra most Téged, hogy ha valami ilyenként kötöz meg, attól Te oldozzál fel. Így imádkozunk családi kapcsolatainkért, az abban elszenvedett és számon tartott bűneinkért. Így imádkozunk gyülekezetünkért, így imádkozunk nagyobb közösségeinkért, így imádkozunk testvéri kapcsolatokért. Urunk, arra kérünk, hogy lépj be a múlt fájdalmaiba, lépj be Te magad a múlt töréspontjaiba, és önmagadat hozdva, hozz feloldozást. Köszönjük, Urunk, hogy erre nézve ígéretünk van, hiszen Te magad biztosítasz arról a Te ígédben, hogy aki hozzád közveledve megvallja az ő bűneit, azt Te szabadon bocsátod. Szabadon bocsátásodban nem csak annyi történik, hogy szabadon bocsátod őt a tettei következményétől, de szabadon bocsátod őt az emlékezésben is, szabadon bocsátod őt önmagától, szabadon bocsátod őt mindattól, amit a múlt jelent. Urunk Istenünk, így előtted állva szeretnénk erőt kérni a harcainkhoz, mindarra, ami a következő héten ránk vár. Imádkozunk gyermekeinkért, az ő tanulásukért, imádkozunk fiataljainkért, az ő döntéseikért, mindazért, ami a fiatalság és a kihívások mezején az életükben jelen van. Köszönjük, hogy Te meghallgatod imádságunkat, és köszönjük azt, hogy a Te jelenlétedről biztosítasz. Kérünk, áld meg életünket, és kérünk, Urunk, hogy Te, aki hordozol bennünket, állj oda a beteg ágyak mellé, állj oda a betegeinket gondozók mellé, állj oda a szenvedő testvéreink mellé, és enyhítsd a fájdalmat, enyhítsd a nehézséget. Köszönjük, hogy a mi imádságunk meghallgatásra talál a mi Úrunk Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk tovább.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreink, köszöntjük mindazokat, akik az elmúlt héten ünnepelték születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat. És együttérző szívvel állunk azok mellett is, akik az elmúlt héten álltak meg koporsó mellett, vagy emlékeznek szeretteikre. Isten adjon vigasztalást valamennyiünknek. Szeretném hirdetni, hogy következő szombaton, reggel 9 órától kezdődik a kolozsmonostori református templomban a kolozsvári ifjak színjátszó találkozója, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Olyan találkozás ez, amelyben különböző színdarabok, keresztény üzenettel rendelkező játékok elevenednek meg. Bátorítások ezek valamennyünk számára, a hitben való megmaradásra, az Istennel való együtt harcolásra is, az ő közösségében való kitartásra. Tehát következő szombaton reggel 9 órától kezdődik ez, de a nap folyamán bármikor be lehet kapcsolódni, ha valakinek máskor van ideje erre. Most pedig a 451. énekünket énekeljük, annak első és második szakaszait. A 451. ének első szakasza így kezdődik: Te vagy napvilágom, Te vagy én nekem.

Tegyünk közösen vallást a mi hitünkről. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután őnek éljek. Amen. 90. Zsoltárunk első szakaszát énekeljük. Te benned bíztunk, elejétől fogva így kezdődik ez.

0: Hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Grindeanu azt mondja, a szociáldemokrata párt rendkívül jól fel lesz készülve az esetleges előrehozott választásokra. 142 millió lejt különített el kulturális intézmények finanszírozására a kormány. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát. Már 5 millió robot dolgozik a világ gyáraiban. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön kijelentette, pártja felkészült az esetleges előrehozott választásokra, bár véleménye szerint gazdasági megfontolásból Romániának inkább el kellene kerülnie ezt a forgatókönyvet, írja az Ager Press. Grindeanu Krajovából nyilatkozott az újságíróknak, az olténiai megyék fiúk szervezeteinek vezetőivel folytatott tanácskozása után. A legvalószínűbb időpont az előrehozott választások megszervezésére jövő év februárja, ha az eljárást két héten belül elindítják. A szociáldemokrata párt pedig rendkívül jól fel lesz készülve ezekre a választásokra. Szögezte le. A kormány tegnapi ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia és egy aténium finanszírozására. Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek. A forrásokat a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét, összesen 50 település önkormányzata kap pénzt erre a célra, köztük Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros megyék is. November 15-én rendezik meg a 2026-os országos rezidens vizsgát, amelynek ismét Marosvásárhely is az egyik vizsgaközpontja lesz. A felvételi vizsgát összesen 6 romániai egyetemi központban tartják meg, a jelentkezési időszak október 7 és 20-a között lesz. A jelentkezőknek a szükséges iratcsomókat a közegészségügyi igazgatóságoknál kell benyújtaniuk, az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott feltételek szerint. A rezidens vizsgára az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti képzés végzettjei jelentkezhetnek. A vizsgát Marosvásárhelyen, Bukarestben, Kolozsváron, Krajován, Jászvásáron és Temesváron tartják meg egy időben. Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világ gyáraiban, elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban, írja az Ager Press. A működő ipari robotok globális állománya 2025-ben éves szinten 9%-kal nőtt és elérte az 5 milliós számot, derül ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség csütörtökön közzétett adataiból. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, ami 11%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az ipari automatizálás gyors ütemben halad előre, mondta Jane Hefner, a Nemzetközi Robotikai Szövetség elnöke. Kína továbbra is világ első az ipari robotok üzembe helyezésében. Az országban 2025-ben mintegy 354 ezer új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ez a globálisan üzembe helyezett robotok 59%-át jelenti. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agere Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!
3: Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Zsoltárok könyve 144. fejezet 15. verse. Mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Pál apostolnak a Róma beliekhez intézett levele, 10. fejezet, 12. verse.
0: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete az Efézus beliekhez írt levél 6. fejezetének az 5. és 6. verse alapján szól ma hozzánk Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Dobd el az agyat című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Hallgassuk az igét az Efézusiakhoz írott levél 6. részének 5. és a 6. verseiből. Ti szolgák, engedelmesek legyetek, test szerint való uraitoknak, félelemmel és rettegéssel. Szívetek egyenességében, mint Krisztusnak, nem a szemnek szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái cselekedvén Isten akaratát lélekből. Ebből az igéből is kiderül, hogy ha Jézust követem, akkor egészen másféle gondolkodás irányít engem. A szolgának azt mondja, hogy

nem az a munkád mércéje, hogy milyen a gazdád, milyen a főnököd, a munkaadód, még az sem, hogy szó sincs itt egyébként fizetésről. Tehát egészen felháborító, mondhatnánk azt a mai gondolkodásunkkal, hogy az apostol a dolgokat beállítja, hanem a te mércéd az Jézus Krisztus, és a munkádat nem azért végzed jól, mert jó fizetést kapsz, még nem is azért, mert én olyan büszke vagyok, hogy a kezemből rossz dolgot nem engedek ki, tehát adok magamra, hanem azért végzek jó munkát, mert Jézus a mércém, és igaziból neki dolgozom. Persze, hogy magunkban azt mondjuk, hogy szó sem lehet róla, hiszen megnézzük azt, hogy mennyi fizetést adnak, hogy viselkednek velünk, és legutolsó az, hogy azért vagyok jó a magam helyén, mert Jézus adta nekem a legmagasabb mércét, hiszen ő a legmagasabb mérce, és hozzá mérem, szabom magam. Teljesen más mércét állít Isten elénk. Mindent kicserél, lám a fejünkben az apostol Krisztusra és az iránta való szeretetre. Az egyházi szolgálatunkra nézve is ugyanez érvényes, mivel Krisztus teste vagyunk, tehát Krisztussal, Krisztusért dolgozunk, nem pedig az egyháznak és az egyházért dolgozunk, még nem is az emberekért, a szegényekért, hanem Jézus Krisztusért. Nyilván nem a saját becsvágyamért, és így tovább. Nagyon, de nagyon át kell rendezzük a mi világias fejünket ahhoz, hogy igazán keresztjének legyünk, kiderül ebből az egyszerű szabályból. Az igazán Krisztus által megragadott ember, aki a mesterét követi és szereti, annak az indítéka a szolgálatra, az mind ami mesterünkért, Krisztusért végzett szolgálat, és érette tesszük iránta való nagy-nagy szeretetből és hálából, aki minden fizetés nélkül, neki aztán nem érte meg, hanem ráfizetett, szolgált nekünk, akik mi, mint az ő gazdái, mert úgy viselkedtünk a földön, és úgy viselkedünk vele, mint valami főnökök, alaposan kihasználjuk, nagyon csúnyán bánunk vele, nem veszük számításba, minden piszkos munkát reábízunk, és kihasználjuk a végletekig, Jézus pedig bennünket nagy-nagy szeretettel kiszolgált a keresztfa haláláig. Tehát, hogyha az apostol azt mondja, hogy nézd Jézusra is úgy dolgoz, mint a mester, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy nézd meg, mit tett életed a megváltó, és ez legyen számodra az életben a mérce, és mivel te nem érdemelted meg azt a mérhetetlenül sok jót, amit tőle kaptál, ezért ugyanezt a fajta magatartást hálából gyakoroljad, és hálából szolgálj nem az embereknek, hanem a téged ilyen végtelenül szerető Uradnak, Krisztusnak. Sírkő feliratot keresünk magunknak, akkor az évszám végére talán ennyit kéne írni, hogy élt Jézusért. Amen. Megváltó Jézusunk, kibeszélhetetlenül sok az, amit te életünk tettél, fel se tudjuk fogni, össze se tudjuk számolni, hiszen vakok vagyunk, és csak az önző világunk végét látjuk, azt, ameddig el tudunk menni, ameddig nekünk megéri és jó. Segíts magunkat hozzád mérnünk, hálából, hogy ilyen sokat tettél érettünk, és mindent érettet tennünk, téged mércének állítva. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk az Efézus beliekhez írt levél 6. részének az 5. és 6. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hasletlől Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Dobd el az agyad című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Dobd el az agyad. Az intellektuális mítosz. Valdó lassan sétált a járdán, gondolataiba merülve. Templomba ment. Úgy döntött, hogy már épp elég sokáig futott Isten elől. Nem bírom tovább, gondolta. A bűntudatot, azt az érzést, hogy valami hiányzik az életemből. Így hát ment tovább, a sarkon álló kőtemplom felé, nézte, hogy díszes tornyai hogyan nyújtoznak az ég felé. Szép épület, jegyezte meg magában. Nem olyan, mint azok a modern, csupa üveg felhőkarcolók, amiket mostanában felhúznak. Végül odaért a templomhoz. Idegesen megállt a hatalmas fajtók előtt, aztán sóhajtott egyet, esetlenül felsétált a lépcsőkön, s belépett. Bent megállt egy pillanatra, hogy szemei a napfény után megszokják a félhomályt. Bejön? Megriasztotta a váratlan kérdés. Nem vette észre, hogy nincs egyedül. A hang irányába fordult, s szembe találta magát egy alacsony, kissé görnyet, őszhaját konyba fonva viselő nővel. Bejön? Tette fel az újra a kérdést. Ja, felelte Valdó. Akarom mondani, igen. Az agyát, legyen szíves. Valdó biztos volt benne, hogy rosszul hallotta. De mikor a nő mégis megismételte a kértést, szavai tisztán hangzottak. Kérem az agyát, uram. Az agyamat? Igen. Be akar menni a templomba, nem? Valdó bólintott. Úgy döntött, hogy Krisztust fogja követni? Keresztjén lesz? Igen, mondta Valdó. Akkor itt le kell adnia az agyát. Nem lesz többé szüksége rá. Ráteszünk egy címkét a nevével, biztonságban lesz nálunk. Nem kell aggódni. Ez a módja ennek. Ha keresztjén akar lenni, akkor le kell adni az agyát az ajtónál. Természetesen ez az eset Valdóval csak a képzelet szüleménye. Viszont azt tükrözi, amit sok ember érez és gondol a keresztjén megtéréssel kapcsolatban. Úgy hiszik, hogy ha valaki keresztjénné lesz, az azzal jár, hogy le kell adnia az agyát az ajtóban, mint a kabátot a ruhatárban. Fel kell áldozni az intellektusát, s figyelmen kívül hagyni mindazt, amit a józan íz diktál. De ez egy tévhit. A történelem nagy elméi közül sokan tartoztak a keresztjének közé. Pál apostol, Augustinus, Luther Márton, Calvin János, John Bunyan, Dietrich Bonhoeffer, Francis Schaeffer. A megtérés során az intellektus nemhogy nem kényszerül kompromisszumok kötésére, hanem egyenesen kiteljesedik. Gyakran azzal jár a megtérés, hogy egy aha élményt él át a személy, ahogy életének apró darabkái a helyükre kerülnek. C.S. Lewis ír arról az önéletrajzában, hogy távol tartotta magát, sőt, erőszakosan ellenállt az evangéliumnak fiatal korában, mert egy intellektuálisan primitív rendszernek tartotta. Ám ellenállása megtört, s mint írja, az öröm vonzásába került. Azt tapasztalta, hogy a megtérés megtermékenyítő erővel hatott a képzeletére és kreatív energiáira. Híres író lett belőle. Olyan könyveket alkotott, mint például a Csűrcsavar levelei, vagy a sokak által szeretett Narnia krónikák. Lew Wallace elhatározta, hogy nevetségessé teszi a kereszténységet. Intellektusát és kreativitását használva megcáfolja az egészet. Az evangélium ereje azonban hívővé tette az immár klasszikussá vált Ben Hur szerzőjét. Frank Morrison brit jogász könyvet akart írni, amiben megcáfolja Krisztus feltámadását. Komoly kutatást végzett, történelmi bizonyítékokat gyűjtött, elszántan dolgozott célja megvalósításán. Végül intellektusa és munkája által arra a kikerülhetetlen következtetésre jutott, hogy Jézus valóban feltámadt, s végül Morrison is keresztjén lett. Az evangélium nem kéri tőled, hogy dobd el az agyad. Épp ellenkezőleg. Azt akarja, hogy használd ki teljesen, amit észben is kaptál, hogy azzal a magabiztossággal beszélhess, amivel Pál is beszélt. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. A Róma beliekhez írt levél első részének 16. versében olvashatjuk ezt.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, Dobd el az agyad című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy atyánként szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy olyan kegyelmes szeretetet tanúsítasz irántunk, hogy testi és lelki szükségleteinkről is gondoskodsz. Bocsásd meg, hogyha levesszük tekintetünket rólad, atyai szívedről, amelyet megmutattál Jézus keresztjén. Köszönjük, hogy ezt a teremtett világot nem hagytad magára. Köszönjük, hogy megvan írva, füleid ott vannak a mi kiáltásunkon, és szemeid rajtunk. Ez a mi reménységünk most is, amikor kérünk, hogy könyörülj meg a világon. A betegeken, gyászolókon, nélkülözőkön, terhet viselőkön, üldözötteken. Könyörülj a válaszokat, utakat keresőkön, családi, munkahelyi problémákkal küszködőkön. Könyörülj azokon, akik félnek, akik reményt vesztettek, akik nem tudják, mit hoz a holnap. Neked hatalmad van szabadítást adni, hatalmad van kiutat mutatni, és hatalmad van erőt adni a teherhordozásához. Hatalmad van a mélységből kiemelni, a mélységből kivezetni, ha figyelünk rád. És hatalmad van a mélységben is megáldani. Köszönjük neked, hogy általad a holnap reményteli.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A bugyuta ember. Felvidéki népmese. Élt egyszer egy bugyuta ember. Ez olyan ember volt, hogy amit mondtak neki, mindent elhitt. Amit rábíztak, mindent elfelejtett. Egy napon megházasodott. Éltek nagy boldogságban. Boldogságuk talán most is tartana, ha a búzájuk el nem fogyott volna. Azt mondja neki a felesége. Menj el a vásárba, nincsen lisztünk, vegyél egy véka búzát. Utána őröltesd meg, hogy kenyeret süthessünk. Ment a buta ember, de mindig azt hajtogatta, hogy el ne felejtse. Egy véka búza, egy véka búza. Találkozik a szántó vetővel, aki rámordult. Hogy mondhatsz olyat, hogy egy véka búza? Három véka van az én földembe vetve, s különben is így kell köszönni egy szántóvető embernek? Hát, hogy köszönjek? Úgy, hogy az Isten áldja meg a munkájukat. Na jó, majd máskor úgy csinálom. Megy tovább. Az út szélén verekedik két ember, de nagyon. Oda megy melléjük, leveszi a kalapját. Isten áldja meg a munkájukat. Hogy mersz ilyet mondani? Hát, hogy mondjam? Úgy, hogy válassza szét az Isten magukat. A majd máskor úgy mondom. Mikor megy tovább, egy esküvői menettel találkozik össze. Jönnek a kocsikon a hadonászva, énekelve, a mennyasszony a vőlegény a legelső kocsiban. Elébük ugrik a szegény bugyuta ember. Válassza szét az Isten magukat. Most esküdtünk meg, már ilyet kívánsz? Hát, hogy mondjam? Tetted volna a botodra a kalapot, aztán éjjj, éjjen eztél volna minket. Na jó, máskor úgy csinálom. Megy tovább. Ott meghajt két mészáros vagy had disznót a városból. A bugyuta ember a kalapját a botra teszi, és rikkongat nagyokat. Éjjj, a mészárosok alig bírták hajtani a disznókat, mert hol erre, hol arra szaladnak. A kiabálásra aztán teljesen szétfutnak. A bugyut ember mind szétriasztotta. Eddig is megverték minden helyen, de itt kapott a legtöbbet.

0: Hadd én! Helyből játszana!
1: Most már én is beszállok!
0: Hadd én!
2: Jó volt, na, jó, jó. Hoppa!
0: Menj odébb!
3: Most

Álmodom-e, vagy látok igazán? És akit látok, tündére vagy leány? Akár leány, akár tündér lenne, mit bánnám én, csak belém szeretne.

0: Anya, hányat kell még aludnom, hogy felnőtt legyek?
1: Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből, meg feketéből. Ezért van az, ha rajta kapsz valami rossz dolgon, mindig szürke leszek. Akkor csak állunk egymással szemben, mozdulatlanul. Tehát távolodunk, de közeledünk is.
0: Ha nagy leszek, nekem is.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.